de májusban lesz még egy hosszú hétvége. Bünköstkor, amikor egyébként jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál is igazi világsztárokkal és az összes Rádió 1 DJ-vel,

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: her alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szerintem valakiről rengeteget elárul, hogy a siker mennyire változtatja meg, vagy megváltoztatja egyáltalán. Hát Kamrádról mostanra elmondhatjuk, hogy az évek alatt cseppet sem változott, ugyanott lakik, ugyanazok a barátai, és nem is hajlandó elköltözni abból a német kisvárosból, ahol felnőtt. Ez viszont egy újabb óriási siker tőle, az igazi mai sláger a

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ray Dalton, előtte viszont Balázsék roadshow állomásai, mert pontosan egy hét is indulnak délutáni roadshowra, délután 5-től 8 óráig. Először hétfőn Győrben lesznek, aztán Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen következik, és nem csak Balázsék mennek, hanem a rádió egy DJ-k is 4-től 5-ig live mix, 5-től 8-ig pedig Balázsék.

0: mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szintem vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is szenzációs dalok, amiket már ki is válogattam. Például készülök Ed Sheeran és Joel Corey újdonságával, de hozom Calvin Harris és John Newman párosát, sőt Farrokót is a Pepasszal. A kezdés pedig Taylor Swift lesz, na melyik dallal? Ezzel Taylor Swift, The Fate of Ophelia pár perc, és ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy egyórás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 órában állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi egy-két évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy egy foci klub tulajdonost hozhatok? És nagy foci rajongót, egy Csirent, aki többek között úgy is valósítja meg az álmait, hogy a korábbi rajongó csapatába bevásárolta magát, és milyen igaza van egy kisebb, ugye angol klubról van szó, de így is nagyon menő a dolog. Ez meg az igazi mai sláger, a Camera méghozzá Siri remixében itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Rócsó állomások Balázsékhoz beírva mindenkinek? Melyik a legközelebbi, ahol elmegyünk? Mi van hozzánk közel, Győr? Akkor jövő hétfő a mi állomásunk. Ha Sopron, akkor kedd, szerda, Szombathely, csütörtök Dunaújváros, péntek pedig Debrecen. Óriási ajándékok és óriási hangulat Balázsék délutáni roadshowján. Ez pedig egy óriási igazi mai sláger Joel Corytól a Galantisszal. Stay a little longer.

csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsék, a következő órában pedig jön Accent

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta a Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
2: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léttel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
1: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt. Kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internet használók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is a legnagyobb kedvencek, ahogy az indításban is, a folytatásban is. Ray Dalton és a Do It Again, Hello mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Ez a Rádió 1.

igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem akármilyen dolog 27 évesen meggyőzni egy akkora hangot, mint Norma Jean Martin, aki tényleg a legnagyobbak mellett vokálozott, de hát ez sikerült Hypatonnak. Mondjuk nyilván Norma Jean Martinnak is könnyen volt, miután meghallgatta a demót, és azt mondta, hogy fű, hát ebből szerintem sláger lesz. És az lett a közös igazi mai slágerük, Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. Ezt én itt a rádió.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Három nagy hírem is van, bár szerintem alapvetően mindet tudjuk. Az első, Balázséknál a vadjú játék indul a tavaszi nagytakarítás óriási nyereményekért. A második, jövő héten Balázsék roadshow indul, az állomások Győr, Sopron, Szombathely, Dunajváros és Debrecen. A harmadik pedig, hogy itt a Rádió Egyen szólnak a legnagyobb kedvencek, az igazi mai slágerek. Ezek között pedig az egyik legújabbat hozom most, Raytől. Szerintem szenzációs adal, és pont ez a lendület kell nekünk ilyenkor 3-4-5 magasságában. Ray!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Kezdődik az érettségi időszak, ma van a tűzoltók napja. Elfoghatták a BB ételmérgezés elkövetőjét, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Több mint 140 ezer honfitársunkért izgulhatunk. Ma indul az érettségi időszak. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából vizsgáznak a diákok, szerdán pedig történelmet írhatnak. A vizsgák ezután az idegen nyelvekkel folytatódnak. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szintű szóbelikkel folytatódik a vizsgaidőszak, azok június 3-án, a középszintű vizsgák pedig június 15-én kezdődnek. 2 percen belül úton vannak, ha baj van, a hétköznapi hősöket ünnepeljük, ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, mondta Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
2: Hatalmas pusztítást végzett a szőlőkben és a gyümölcsösökben a május elsejei fagy. Több helyen is mínusz 5 fokig hűlt a levegő, emiatt a gazdák szerint hiába védekeztek tüzeléssel, füstöléssel, sok helyen a teljes termést elvitte a fagy. Nem csak a szőlőtőkék fagytak meg, a szilvát, a medgyet, a körtét, az almát és a barackot termesztő gazdák is hasonló károkról számoltak be. Fontos tudni, hogy az érintett gazdák május 31-ig jelenthetik be fagykáraikat, amelyek után kártérítést kaphatnak majd. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában, akinek köze lehetett a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételekhez. Még április közepén találták meg az első mérgezett bébi ételt, azóta Csehországban és Szlovákiában is összesen 5 ilyenre bukkantak. Magyarországon is kivonták a termékeket a forgalomból. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Manapos szárazabb időre készülhetünk, délután akár 25-26 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is csak fátyol felhők érkezhetnek majd fölénk, esni az nap sem fog. Szerdára is több órás napsütést mondanak, délután viszont több helyen záporok frissíthetik majd a levegőt. A hét második felében változékonyabb idő jön, de a csúcsértékek maradnak 20 és 25 fok környékén. Egyre több viszont a pollen a levegőben, a legtöbbet az eperfa félékre érzékenyek tüsszöghetnek.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Ha jól alszunk, akár még a ráktól is megóvhatjuk magunkat. Egy nemrég publikált tanulmány szerint a következetes alvási szokások kialakítása hatással van a rák kialakulásának kockázatára. Csaknem 60 ezer ember alvási és egészségi adatai között keresett összefüggést a Sleep című folyóirat. Arra jutottak, hogy ha következetesen minden nap ugyanakkor fekszünk le, akkor fontos lépést teszünk az egészségünkért. A következetes lefekvés még fontosabb annál is, hogy mennyit alszunk összesen. A Harvard Egyetem kutatói fejlesztettek ki egy speciális alvást értékelő mérőszámot, amely alapján összegezték, hogy az alvás rendszeressége, illetve szabályszerűsége fontosabb lehet, mint az alvás időtartama. A kutatási eredmények szerint a rendszertelen alvási szokásokkal bírókhoz képest azoknál, akiknél szabályszerű és következetes alvási szokásokat alakítottak ki, 20-40%-kal volt alacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata bármilyen okból. Vizsgálták a rák okozta halált is, illetve a szív- és érrendszeri betegségekét. Utóbbi például 22-57%-kal csökkent a következetes időpontban fekvő és felkelő embereknél. Azoknál jöttek ki a legjobb értékek, akik minden nap egy 1 órás időintervallumon belül aludtak el és ébredtek fel, egészen pontosan este 10 és 11, illetve reggel 7 és 8 óra között. A tanulmány persze nem cáfolta azt, hogy fontos a sok alvás is, ezt ők 7 órában korában állapították meg. A magyarok egyébként az alvás listán nem szerepelnek előkelő helyen. A Magyar Alvás Szövetség szerint az utóbbi egy-két évben kiemelkedően romlott például a nők és az idősek alvás állapota. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatal felnőttek, így a 13-18 év közöttiek megfelelő alvására is. A megváltozó életmód miatt náluk is jóval fontosabb szerepe van az egészség megőrzésének.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy, új hét indul egy hosszú hétvége után. Ehhez mindenkinek jó munkát, úgy tűnik, hogy nem lesz rossz időnk szerencsére, legalábbis a hét első felében simán ilyen 23-24 fokok. Az igazi mai slágerek között pedig a David Guetta és a One Republic jön mindjárt. A hírek után az I Don't Wanna Wait-et indítom, aztán jön a Balázsék Best Zone a pénteki nap egyik legjobb pillanatával, méghozzá azzal a sztorival, amikor egy orvos az utcán operálta meg múlt héten az egyik beteget. Elképesztő bravúr egyébként, amit véghez vitt. Na mindjárt jön ez, aztán pedig 6-tól indul a műsor is. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta a Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermek közösen kialakított a digitális léttel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartjuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt. Kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internet használók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Annak próbálunk most utána járni, hogy hogy a fenébe van ez, és hogy történt, hogy ugye történt a napokban, hogy valakit egy orvost ahhoz riasztottak, hogy ugye szíven szúrtak egy férfit. Riasztást kaptok múlt héten az ügyeletet ellátó légimentők, és a sebészfőorvos, egy sebészfőorvos dolgozott ott, aki azt írja, hogy a helyszínre érve egyértelművé vált, hogy a betegnek percé vannak hátra. Ugye? Tehát egészen megdöbbent a történet. A kórházba szállítás pedig a beteg életébe kerülhet. A doki úgy döntött, és innentől jön a történet meglepő része, hogy ott a beavatkozást a helyszínen azonnal el kell végezni, és a helyszínen, gyerekek, a nyílt utcán, steril, hát hogy is, hogy a műtői háttér nélkül, mindenféle komolyabb eszköz nélkül, felnyitotta a férfi melkasát. Figyelj,
2: kapaszkodj.
1: Köszönöm szépen, drága vagy.
2: Te fekszel a betonon.
1: Fekszel a betonon. Forró betonon hasonlok. Igen. Távoli hang csak a gyász.
2: Ő nem
1: sima tenyér a hátamhoz ér. De szeretem azt a számot, te jó Isten.
2: Jó is volt.
1: Az jó is volt, így van. És 7 perc alatt, miután felnyitotta a férfi melkasát, figyeld, összevarta a férfi dobogó szívét, stabilizálva ezzel az állapotát.
2: Csak kérdéseink vannak. Tehát sterilitás. Csak az van. Egy, sterilitás. Kettő. Ezt altatásba szokták csinálni. Azt ott meg tud csinálni? Ha nem, akkor milyen érzéstelenítőt használsz, hogy a beteg ne halljon bele a fájdalomba? Körbeállnak a kollégák egy lepedővel, és tartják, hogy ne fújja bele a szél a izét a falevelet? A semmi. De nem?
1: Nagyon-nagyon érdekes, érdekes a kérdés, igen. A férfi túlélte a beavatkozást, és később személyesen köszönte meg az ellátást. És hát abszolút jogosak a kérdések, persze. És nem levonva a dokitól, inkább laikus kíváncsiság, hogy azért ezt gondolod, hogy egy mellkas felnyitás és egy szív összevarrás minimum egy 4 órás bemosakodás, minimum egy másfél napos rákészülés, most nyilván kicsit túlzok, de hogy legalábbis látsz magad előtt egy steril műtőt, amennyire ezek a műtők sterilek. Sajnos muszáj nekik azoknak lenni. És látsz bemosakodva dokikat, és azt gondolod, hogy csattan a gumikesztyű, a beteg alszik, hallod, lélegzik, és elindul a műtét. Ő ott az utcán ezt úgy, ahogy van, összehozta, és megcsinálta.
3: Hát nyilván van az a helyzet, amikor szükség törvény van. Én azt nem tudom, hogy amikor ilyenkor nincsen, hogy az, hogy borda terpeszt, tehát ahhoz, hogy hozzáférj, ahhoz ott el kell törni a bordákat, akkor ott még bordát is tört? Tehát fogta, benyúlt, és így szétnyitotta a mellkasát? Hogy hozzáférjen a szívhez?
1: Ez egy jó kérdés. Valószínűleg, hogy más a protokoll, amikor te mondjuk mentőzöl, vagy mentőhelikopterezel, meg más a protokoll, amikor benn vagy a műtőbe. Nem? Tehát egész más, van megengedés, egész más csinálhatsz. Nyilván lehet, hogy mellkas felnyitás ugyanaz, de nem feltétlen van mindig az az eszköz, meg az a sterilitásbeli háttered, mint a műtőben. De mégis meg kell csinálnod, hiszen a választhatsz a beteg élete, meg a között, hogy most nem teljesen steril minden, akkor mégis azt mondod, hogy oké, utána ezt majd kezeljük, antibiotikum fertőtlenítő, mit tudom én, de megcsináljuk azt ott a helyszínen.
2: Meg kell menteni. Ez ugyanaz, mint a szülés. Van a kórházban szülés, és van a taxi hátsó ülésén szülés. Ahol hát a körülmények korán sem olyanok, de a végeredménye fontos, hogy mindenki megmaradjon.
1: A másik meg, hogy írja egy hallgató, és nagyon igazán én is így gondolom, hogy szerintem egy kórház ma Magyarországon veszélyesebb, mint az utca. Nem szedsz össze kórházi fertőzést. Nincs az a baktérium mennyiség, ami az itteni kórházakban van, mert hogy nincs rá pénz, nem költünk rá. A kórházi fertőzéseket évek óta próbálják eltitkolni, elhazudni, nem adnak ki nyilván, csak direkt 36-nak volt egy dokumentumfilmje. Hát, ha azt megnézed, figyelj, soha többet nem mész a kórházba. Csak utcán műteted magad.
3: Figyelj, ez annyira jól sikerült, hogy ezután kitolják őket.
1: Hogy hányan halnak meg kórházi fertőzésben és baktériumban azért, mert ne, egyszer nincs meg a megfelelő sterilitás, mert nem költünk rá, és nincsen
2: pénz. Vigyázz, az emberünk most bekerült.
1: Imádkozni kell érte, hogy jöjjön ki. De mondom, egy utca sokszor szerintem sterilebb, most kis túlzással, és ez nem az orvosok és az ott dolgozó egészségügyek hibája, hanem a rendszer hibája, aki hagyja ott meghalni az embereket, és nem költ erre.
3: Ha eszméletlen a beteg egyébként, mert ugye Feri mondtad, hogy fájdalomcsillapítás, meg érzéstelenítés, meg altatás, tehát hogyha eszméletlen, akkor én fel tudom úgy nyitni a mellkasát, hogy abban ő nem ébred föl.
1: Te nem?
2: Igen, szerintem abban lehet, hogy fölébred. Átvágnád.
1: Abban lehet, hogy fölébred. Mert hogy azért azért szerintem azért annak van egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak egy ilyen protokollja, hogy hogy nyitod, hol van az első bemetszés, hogy nyitod, hogy vágod át a szetcsontot, arra mit használsz, hogy csinálod, szóval hogy azért nem feltétlen. Nem feltétlen gondolom, hogy ezt mi most így hárman így le tudnánk hozni hirtelen.
2: Azt gondolom, hogy ebben az esetben nagyon, tehát azt tudod, hogy a beteg nem fogja kibírni, míg a kórházba él, meghal.
1: Igen.
2: Tehát nincs is más választásod, mint hogy elkezdeni a dolgot. Ugye?
1: Abszolút, hogy, szerintem ez egy ilyen döntés.
2: Igen,
1: most ez vagy
2: egy ilyen döntés, hogy gyerekek, akkor ennek most kezdjünk neki, meglátjuk, hogy mi lesz a vége, de nincs B opció,
1: igen,
2: hogy induljunk el a kórházba, mert nem indulhatsz el, mert meg fog halni a beteg. Akkor essünk neki ott.
3: Sőt, annyira nincs rá idő, hogy még a kocsiban vagy a repülő, vagy a helikopterbe se tudjuk betenni, hanem itt most ebben a pillanatban, ebben nekem a lélek jelenlét, ez a nagyszerű, hogy hallod? Hozok egy döntést, add a szikét, csináljuk.
1: Egészen durván. Na, mindjárt megkérdezzük magát a dokit, mert hogy sikerült megtalálnunk. Ők azért nem nyilatkoznak mindig, de nagyon örülünk, mert hogy megvan. Dr. Dubocki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa. Ő volt a műszakos, akit ugye hát riasztottak az esethez. Jó reggelt kívánunk, doktor úr!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Nagyon örülünk, hogy sikerült a doktor úrat elérni, és tud nekünk nyilatkozni. Na, hát jól írják a cikkek, ugye mi is cikkekből tájékozódunk, hogy volt egy, hát tulajdonképpen egy eset, és ott kellett egy nagyon gyors döntést meghozni az utcán tulajdonképpen.
4: Ez így van.
1: Mi történt a betege? Mit tudunk róla?
4: Ő egy mellkasi szúrt, sérült fiatalember, akinek a helyszínen kellett egy életmentő beavatkozást végrehajtani. Ezt a beavatkozást kritikus állapotban végezzük a halál előtt gyakorlatilag, vagy a klinikai halál állapotában. Az eszközök, amik a betegnek a lélegeztetéséhez szükségesek, azok rendelkezésre állnak, például a helikopterbe, a gyógyszerek, amivel a érzéstelenséget, illetve az altatást tudjuk biztosítani, ezek is rendelkezésre állnak. Nyilván nem műtői körülmények, de a helyszínen meg tudjuk teremteni a feltételeit a beavatkozás.
3: Mennyiig tart egyébként egy ilyen beavatkozás?
4: Hát ezt gyorsan kell csinálni, és nagyon szűk az az időablak, amikor még érdemes megcsinálni, és emberek lesznek utána, és jó idegrendszeri túlélők. Tehát nagyon szűk az időablak, és viszonylag gyorsan meg kell csinálni. Ebben az esetben ez nagyjából a döntés meghozatala és a szívbe berakott öltések között olyan 7 perc telik el.
1: Beteg megköszönte, megkeresnek ilyenkor, mondanak valamit? Tehát találkozol még velük utána, hogy tulajdonképpen megmentetted az életüket?
4: Itt mutatkozott a beteg részéről is igény, hogy szeretne találkozni azzal a tímmel, aki ott volt nála, úgyhogy ott meglátogattuk a beavatkozás után egy 10 nappal, és akkor volt lehetőség rá, hogy személyesen is megismerkedjünk.
1: Nagyon jó, tetszik ez a fajta nyugalom, ahol ami árad belőle, nem vagy egy kapkodós idő. És valaki azt írja, hogy 7 perc alatt nem tudok felöltözni reggel. Felöltözni. Akkor a bajban van.
2: Plusz van egy érdeklődünk, aki azt mondja, hogy ő minden nap a Budapest Békés Csaba vonaton utazik, és másfél éve vár egy kisebb beavatkozásra, hogy nem tudsz-e felszállni valamikor.
1: Azért ez nagyon menő dolog. Tudjuk, hogy nektek egy szorgos szerda, de azért ezt elolvasva gratulálunk az egész csapatnak, neked, meg mindenkinek, aki ebben benne volt tényleg. És köszi, hogy vagytok. Nekem ilyen fuldoklásparám van, vagy ilyen félrenyelésparám, a gyerekeknél is, meg én majdnem többször megfulladtam gyerekkoromban. És voltam egy társaságban, és ott ült egy doki. És kiderült, hogy orvos, mi nem ismertük egymást, és mondom neki, hogy de jó, akkor te doki vagy. És igen. Mondom, eljött az én időm. Tanítsd már meg nekem, hogy kell gégemetszést csinálni. Várj. Mondom, nekem az a parám, hogy egyszer valaki az én társaságom a félre nyel, én ezt hozom gyerekkorból, én a gyerekek is, ha esznek, ha rohangálnak vele, mindig ülj le, ne egyéb, fölvágom a szülőt. Nekem ez parám. Minden szülőnek szerintem van valamilyen parája, kinek a közlekedés, kinek az evés, kinek a... Nem tudom. És mondom a dokinak, hogy taníts már meg nekem, hogy kell gégemetszést csinálni, mert mondom, szerintem nekem lesz egyszer egy olyan helyzet, hogy valaki mellettem fuldoklik. 12 perc alatt egészen pontosan megmutatta, hogy hova kell szúrni a kést, és ha most fogad a mutatóujjadat, figyeld, aha, és itt van valahol a szetcsont, várjál, hogy mutatta.
3: A gégeporc?
1: A gégeporc alatt van egy pici lyuk. Van egy pici lyuk és egy rés, ahol folytatódik tovább a gigád, itt valahol féltájon, toroktájon, ott érzel egy bemélyedést.
3: Anna,
1: oda kell szúrni. Oda kell szúrni, megmutattad, oké, megtanultam. Oda kell beszúrni a kést, tollat kell gyorsan szerezni, vagy szívószálat, és azt kell bedugni. Itt van egy lágy rész a kettő között, elmondta, hogy két milyen csont találkozik, de közte van egy lágy rész, ahol neked nem kell effektíve semmit, a gégét semmit átszúrnod, és ha oda nyúlsz, érzed, van egy puhább rész. Ha látom, hogy vörösödik a fejed, és a Heimlich-féle műfogás, nagyjából az, hogy guvadnak a szemeid, akkor megtudod, akkor le foglak fektetni, és meg fogom csinálni. Egyenesen tartod a fejed, elindulsz a torkodtól, az állattól lefelé, és addig mész, amíg középen nem találsz egy csont találkozást egy lágyabb résszel, egy gödröt, egy árkot, egy pici szünetet, az a helye a gégemetszésnek. Mondom, hogy megtanultam.
3: Szinte kívánom, hogy egyszer ez bekövetkezzem.
1: Mellettem most biztonságban vagytok.
2: Köszönöm, uram.
1: Bari, csak leesett a cukrom, fekszem a földön. Gégemetszés! Látom, hogy fúzok.
3: Szívószál a gyorsan.
1: Nem tudom, nekem ez a prekoncepció, hogy lesz egyszer egy jelzetem, hogy ott ezt nekem megkecse. De hát ez csak a tudod, a félelmeddel hozod ezt a dolgot. Minden, szerintem mindenkiben van valamilyen. Én nekem ezzel egyszer ügyem lesz.
2: Látom magam előtt, hogy egy tompa végű vajazó késsel próbálsz lukat vágni rajta.
1: Mondtam, Feri, hogy már ne
3: egy
2: levélvágóval. Aztán jön a Szilárd, aki szintén velünk motorozik, ő nem talál szívószálat, ezért egy ilyen 8 cm átmérőjű gégecsövet próbáltam lenyomni a torkomon.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: témával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Már szombaton megválasztják az új kormányfőt, még mindig sokan nem fizetik a TB-t. Nem sokára megépül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. Rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg az új kormányfőt. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők, megalakulnak a frakciók, parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután 3-kor mond majd beszédet, majd 4-től a Kossuth téren díszszemlét tartanak, ünnepélyes zászló felvonással, végül bulival zárják a napot. Sokan nem fizetik a TB-jüket. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Idén már több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozás pedig a NAV hajtja be. Keresik az év kerékpár útját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet. Mindenről Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke beszélt.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira is ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpár úton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: A nevezéseket az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Európában épül meg a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brennerhágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt majd Ausztria és Olaszország között. A tervek szerint 2032-ben készülnek el a munkával. Az alagút 10,5 milliárd euróból, átszámítva majdnem 4100 milliárd forintból valósul meg. Napos szárazabb időre készülhetünk, délután akár 25-26 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is csak fátyol felhők érkezhetnek majd fölénk, szerdára is több órás napsütést mondanak, délután viszont több helyen záporok frissíthetik majd a levegőt.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között a burkolaton dolgoznak, a 27-es és 19-es kilométerek között Budapest felé, a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt is vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, 6 óra után 16 perccel. Eszter, hello, jó reggelt! Feri, jó reggelt! Hello!
2: Csubidesz mindenkinek!
1: Mindenkinek jó reggelt kívánunk, egy újabb hét és egy újabb teljes hét, gyerekek!
3: Wow!
1: És a rócsunk előtti utolsó hét. Ugye jövő héten ilyenkor már...
2: Megvadulunk,
1: így van. Széchenyi tér, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, Győr, ezekkel kezdünk. Ugye Győrre mondtam kezdünk utoljára, de hogy azzal kezdünk, így van. Hogy csak a Széchenyi teret mondtam. Győrrel kezdünk, úgyhogy egy hét múlva ilyenkor egy felvett adás, és délután pedig élőben. Élőben vagyunk.
3: Ha odaérünk
1: természetesen, mert hogy nagy kerülőkkel megyünk, ha minden igaz.
2: Én ott leszek, majd számíthattok a jelenlétemre, ha másnak, akkor három helyet is megcsinálom.
3: Jó, te majd elkezded, mi érkezünk.
2: Jó, majd az lesz a sörvislivesen, kicsit át fogom majd variálni.
1: Nagyon jó.
2: Hónajabok már ki kell kérni. Ennyi. A többi az minden maradhat, úgy, hogy van.
1: Már ilyen korán, 6:15-kor kérdezi valaki, tiszta hanovisták, írja egy másik hallgató. Így van, gyerekek, itt voltunk, sőt 6 óra 10-kor mindenki itt volt. Ez egy nagyon ritka pillanat.
3: Igen, mindig csak néha nem halljátok.
1: Én se rohantam, Eszter is megjött, hát Feri ugye mindig itt van, korábban, mint mi.
2: Haza sem megy,
1: így van, úgyhogy gyerekek, szépen megérkezgettünk. Már csak 46 nap, 19 óra 43 perc és nyári szünet, gyerekek.
2: Ez nagyon durva, ez már olyan, amit így fél lábban is ki lehet bírni.
1: És ez 200 valamennyiről indult. Azt, tehát ez 240-250 napról indult körülbelül. Tehát ez innen mentünk.
2: És én egy kicsit érzem azt, hogy talán már nyári szünet van. Most olyan igazán jó idő volt hétvégén, és azt éreztem, hogy nem jó kedve van tőle, hanem így meg vagyok döbben, hogy milyen hosszú volt a tél. Nem érzitek azt, hogy így ilyen nagyon hosszú volt ez az időszak?
3: Pedig nem voltak rossz idők egyébként. Tehát, hogy volt egy három hét, nagyon hideg.
1: Volt egy három hét.
3: Igen, de utána most már pár
2: hosszú
3: hónap...
2: Ez a szürkeség volt, igen, hosszú idő. Tehát a fák olyan nehezen tértek magukhoz.
1: Pont Fülöp-szigeteken voltam, de tudom, nagyon durva, láttam a képeket. Az tényleg nagyon nagy hó volt, meg látom, hogy elakadt az ország, meg nagy hó, csak pont merültem. Igen, szálltam.
2: Igen, nehéz neki azért. Senkire is egy könnyű, de ha valakinek, akkor neki.
1: Na de szép SMS-eket kapunk, csak ilyenek jönnek ma reggel. Azt mondja, hogy jó reggelt, srácok, köszönöm, hogy vagytok. Azt mondja, hogy jó reggelt, imádlak titeket. Látod? Tehát ilyenek jönnek.
2: Várj a végét. Picit jön az még. Így van, felébrednek mindjárt maga.
3: Jön még az egyéb is.
2: Onoszak is.
1: Igen, itt egy ilyen kedves SMS-eket kapunk. Szolnokra mikor? Települtök ki, szuperek vagytok. Szolnok most nincs a radaron, gyerekek. Szolnok most nincs a radaron, úgyhogy...
3: Hát ahhoz képest, hogy kezdtük ezt a kitelepülős dolgot, hogy tavasszal két hét, meg ősszel két hét, ugye? Mert ez annak idején így indult.
1: Ez még a klasszba így nyújtott a Danubiuson. Két hét,
3: az ugye legalább 20 város, akárhogy is számolom. Most ehhez képest 5 van, tehát most ritkábban jutunk oda bárhova.
1: Igen. Eszternek üzenem, hogy nagyon tetszett tegnap a Duma Színházban. Most először voltunk a férjemmel. Imádtam, hogy Balázs Zsövét megemlítették, azonnal tiltakozott. Na, de neki is, nekem is hétvége van. Nagyon köszönöm, Eszter, szuper vagy.
3: Te tiltakozol?
2: Az volt, hogy van egy rész a műsornak, ami interaktív, ugye? És akkor beszélgetek a közösség. És
1: van interaktív rész?
2: Igen.
1: Kérdezhetnek?
2: Igen, hát olyasmi. Igen.
3: De csak az legjobb
2: rész. De van interaktív rész, és az a lényeg, hogy valaki veled kapcsolatban szeretett volna információkat szerezni, és mondtam, na, itt van vége. Vasárnap van, holnaptól majd így is van, de nem erről megy ki, és most már elég legyen.
1: Hagyjanak békén. Ez egy jó hosszadőket.

0: be.
1: Ennyi, igen, hát van pofája, oda jön pofája.
0: Hát, ez szörnyű.
1: Ennél sokkal kellemetlenebb volt az amúgy, hogy hallottam, valaki beszélget az első sorban, tehát nagyon erősen beszélgetett, úgyhogy lenéztem, és ott ült egy fickó, és egyértelmű volt, hogy ő beszélget. Úgyhogy jól leteremtettem. Úgy, ahogy kell. Aztán kérdés, nem ő beszélgetett, hanem mögötte. Csak ilyen regresszióba került egy iskolai helyzetbe, tudod, hogy így, hát jó, mindegy, akkor sem elviszem ezt a vállalat, és kérdés, hogy mögötte lévő. Úgyhogy aztán úgy, őt is elkaptam.
2: Na, mindegy, de hosszabb ki őket.
0: Hogy derült ki?
1: Hogy?
0: Hát hogy elvállalta az első csávó, akiről azt gondoltad.
1: Szerintem sokkot kapott, hogy fülön csíptem. És akkor tudod, van, aki nem úgy reagál rá, hogy nem elnézést, ez most téves, hanem hát jó, hát nem én voltam, de végül is mindegy. Hát úgyhogy szerencsétlen, igen. De aztán korrigáltam. Úgyhogy ennyit erről.
0: És lecseszted a másikat is.
1: Mindenkit lecsesztem.
0: Nagyon helyes.
1: Kettőt erre voltam, ott van a kocsiba.
2: Jól tetted. Közben jönnek
0: szexi
2: ilyenek.
0: Az új szemüveged.
2: Igen.
0: Azért szépen, mamma, nagyon oda tetted magad.
2: Honnan nyúltad ezt, hogy mi ez?
1: Ezt vettem, a SMS-be vettem ezt is, és voltunk ugye forgatáson, és akkor ott hoztak ilyen szemüvegeket, és nézzed már meg.
0: Ezt hagyni nekem.
1: Hát ki az a szép kislány, ebben a szép szemüveg? Hát ki az a szép kislány? Hát megérdemelsz egy új szemüveg? Nem megérdemelsz.
0: Ez kettő lett belőle.
1: És vettem kettőt, és megérdemeltem, kifizettem, nem szponzorált tartalom, boldog vagyok vele, köszönöm szépen.
2: Nagyon helyes.
0: Kedvességesen.
2: Jó reggelt kívánok nektek, reggeli rutinom részé vagytok. Mi van ma, hallgatókkal? Évek óta hallgatlak titeket, elképzelni nem tudom a reggelt nélkületek. Közé vagytok, és remélem lesztek még jó sokáig. Szép napot, puszi, Barbie. Mi van mai, gyerekek?
0: Lehet, hogy elcsitult az elmúlt néhány hét.
2: Az irányba egy ilyen önzetlen szeretet érkezik? Nem is értem. Jó hosszú hétvég után újra dolgozni menni, úgysem éreztem jól magam az erdőben, a csendben és a nyugalomban. Helyett ismét találkoztatok a gyökerekkel. Zotyó küldte nekünk, köszönjük szépen. Rohadt lipsik, ezt is megkaptuk, köszönjük szépen. Szóval azért ezek is jönnek, és ma Ferinek van igaza, ilyen SMS-ek jönnek. Gratula Anna, csodaszép lányának a ballagáshoz, írta Misi, aki gondolom megnézte Anna Insta oldalát, vagy volt valami poszt, mert hogy ballagott a Karina, és érettségizik gyerekek, úgyhogy neki is, meg minden érettségizőnek. Nagy kalappal ügyesek legyetek.
0: Kezdődik a magyar gyerekek.
2: Legyünk rájuk büszkék.
0: 9-kor kezdenek, nem?
2: Felnőnek.
0: 9 megváltoztatták.
2: Ezt a kis elkényeztetett kis gyerekek nézve.
0: Nagyon ugyanak egy kicsit egy órával később.
1: Igen, mint a tudnának aludni.
2: Igen, mint a tudnának aludni. Mi még 8-kor kezdtünk, és még a magyar tételek megjelentek a tévében, meg a matek tételek is.
1: Tudnál nekik segíteni, kicsit felcsavarnak a rádiót, az olvasnák fel az ostobaságokat, hogy...
2: Igen, az nagy dolog, gyerekek. Az valaminek azért tényleg a lezárása. És egy ilyen kicsit másfajta életben való elindulás. Persze még marad az egyetem, még tanulsz, meg még tovább mész, de ha nem mész, azért ott valami ezzel zárul. Tényleg nagyok lesznek. Nem biztos, hogy kirepülnek, de 18-19. Hát ott már azért ott már nagyfiúk, nagylányok, gyerekek.
0: Meg
2: az
0: most
2: van.
0: Már nem lesz vele annyi feladatot, pont az Anna mondta, hogy ő maga is búcsúzott ettől az egésztől. Nincs több szülői értekezlet egyetemen, már nem lesz, vagy a munkahelyen.
2: Nincs. Tudod, hát ugye már a gimi is, szerintem már a gimi is nagyon önjáró. Ugye, még bemész szülőire, még ott vagy, de hogy már magának tanul, csinálja, elmondja, hogy mi volt a súlyban, de tudja, ha probléma van, szól egyébként, megoldja.
0: Ott a vége,
2: azzal valaminek tényleg. Tényleg vége szakad. Feri Győrben ünnepi a születésnapját, én pedig viszem magammal nektek az extra vendége Duna Szerdahelyről. Szúnyog Csődör írta nekünk. Köszönjük szépen.
0: Izgulok, hogy kit kapunk.
2: Igen. Azt mondja, hogy Miskolca miért nem jött. A gyerekek, nem férünk mindenhova. Nem férünk mindenhova.
1: Tavaly voltunk Miskolcon.
2: Tavaly voltunk, ahova nem mentünk tavaly, oda megyünk idén, és hát nyilván inkább a nagyvárosokba megyünk. Leszarom ezt a sok nyálas fideszest, ide valaki.
0: Ezt nem derült ki, hogy ők milyenek.
2: Igen, sok nyálas fideszes. Tévéműsor sikerült nézni valakinek?
0: Volt valami?
2: Csak kérdezem, hát ki ilyen jó időben kitévézik, nem? Nagyon-nagyon senki.
0: Most a séfek, mészerőek egymásnál. Állatok, egy darabot se láttam belőle. Még szerintem.
2: Mindig exatlon palikék, még mindig dominikán.
0: Szerintem igen.
2: Jó hosszú időre vannak.
0: De én sem néztem semmit. Hétvégén mi volt? Friderikusz volt szombaton, ha valaki nézte, én sem néztem.
2: Nem nagyon vagy tévé közelben.
1: Amúgy biztos, hogy szuper adások, meg szuper műsor, de hogy ősszel vagy erre kalibrálható, nem, hogy otthon legyél. Mert én amúgy én már nagyon nehezem is van bent
0: éltek. Inkább ülsz kint valahol.
1: Inkább ülök kint valahol. Én hétvégén ugye nagyon sok születésnapján voltam, és megszálltunk Sárváron, ahol összefutottam Ábel Anitából, aki nagy jogázások, jogatábor tartott, és rögtön fülön csipett engem, hogy gyere csak ide. Elmentünk jogázni a lányommal, és nagyon-nagyon jó volt. Nagyon szerettem. Jó volt, úgyhogy annyira vérszemet kaptam, hogy elmegyek majd a következő jogatáborába.
0: És ő tartja?
2: De stand-up-oz?
1: Nem, jó,
2: jogázni
1: fogod.
2: De mit fogsz ott csinálni?
1: Igen.
0: Tudod, már az üvöltő kutya poszt.
1: Micsoda?
0: Üvöltő kutya poszt.
1: A saját segédszagoló kutya poszt gyakorolom egyelőre, de igen, van mindenféle.
2: Nem elég megcsinálni, föl is kell belőle állni. Csak mondom. Tehát,
1: igen, nekem ezt nem mondták.
2: Egyszer úgy maradsz, az rendben van, de hogy utána azért abból meg kell próbálni felállni.
1: Nem akarok felállni.
0: Jó, Eszterben másik póz van.
1: Kossolsz. Áramlik a fló, ez a vinyászám. Nem érzem a vinyászámot, srácok.
2: A vinyászapló, igen.
1: Igen, igen. Szóval aztán, jó, amúgy az mellett mindig felbosszantottam magam a jogám, mert nekem lassú volt, de hát azért Ábrahim elég vitaminosan tartja a jogát, tehát ő azért ilyen tempós. Tempós, igen, igen, igen. Azt mondanám, hogy inkább egy ilyen joga crossfit keveréke.
0: Izzadjatok.
1: Igen, megmutatja, hogy is lehet érezni magad. Szóval beadta.
2: Helyes. Kikapott az Újpest, mint a Fidesz, írja valaki, köszönjük szépen. Igen, lettem, egy ötös berámolt neki a Fradi, talán, vagy hatos, vagy mit rámolt a Fradi?
0: 5-0 lett.
2: 5-0, az örök rangadó, atya Isten, mennyire nem nézek ki magyar futballt. Minden kedves érettségizőnek és az őkért izguló szülőnek kívánok kéz- és lábtörést. A következő pár napra minden szépet és jót az előttetek álló nagybetűs élethez, egy osztályfőnök talál, aki szintén nagyon izgul. Wow, gyerekek, de jó ez, úristen. Azért így visszajönnek a régi emlékek, nem?
0: Nekem nem volt nagyon megrázó.
2: Megrázó nem, de azért készültünk rá, meg izgultunk meg.
0: Te.
2: Hát de, tudod, mennyire izgultam.
1: Az egész nem volt megrázó. De, hogy ez esélytelen nyugalmával érkeztél, vagy
0: igen,
1: volt
0: mi
1: valami?
0: Nem nagyon kapkodtunk ezen a...
2: Adjad már Stréberkel, kis szemüvegben, kis leugoplasszal megérkezett oda.
0: Is,
2: mire elővettem a tollat, már lapot kért.
1: Azt akartam, hogy az új kinyúrsi...
2: Már túlírta az első.
0: Bastonyáni érettségiztem,
1: az új kinyúrsi per Bastonyai bizottság meglátta Ferit, és már mondták, hogy Feri, kém, hát gyere, csak a Markója pogácsából, hogy gyere.
0: Igen, Marki, hoztál gyere, magaddal valamit.
1: Igen. Hogy Feri, kém, na, gyorsan beírom neked az ötöst, addig meséld el, hogy édesanyádék hogy vannak.
0: Csak szerettem volna ötös, nem is láttam ötöst érettségét.
1: Soha nem láttam még ötöst?
0: De régebben láttam, de aztán elmúlt.
1: Ennyi.
0: Érettségére már nem marad belőle.
2: Nekem lehet ötösöm érettségére.
0: Tényleg?
2: Nekem a törém is ötös lett, meg az angolom is ötös lett.
0: Na, azt akkor én vagyok a Strében.
2: Magyar 4-es, matek 2-es.
1: Itt tartunk. Na, mondom akkor. Emelt szinten érettségiztem. Angol, német, 5-ös 100%.
0: Azt akkor ki a Strében,
2: Irodalom
1: 97% emelt szinten. Köszönöm viszont hallásra. Történelem egy nagyon büszke 4-es. Egész életemben távol tartottam magam az évszámoktól.
2: Matekot mond.
1: Az is 4-es.
2: 4-es matek érettségi?
0: Tessék, 5-ösök, 4-esek, de emelt szinten.
2: Az jó, nem, az jó. Hülye volt a matekból.
1: Én jártam külön matekra, és annyira féltem a matek érettségitől, mondom, amíg 20 éves koromban is volt olyan, hogy utána volt valami bajom, és azt álmodtam észre, hogy nem megyek el az érettségire.
2: Egyébként az érettségére mai napig álmodok én is. Tehát azért valószínűleg most már nem emlékszel úgy, de azért, ha mai napig eszedbe jut az érettségére, álmodsz vele, akkor azért ott komoly stressz van, igen. Azért az érettségi még csak makaszörül, az Újpest már tegnap kapott egy ötöst. De rohadékok vagytok. Az Újpest már tegnap kapott egy ötöst. Jól van. Hagyjátok már ezt a sok rinyát, tanácsot adjatok, ne kelljen rám tenni a kényszer zubbonyt a repülőn.
1: Na, mi a baj?
2: Mi a baj? Adunk tanácsot, mindenki írja meg, hogy aki nem kapott karácsot, ne hozzon tanácsot, nem?
1: Vagy az Újpest miatt vagy kiborulva? Vagy az érettségi miatt vagy kiborulva?
2: Igen. Az érettségi miatt is, az Újpest miatt is, igen.
1: Azt a tanácsot tudom adni, hogyha a repüléstől félsz, hogy ne így járj rá gyógyszerre. Ezt a tanácsot az egyik ismerősöm nem fogadta meg, nem olyan régen.
2: Ivott a gyógyszerre?
1: Ivott a gyógyszerre, és felfedezte a személyiségének az árnyoldalát. Tehát olyan, ki tudta hangosítani a félelmét, hogy mi fogalmazok. Szóval szerintem azt ne, és lehet, hogy csak simán a légzés gyakorlat, az azt hiszem, végig lehet csinálni repülést, nem?
2: Én meg szerintem be lehet rúgni, igazán rúgjál be rendesen, és akkor nem lesz semmi
1: para. De jót tesz neked?
2: Hát ma tudod, mire iszol nyilván, de ha nagyon berúgsz, leszedálod magad, leülsz, bambulsz, aztán utána leszállsz.
1: Szerintem rosszabb a bepiász.
0: Az akkor... a baj, hogy nem tudjuk, hogy milyen részeg az emberünk, igen, mert igen. Ha olyan részeg, hogy kötözködős, akkor leszáll a gép, mindenki őt utálja, és még le is vesznek róla. Tehát az nem jó.
1: Nem is az,
2: igen, jó, hát ha kötözködsz, akkor igen, de azért kevés kötözködik. Berúgsz, az elmosolyogsz ott, nem? Most lekiállsz ott hőzöngeni, akkor ne így áll, az nem szerencsés, igen.
1: Hát igen. A kordióvesztés állapot, az részegen is megvan, tehát hogy aki mondjuk részegen jobban beszorong a piától, tudod, pont azért, mert nem tudja kontrollálni a helyzetet, annak teljesen felesleges innia szerintem. De mindus.
2: Na minden, gyerekek, jól van. Oké, elmegyünk, akkor ráfordulunk így az első napunkra, a hétfőre. Jól jelentkezzetek játékra, és... És ennyi, igazából fél hét van pontosan. Egy pici hírek, pici reklám, aztán itt vagyunk már is.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék! Ha!
0: hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
0: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
1: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: múlva a tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
3: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
4: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7 millió 999 ezer forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
9: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
1: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: kezdjen.
1: Újabb országos razziára készül a rendőrség, kezdődik az érettségi időszak. AI által írt darabot mutatnak be Franciaországban. Hunyad Ágos vagyok. Jó reggelt kívánok! Újabb országos razziára készül a rendőrség. A héten a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik, majd a nemzetközi roadpool akcióhoz csatlakoztak. Főként arra kíváncsiak, hogy betartják-e a vezetési és pihenőidőket a sofőrök, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. A rendőrök nagyjából 2 hete tartottak hasonló ellenőrzést, akkor a gyors hajtók kerültek célkeresztbe. Több mint 17 ezer sofőr bírságoltak meg. Több mint 140 ezer honfitársunkért izgulhatunk, ma indul az érettségi időszak, ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából vizsgáznak a diákok, szerdán pedig történelmet írhatnak. A vizsgák ezután az idegen nyelvekkel folytatódnak. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szintű szóbelikkel folytatódik a vizsgaidőszak, azok június 3-án, a középszintű vizsgák pedig június 15-én. Kezdődnek. Hatalmas pusztítást végzett a szőlőkben és a gyümölcsösökben a május elsejei fagy. Több helyen is mínusz 5 fokig hűlt a levegő, emiatt a gazdák szerint hiába védekeztek tüzeléssel, füstöléssel, sok helyen a teljes termést elvitte a fagy. Nem csak a szőlőtőkék fagytak meg, a szilvát, a medgyet, a körtét, az almát és a barackot termesztő gazdák is hasonló károkról számoltak be. Fontos tudni, hogy az érintett gazdák május 31-ig jelenthetik be fagykáraikat, amelyek után kártérítést kaphatnak majd. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában, akinek köze lehetett a patkányméreggel szennyezett HIP bébiételekhez. Még április közepén találták meg az első mérgezett bébiételt, azóta Csehországban és Szlovákiában is összesen 5 ilyenre bukkantak. Magyarországon is kivonták a termékeket a forgalomból. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Modern francia komédia az AI tálalásában. Mesterséges intelligenciával készült előadást mutatnak be a Versailles Kastély Színházában. A három felvonásos bohózaton 3 évig dolgoztak a Sorbonne Egyetem munkatársai. Molière művei alapján kérték meg a mesterséges intelligenciát, hogy írjon egy darabot és tervezze hozzá díszletet és jelmezeket. A bohózatot napokon belül bemutatják. Ma napos szárazabb időre készülhetünk, délután akár 25-26 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is csak fátyol felhők érkezhetnek majd fölénk, esni aznap sem fog.
0: Közlekedési hírek.
1: Az út informálja, hogy az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhely épül. Budapest felé a 40-es és 37-es kilométerek között, az ellenkező oldalon a 35-ös és 39-es kilométerek között zárják le a külső sávot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egyen, a Rádió Egyen.
1: Na mondjál egy jó kis időjárás, Ferenc. 3-7 lesz, 3 perc múlva. Mi várható ránk?
2: Hűvöske reggel után erős fölmelegedés. Ez várható.
1: Látható-e már a jövő hét?
2: Látható, persze, jövő héten lesz. Azt mondja, hogy kis felhőzetek, 22-24 fokok, mit akarsz?
1: 22-24, aha, tehát jó idő lesz akkor jövő héten, vagy ameddig látjuk.
2: Ja, várjál, egy külföldi országot nézek, várjál.
1: Akkor pattints már vissza Magyarországra.
2: Várjál, visszapattintottam.
1: Mit már zsül?
2: Meg vagyok. Jó, esős, kicsit, de jó.
1: Az mi van ott az a sok eső, hétfőket szerda?
2: Nem sok.
3: Cumulus rimusok jönnek.
1: Jaj, nem áll. Zápor, az csak zápor, gyerekek, jó. Azok már egy nyári helyi lokális, az nem baj. Ez lehet, hogy Balatonon esik, de Sopronban jó idő van, Sopronban szakad, de mit tudom én, Győrben süt a nap. Tehát a helyi zápor az, amilyen országos eső ne legyen. Mit látsz?
3: Balázsnak mindig szerencséje van ilyenkor.
2: Tisztul az még odáig.
1: Nem néz ki jól?
2: Hát a hétfőket szerda, nem, most így Győrre néztem rá.
1: És?
2: Hát, esős. Kicsit. De záporos.
1: Jaj, nem ár, úristen, nem ár.
2: Kicsi zápor. Jó, zivatar.
3: Változott a kitelepülés helyszíne, ugye? Hétfő, Barcelona.
1: Ked Malaga. Szerda, Monte Carlo.
2: Senki nem tudja még megmondani, érted? Hát most ki tudja még egy hétre előre. Az egy hét múlva.
1: Igen, bízunk benne meg, ha sok ember akarja, hogy jó idő lesz.
3: Akkor berakjuk a motorotokat a csomimba. És akkor váltunk majd
2: megyünk együtt, körbe. Igen.
1: Ja, tényleg, ráadásul azért ott ne essen, mert mi ott motoron vagyunk már. Nem is, aki a kitelepülésen se essen, de hogy utána azért az nem lenne jó. Maximum wellnessezünk a szállodában. Azt tudom elképzelni.
3: Igen, nagyon van wellness.
2: De át kell érni a másik helyre valahol.
1: Az igaz, valahogy át kell menni. Átverekedjük.
2: Jó lesz az.
1: Mondjuk egyébként független attól, hogy nem vagyunk kitelepülésen, maga az eső az nagyon-nagyon jó lenne, csak ne akkor. Egyébként ez sem valami 10 mm helyett, vagy 10 cm helyett 1 mm esett, vagy most olvasom valami borzasztó számot. Az áprilisi 10 cm helyett leesett 1 cm. Tehát, hogy valami irdatlan vízhiány
3: jó,
1: van.
3: Jó, mondom akkor a tematikát, a Rina helyett esőtáncot kell járatnunk az emberekkel.
1: Az jó.
2: Minden nap.
3: Minden nap kell dedikálni kell egy pár percet, akkor mindenki álljon fel, ki hallja a rádiót, és nyomassunk valami esőtáncot.
2: Ugyanaz a zene lesz rajta végig, vagy minden nap más zenét adunk?
3: Hallamos vagyok arra, hogy belemenjek változtatásokba, úgyhogy szerintem legyen az, hogy más zenéket. De például kezdhetnénk ma azzal, ami a 80-as évekből van, vagy 90-es évek, amikor az ilyen DJ ott is van, az az esőtáncos, tudod?
1: Tudom. Nem az.
3: Nem az.
2: Mi van?
3: Vagy a Serikó volt az?
1: Nem. Ilyen maszkos sávok táncolnak, nem az?
3: És benne volt abban a filmben, hogy Chevy Chase ilyen nevelőapuka volt. Onnan emlékszem rá. Ilyen indián tábor. Ilyen indián tábor csinálta a nevelt fiával.
1: Nem Dario G volt, nem erre gondolsz?
3: Meg fogjuk keresni
2: a szemben.
1: Nem emlékeztek Dario G-re?
3: Emlékeztek erre a filmre? Amikor nagyon kedves színészek játszották azt, hogy indiának a gyerekükkel, és akkor apuka...
1: Na ez nekem nincs meg konkrétan.
3: Nem is volt benne egy néma gyerek is.
2: Egy néma gyerek, mert
3: igen,
2: az erdőben.
3: Ennyit tudok elmondani, és ez alapján megtalálja annak egy melegülelés.
1: Azaz, igen. Hát figyeljetek, ilyen, ez volt, hallgass meg, erre gondolsz? Nem ez volt.
3: Nem.
1: És itt van az, hogy esőtáncolnak, ez nem az?
3: Nem, de ezt vegyük fel a listánkra, ez az egyik esőtáncos dal. És akkor legyen még egy másik, amikor pedig, amit én gondoltam ki.
1: Jó, de akkor ez nem az. Az a Deep Forest volt, amit te énekeltél.
3: Deep Forest.
2: Ó, de szerettem Andó.
3: Tehát a Deep
1: Forest? Az Deep Forest volt egyébként szerintem, igen.
2: De várja, annak több dala is van.
1: Ádi-ádi. Az tudom. Az megvan. Várjátok, ezt már támogatom még a Jules Berber rakja.
4: Nem.
1: Hát azt tudod, hogy most írták meg is igazuk, hogy Enigma.
3: Enigma? Nem.
1: Ádi-ádi-ró.
2: Végig dumáltátok a támogatót, szegény.
1: Ja, jó.
2: A szerelvénybortól visszatért.
1: Az biztos.
3: Jó.
1: És van a fekete férigén nem.
2: Csakattára gondolsz, azt írják.
1: Ne, igen. Azt
3: írják, hogy Fási Zsülőre gondolok.
2: Hát őre is gondolsz, de most más miatt.
1: De most várjatok.
3: Az a Return to Innocence.
1: Az a Return to Innocence. Ne. Az Enigma. Mondom én.
3: Van ilyen gyors verzió is.
2: Arra tudunk táncolni.
3: Mindenre tudunk táncolni, Feri. Hát ne egy kis hitű.
2: Jó, de lassúzni, az meg nem eső.
1: Na itt van, figyelj, hallgass meg, ez volt az. Jól szól, nem?
2: Nagyon.
1: Jó, kifejezetten jók vagyunk. Ott van.
3: Csak de ne azt rakjátok be, mi lassú. Ne, azaz.
1: Ez az. De ennek volt egy remix változata. Igen, tehát igen, igen. Aztán ezt megcsinálták nagyon sokan egyébként. Megcsinálták. Ja.
3: Igen, azt keresünk a remixet, amikor ilyen táncolós, nem ez az ilyen semmibe révedős.
1: Egyébként elkezekkel Fási Zsülikével, mert Fási Zsülike 101 millió forintot kapott egy Fási Zsülike dokumentumfilmre. Úgyhogy ja. Fási Zsülike azért csak óvatosan, mert nem sokára a dokumentumfilm készül Zsülike és a Fási család életéről.
2: És még lehet jó. Nem láttuk, még lehet jó.
3: Engem elkaptak ezzel, csak elmondom nektek, hogy Fási Zsülike az az ember, akiről a fókusz lehozta, hallott Claudia, hogy kétszer is becsapott a villám. De emlékszem, hogy
1: miután megkapta a 101 millió forintot.
3: Az a harmadik csapásról. Igen, szóval, hogy igen. Igen, szerintem összességében nagyon izgalmas dokumentumfilmre, ez egy cool dokumentum lesz.
1: Miről forgat Fási Zsülik a több részes dokumentumfilmet? Mondjátok meg nekem, Fási.
2: Hát akkor én elmondom, hogy villámcsapásról.
1: A villámcsapásról? Miről forgat?
3: Azzal kezdődik, hogy én az egésznek a stílusára úgy számítok, mint a TLC-n vannak azok, amikor lekövetik így embereknek a sorsát. Volt több ilyen verzió, volt a Tini Mamik, meg egy csomó minden, és egy kicsit ilyen, hogy ilyen point of view, tehát, hogy mennek vele reggel álmosan kikel az ágyából, kimegy, akkor keveri neki a kakaót, ugye az Ádám, és a többi, és a többi. Megnézzük együtt az RTV részletest, hogy mi lesz ma a tévében. Inkább menjünk el, puszta Szabolcsra lépjünk fel, ott egy kis backstage videó, és kész vagyunk. Igen, nagyon várom.
2: Ez 101-ből kijön.
1: Az Árpának igaza van, lehet, hogy brutálisan jó lesz. Tehát, hogy addig azért ezt ne bántsuk, amíg ugye nem tudjuk, hogy mire költi a Nemzeti Kulturális Alapból kiosztott 100 milliót.
2: Várjuk meg, hát ha jó lesz.
1: De miért Mága fel? Zoltán fotósa 500 millió? Hát most... Hát azért itt volt.
3: Hát neki ez ilyen fájdalomdíj volt szerintem. Amin az ember keresztül ment. Amit annak le kellett fotóznia.
1: Gyorsan megkapta az 500 milliót.
3: Kíváncsi elnékem, úgyhogy lesz ilyen kiállítás Mága Zoltánból, tudod, a fotózás után. Tudod, én azért nagyon bűvészi képek, hogy húzza.
2: Hegedűvel. Most megint hegedűvel.
3: Hegedűvel balról. Hegedűvel jobbról.
1: Jó, gyerekek. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt.
4: Halló, sziasztok.
1: Hello, hogy hívnak? Ciao.
4: Sziasztok, Sári vagyok.
1: Hello, Sári. Honnan hívtál minket, Sári?
4: Munkába tartok. Tessék?
1: Munkába tartasz, amit dolgozol.
4: Igen, igen, én cukrász vagyok. Úgyhogy most félreálltam, hogy gyorsan tudjak veletek beszélni, és szerencsén a sikerült.
1: Azért ez így bizizgi. Cukrász vagy? Mit csinálsz ma? Mit kell elkészíteni?
4: Hát mindenképpen készül ma levendulás krémes, ugye a levenduláföld hazájában.
3: Ez nagyon ilyen hangzik. Ez egy medvehagyma díjas édeség. Tehát ez, ki akar olyan süteményt tenni, aminek nagymamának a szekrényének
2: elég sokkal.
1: Igen, nagyon megy a levendula és süteménység.
4: Jó, azért megvan ennek a jellegzetessége, nem szappan ízre kell gondolni azért.
1: Kicsit az. Kicsit illónaj, hát, minden egy kicsit illónaj.
4: Lehet azt úgy csinálni, hogy ne érződjön úgy ki.
1: Igen?
4: Igen, igen. Tehát gyertek el hozzánk, kóstoljátok meg.
1: Merre vagy?
2: A Tihanyban.
1: Ott nincs más nagyon. Ott ez az egyetlen lehetőséged van. Vagy levendulában foglalkozol.
4: Nem. Úgyhogy...
2: Nem minden levendulás, az összes termék. Levendulás fagyitok is van, fogadjunk.
4: Van persze ilyen citrusos levendula fagyi, de ezen kívül süteményben csak a levendulás krémes.
1: Levendulás
4: azon kívül
1: krémes.
4: Nagyon sok francia jellegű süteményünk, modern pitink, úgyhogy minden, ami szemszájnak ingere. Úgyhogy
1: nagyon jó.
4: Igyekszünk.
1: Jól van, és van levendulás, medvehagymás levesetek is egyébként? Tehát a kettőt nem lehet, a kettőt próbált azt valaki?
2: Azért nem próbálták, mert szar.
1: Szar együtt a kettőt?
2: Az így ránézésre.
4: Nem próbáltuk ki.
3: Jó, akkor van a
4: következőt.
3: Van-e mazsolás, levendulás, puffancsotok?
4: Nincsen.
3: Akkor átküldöm Ferit.
2: Hát és csináljuk egyet.
4: Mindenképpen. Hát ha ennek
1: a anya levendula és a tűzi víztározó hazája. Hát tényleg, ott vágták ki a fél erdőt, úgyhogy mindenki. Tűzi víztározót épített, amit medencének átszázott. Szenzációs. Na jól van, kivel játszanál akkor, kit választottál?
4: Ferivel, akkor már
1: Ferivel. Ilyen gasztrodolgok, meg levendula, meg cukráskodás, ez legyen a... Legyen a Feri akkor jó, Sára, figyeljél, indulunk okay, akkor. Rendben. Mehetünk, kész vagy?
4: Mehetünk.
1: 3-2 tesé.
2: Rohadt macerás a cukrászat.
4: Szia, Feri.
2: Szia.
4: Szoktál űzni?
2: Kérdezel?
4: Igen.
1: Jó, van, meg is vagyunk. Ennyi volt, jó van, Sára.
2: Egyszerre kérdeztünk. Mondom, megkérdezem, hogy kérdezel-e.
1: Szép volt, Sára. Beilletelem, de hogy mindig.
4: Gyönyörű volt, életem belőtt, hogy játszottam, és így végtem, de jó.
1: Hosszú felvezetés után egy nagyon rövid játékot tudtál letenni az asztalra nekünk.
4: Igen.
3: De én egyetlen egy dolgot hibáztatnék, az pedig a levendula. Tehát ez a levendula miatt, hogy tönkretett a központi idegrendszeredet.
4: Úgy van, lehet, hogy már, igen, magas volt a
1: Ami jó volt, egyszer kaptunk levendulás gint, az finom volt.
3: Fél neked mindegy lesz, hogy csak gin legyen.
1: Ez is igaz.
3: Ha medve tapaslát volna,
4: azt meg
1: ez is igaz. Az akkor még abban a korszakomban volt, mikor mindegy mi volt, csak alkohol legyen. De ja, levendulás gin, és azt hiszem pont egy ilyen híres tihanyi cukrászdában kaptuk Ajcsiba, egy ilyen reggeli után, és az nagyon finom volt, az tényleg ízlett. Azt igen, ők csinálják
4: ott. A repertoáron, így van.
1: Igen, ez egy ilyen saját manufaktúra, az nagyon klassz volt.
4: Igen, igen.
1: Jól van, Sára, figyelj, azért van egy nyereményed, ezt megmutatjuk, egész héten van ez.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége, félpanzióval, a négy csillagos Hotel Vella Marinban.
2: Mi van?
1: Na, hát ez...
4: Hoppácska!
1: Holnap itt tele leszünk jelentkezéssel, gyerekek. Dőlni fognak az SMS-ek, hogy én akarok játszani.
2: Mennyire menő? Mi ez, Hotel Vella?
4: Hát nagyon menő.
1: Az egy wellness hétvége. Na, mit szólsz hozzá? Van kivel menni?
4: Van, hát.
1: Nagyon jó. Hát akkor érezzétek jól magatokat, küldjük.
4: Jó, hát nagyon szépen, köszönöm.
2: Messzire se kell mennetek, csak a másik oldal.
1: Déli oldal? Aha, déli oldalon van?
4: Igen. Akkor csak át kell kompozni.
1: Átmentek. Köszi a játékot, ciao.
4: Jó, én is köszönöm, szép napot nektek, sziasztok!
1: Puszi, hello! Jászak, ez a Márdi a másik oldal.
2: Igen, de tök menő, négy csillag, öcsém, spa and wellness.
3: Ilyen neve még egyszer, mi volt el?
1: Vella Marin támogat bennünket, rohant itt holnap, aztán akkor itt nagy őrület lesz a játék kapcsán, akkor itt mindenki majd játszani
3: igen,
1: akar.
3: Igen, most az embereket kettőfajta terror sújtja, aki el akar repülni, az ugye attól kell félni, hogy haza tud-e jönni, aki pedig a Balatonra megy, hogy szintén haza tud-e jönni, mert azért az M7-es meg az M1-es feladja leckét így hétvégente. Nem tudom, látjátok el, mi zajlik.
2: Figyelj,
3: én azért ott gondolkodtam rajta, hogy
1: az M1 csak végszükség esetén, tényleg. Felfoghatatlan. Vissza nagyon besűrűsödik az egy sáv miatt, de oda ki lefele is az M1-esen az első 60 kilométer, az combi. Tehát ott nagyon gyorsan nem is. Mi történik a reggeliben, hogy a Szújó és a Jakubcsek mögött Darth Vader és egy birodalmi katona áldogál? Ott,
3: ha nézed őket, bátorítod őket erre a viselkedésre.
1: Ott is elszabadult a pokol, úgy látom, hogy egy Darth Vader és egy birodalmi.
3: De az új dísz, tehát olyan, mint valakinek a nappaliában látnánk be, és ez olyan, hogy sötét lenne.
1: De ha megnézitek, hogy a 70-es években láttuk először a rohamosztagosokat, és ránézel a fehér rohamosztagosra, hogy az még mindig mennyire nagyon-nagyon jó. Gyerekek, eltelt 50 év.
2: És nem tudtak jobbat csinálni.
1: 77, igen. 76, nem is tudom, 81, nem tudom, mikor mutatták be a negyedik részt, ugye a Csillagok háborúját, a New Hope-ot. De nézd meg ezt a Darth Vader jelmezt, nézd meg ezt a birodalmi lépegetőt, hogy figyelj!
3: Hát ezt még tudnál csókolózni Darth Vaderrel?
1: Nagyon sokáig.
2: Napokig.
1: Nem mondd, hogy nem akarnál egy birodalmi, egy rohamosztagos szettet, ez a fehér-fekete, hogy ezek
2: hogy
1: mennyire...
2: Így, hogy a tökvédő pont a szújó feje mellett van így egész jó.
1: Mennyire ki van találva, profi. Gyerekek.
3: Én nagyon furcsán néznék ki benne, azt érzem, hogy szerintem a lágy részeken kibudjon az, aminek ki kell budjani, és a többi próbálom magamon tartani.
1: Nem feltétlen neked való jelmez ez, igen. Igen, viszont a fénykard az kicsit gyatra. Na jó, azt adom, hogy a Darth Vader fénykardja az kicsit gyatra. Fú, de nagyon jó.
3: Na
1: ez.
3: Figyelj, közben pedig kapom itt az ihleteket, és hogy ami még nagyon durva esőtán zene, az Everybody Dance Now.
1: Everybody Dance Now.
3: Everybody Dance Now.
1: Az is jó, mind esőtánc.
3: Ugye?
1: Eljáratjuk velük. Azt mondják közben, megvan a megoldás, hogy ma van a Star Wars nap. Május
2: 4-e,
1: May the Force be with you. Ugye az erő legyen veled, ez a klasszikus mondat, de ezt akkor május 4-én mutatták be, vagy akkor született Luke Skywalker, vagy ez George Lucas születésnapja, mit történik?
2: Nemzetközi Star Wars nap minden év május 4-e.
1: Ja, mert hogy May the Force. Aha, hogy van benne egy ilyen kis... Aha,
3: ez egy kis, az évezred szóvice.
1: Egy évezred szójáték a szóvice, egy May the Force, és akkor így, hogy aha, tehát, hogy akkor a május 4 így lett a nemzetközi Star Wars nap. Aha, 0504, May the Force.
2: Aha.
1: Jó, tudok rajta nevetni, ha nagyon akarok.
2: Majd később. Reggel, korán van még.
1: Jó, de a sorozatot nagyon kedveljük, tehát, hogy azért ebből nem engedünk. Úgyhogy ez nagyon jó. Zsucike, menni kell? Menni kell. 4 perc a pontosan 7 óra. Ébredezzetek, drága hallgatók, ha van közlekedés, akkor küldjétek el nekünk, hogy mi a helyzet. Jó, mi pedig akkor itt vagyunk. Mindjárt 3 perc a pontosan 7 óra.
0: Akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
2: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két benforgás az éterben.
2: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Buríts a sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérefalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: garázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
8: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
7: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
8: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
10: Alig várod a nyarat is megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
11: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Bevezető árakkal vár a Metrodom Víd lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Víd. További információ metrodom.hu.
13: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
14: Indulj!

0: Támogatjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban.
1: Vásároljon Ariston Velis vízmelegítőt májusban, töltse fel a vásárlást igazoló számlát, és visszanyerheti a teljes vételárát. Részletek a www.arisztonnyereményjáték.hu oldalon.
2: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
4: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlókestéje.
4: Irány az Osan! Spórolj okosan!
6: Hamarosan költözhető otthonok várnak rád a 13. kerületben. Hozd az egész családot és választhatok együtt kínálatunkból. Avikogroup.hu.
7: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things Krill házat, a Star Trek űrhajót vagy a LEGO Pikachut óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
8: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Fóton a JP Autónál a Fehérkő út 4/A szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
9: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
10: Reklámot hallottak.
9: Hírek a Rádió 1-en.
11: Kezdődik az érettségi időszak, ma van a tűzoltók napja. Elfoghatták a bébi ételmérgezés elkövetőjét, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Több mint 140 ezer honfitársunkért izgulhatunk. Ma indul az érettségi időszak. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából vizsgáznak a diákok, szerdán pedig történelmet írhatnak. A vizsgák ezután az idegen nyelvekkel folytatódnak. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról, közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szintű szóbelikkel folytatódik a vizsgaidőszak, azok június 3-án, a középszintű vizsgák pedig június 15-én kezdődnek. 2 percen belül úton vannak, ha baj van, a hétköznapi hősöket ünnepeljük, ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, mondta Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
12: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
11: Hatalmas pusztítást végzett a szőlőkben és a gyümölcsösökben a május 1-i fagy. Több helyen is mínusz 5 fokig hűlt a levegő, emiatt a gazdák szerint hiába védekeztek tüzeléssel, füstöléssel, sok helyen a teljes termést elvitte a fagy. Nem csak a szőlőtőkék fagytak meg, a szilvát, a medgyet, a körtét, az almát és a barackot termesztő gazdák is hasonló károkról számoltak be. Fontos tudni, hogy az érintett gazdák május 31-ig jelenthetik be fagykáraikat, amelyek után kártérítést kaphatnak majd. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában, akinek köze lehetett a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételekhez. Még április közepén találták meg az első mérgezett bébi ételt, azóta Csehországban és Szlovákiában is összesen 5 ilyenre bukkantak. Magyarországon is kivonták a termékeket a forgalomból. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Ma napos szárazabb időre készülhetünk, délután akár 25-26 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is csak fátyol felhők érkezhetnek majd fölénk, esni az nap sem fog. Szerdára is több órás napsütést mondanak, délután viszont több helyen záporok frissíthetik majd a levegőt.
9: Közlekedési hírek.
11: A 10-es főúton több helyen kell útszűkületre számítani, Solymánál a 16-os és 17-es kilométerek között dolgoznak, valamint Pilisvörösváron a 18-as kilométernél.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perce, jó reggelt. Baleset az M3-as autópályán Budapest felé, a 48-as kilométernél a Galga pihenője előtt, ezt Gergő küldte nekünk. Köszönjük szépen, megkaptam csütörtökön a naphallgatói ajándékcsomagot, köszönöm. Örülök, hogy beszéltem Annával, nagyon szeretem hangját, örülnék, ha minél többet hallanánk reggelente, jók a meglátása. És volt, gyerekek, mi van ma? Olyanok vagyunk mi is, meg a hallgatók is, mint akik átmentek a macskafogón. Van azon a nagy egéren, ami megzabálja a macskákat, vagy nem tudom mi ez.
3: Macska kijönnek, volt, nagy macska.
2: Nagy macska, kijönünk a végén, és mindenki labdázik, mindenki virágokat szagolgat. Tényleg, mi van? Mi ez az általános,
4: ez elterelés.
2: Általános a jó kedvés, szeretet megnyilvánulás felénk is, mindenki felé. Mi történik itt?
4: Nem lehet, hogy az emberek így elkezdtek így megnyugodni, mert a jó idő.
2: Hát és, igen, és elmúlt a pszichó, de hogy közben igen, lehet, igen, hogy ez van, én nem tudom. Itt láttam egy tök jó ilyen kis szösszenetet, ami ilyen kis színes, hogy egy... Volt van a Szentendrei úton valahol egy ilyen nagyon nagy társasház, és oda 8 plakát volt kirakva, azt láttátok?
3: Hát ez legendás volt, ez a 8-as.

0: tulajdonképpen olyan csak óriás plakátok voltak, hogy virágba borították az egészet, és azt írják, hogy lehet szép is.
1: És nem hirdetnek semmit.
0: És nem hirdetnek igazából semmit, magukat, gyere, az ügynökséget hirdetik. Tehát, hogy a saját promójuk ez az egész. De hogy ez egy nagyon nagy ház, nagyon nagy tűzfala, ahol 8 óriás plakát volt egymás alatt, 4-4, és szenzációs, beborították az egészet virággal, és odaírták, mit tudom, hogy IK Outdoor reklámügynökség, de nem is ez a lényeg, hanem hogy csak azt kommunikálják, hogy lehet szép is. És virág van az összes óriás plakáton. Figyelj, gyönyörűen néz ki.
1: Igen, más. Oda tették ugye a telexikben a régieket is, hogy lássuk,
0: egészen
1: hogy,
0: hát durva. Egészen durva, hogy milyen arculatváltozáson megy keresztül, hogy ez mekkora fellélegzés az irigyem. És most teljesen mindegy, nyilván itt leginkább azért ezek Fidesz plakátok voltak, de hogy Dobrev Klárából sincsen több, hogy senkiből nincsen több. És ott van 8 óriás plakát, és az van, hogy lehet szép is, és virágmintás. Ez milyen szép ötlet, milyen kedves, nézd meg, milyen gyönyörűen néz.
2: Mennyire jól esik, nem?
0: És mennyire jól esik, igen, így az őrjöngő háború, meg pszichó után. Azt látod, hogy virágban vannak az óriás plakátok, a virágos
2: nagyon
0: óriás plakátok vannak,
2: gyönyörű. A gyerekekre is, és az idősekre is. Tehát nyilván ránk is, csak ugye azért nem pont milyen
0: mindenkire, igen.
2: De attól függetlenül, na, Nyíregyházán ez egy ilyen nagyon gyakori beszédtéma volt, hogy anyukának több idős barátnője is rendesen ilyen bestresszelt ettől. Tehát, hogy ugye...
1: Hát ott ráadásul, hogy közel vagytok, ugye?
2: Igen, ez is, hogy közel is vagyunk, meg az, hogy azért nekik még más emlékeik vannak a háborús időkről, tehát, hogy nekik azért ez rárimelt azokra a traumákra, amit ugye próbáltak feldolgozni az évtizedek alatt, és nagyon, tehát igazán megviselte őket.
0: Gyönyörűen, tényleg nagyon ötlet, ugye gratulálunk az ügynökség. Oké, hogy magukat hirdetik, de tökre belefér, miért de hirdetnék, kifizették, de hogy rendben van. Ez nagyon-nagyon szép, meg szép az üzenete, szép az egész, hogy ez a lehet szép is, azért ez így nagyon-nagyon sokat mond, igen. Hallom, hogy nagyon pozitív itt a hangulat, be lehet ám kapni, csak hogy a másik csapatot erősítsem.
1: Na, mindig van, akire tudunk számítani.
0: Igen, be lehet ám egy kicsit azért kapni, jó, hogy legyen azért itt másik csapat is. Nézzünk rá, Tongsurab, te nem, többen kérdezik, hogy milyen nap van. Úgy látszik, ma sokan forduló nap előtt állnak, vagy nem is tudom. Negyedike van ma, gyerekek, mit írunk? Arra, hogy kell ezt nézni.
1: Négy.
0: Negyedike van ma a startnap. Startnap.
2: Hoppá.
0: Startnap.
1: Az jó.
2: Az jó. Szeretem az a startnapot.
0: Az a startnapot szeretjük, az jó?
2: Szerintem igen. A startnap jó szokat lenni általában. Attól igen. Függ, mit kezdünk el?
0: Attól függ, hogy mit csinálunk vele, igen. Kesszén a plakátok helyére óvodások tavaszi rajzait rakták ki, ugye ez, amit mondunk. Az is nagyon klasszul,
2: igen,
0: néz ki. Az is nagyon rosszul néz ki.
2: Az nem tudom, hogy kinek a műve volt, de az is nagyon tetszett, hogy egy fehér plakát, és csak annyira a közepén, hogy tiszta lappal.
1: És a kis plakátokat, amiket ugye az ilyen lámpaoszlopokra raktak föl, nagyon jó hasznosításokat küldtek a hallgatók. Van például bogrács széltakaró belőle. Látod? Milyen szép.
2: És akkor
1: Klárát néha megkapja a láng, meg a füst.
2: Nálunk a gyerekek játszottak vele egy Pokémon kártyát. Összegyűjtötték a
1: fedeztére. Na, nagy.
2: Igen, és akkor azt cserélgették egymást. Ebből kérek, ebben van, ezt ide, de se nézzek.
0: Tényleg jó. Egyébként jól néz ki. Jól van, gyerekek, na akkor egy hétfőt így elkezdjük, és ma játékunk is van, úgyhogy majd Zsülci, nyomtasd már ki, léci. Takarítós játék? Takarítós játékot játszunk. Bizony. Telefonálnak majd a hallgatóink, most még előre mi is most tanuljuk a játékot. Egy hallgató kerül adásba, bejátszunk majd egy hanganyagot, és minden hanganyag tartalmaz egy hangot, és a hallgatóknak az lesz a feladata, hogy kitalálják, hogy mivel koszoltuk össze a padlót.
1: Így van.
0: És milyen módon tüntetjük el a koszt.
1: Így van.
0: Aha.
1: Nagyon jó, nagyon jó, látod.
0: Mert nem emlékszem én erre.
1: Pedig ott voltál.
0: Ott voltam az
1: értekezeten? Ott voltál, igen, bólintottál, de ez az a bólintás, amikor elhasszol.
0: Ja, igen, rendben van, Balázs, leesett a fejmsel.
1: Oké, köszönjük!
0: Oké, mi a nyeremény?
1: Hát a nyeremény, az viszont gyerekek nagyon dögös.
0: Hoppácska, egy olyan porszívó, ami felmos és porszívóz egyszerre. Azért
2: az... Meg se érdemlitek.
0: Hogy mondod?
2: Meg se érdemlitek.
0: Mi van a szádban?
2: Tapsolj,
0: és mondd ki egyszer, megsérdemlitek.
2: Megsérdemlitek
0: egyébként tényleg. Jó, tehát mi majd hangeffekteket adunk be, és minden nap egy porszívót lehet nyerni, és ez a porszívó ráadásul ez felmos.
1: Felmos, kitakarítja saját magát, magától megy, nem neked kell tologatni, hanem így mennek a kerekei, nagyon menő.
2: Magától megy.
1: Igen, húzza magát, tehát nem az van, hogy szegény házi asszony, vagy házi férfi, nek rángatni
2: kell a rodeózza magát a
1: porszívóval, nem, hanem csak irányítgatnod kell, mert a kerekei mozognak, és húzza magát. És föl most, utána kitakarítja saját magát, így csinál, és akkor azt csak kiöntöd, és kész.

0: Wow, tök jó. Na, ezt lehet akkor, megjelni. De ez nem a D betűs. Tehát ez nem a, ez fontos, hogy nem a, nem a D betűs.
1: Nem, ez a T betűs.
0: Ez a T betűs, és hallani fogjátok a reklámát. Jó, de még egyre nem kell jelentkezni. Tehát nyugi van, gyerekek, nyugi van. Na, a idős bácsi, aki lövöldözött, megvan? Hát beszéljünk róla egy fél maratot. Hát nagyon szeretjük a történetet idézőjelesen. De hát ez annyira abszurd és annyira rotesz, hogy erre azért muszáj beszélni. Ugye nyugdíjas bácsi üldögélt az erkélyén, ugye? És hát nem volt semmi probléma. Arra repült egy madár.
1: Itt a kávéját.
0: Itt a kávéját az öreg kis nyugdíjas bácsi. És arra repült egy galamb. De ez a galamb aztán ott nekiállt egy kicsit ott a turbékolni, meg hát hogy is mondjam csak.
1: Ha meg mit csinál a galamb, ugye a turbékoláson kívül? Mit szokott még csinálni?
0: Össze-vissza szarja ott annak dolgokat.
1: Úgy van. Hova szart?
0: Hát rászart a bácsinak az erkélyére. Mi történt, ugye?
2: Felbosszantotta magát?
0: Felbosszantotta magát a bácsi. Felbosszantotta magát a bácsi, ugyanis a galamb volt olyan gonosz, hogy összetojta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
1: Fölháborító.
0: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt
2: nyesedéket. Hogy Soros Bélem.
0: Igen, meggyanúsítja, hogy Soros Bélem is azt mondja, hogy háború, és hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
1: Benne vannak még a régi emlékek.
0: A régi emlékek, így van, azért a Donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. És fogott egy puskát.
2: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
0: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
2: mögé. Látni akarom a kommentjét, ami Facebookra szokott írni, jó, csak az idegállapot miatt.
0: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegybe. Figyelj, zseniális történet. Lövést adott le a lőfegyverből a nyugdíjas a szemközti ház második emeleti lakásban élő felesége mellett. 71 éves B. János, ugye, hát leadta a lövést, ami ezt a kis galambot nem találtál, mert ez a turpis kis, okos kis galamb, ez túljárt a nyugdíjas, ez megugrott és elrepült.
1: Hát viszont B. János célzási képességei már nem egészen olyanok, mint régen.
0: B. János már nem úgy lő, mint a harmadik dandárban a második világháború, amikor harcolt ugye a németek ellen. Fogta magát, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
2: Aztán ők érzelni?
0: Nem hiszem.
1: Jani bátyám, gratulálunk.
0: Jani bátyám, mi az Isten történik magukra, hogy már Jani bátyám? Elhiszitek ezt a történetet?
2: Délutáni vagy a óvodában, délutános vagy. Hogy járkálsz, már végre aludtak a kis taknyos kölykök.
0: Igen, végre csönd van.
3: Esi, Józsika is alszik. Azt
0: minden ember.
3: Kati, aludjál, Kati! Láttak, Kati!
2: És ezzel csak...
1: Jó, néni, lőnek!
0: Megérkezik a lövedék. Igen. Azt mondta a nyugdíjas bácsi. Száldogált a galamb ide-oda, rászart az autójára, ekkor odalőttem, de nem találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesült, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Hát figyelj, az öreg a szenzációs. Belőtt az óvodába, nem találta senkit a lövedék, kijöttek a rendőrök, nyilván azonnal falhoz állították, kiszedték, megbilincselve távozott. Letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték B. Jánost.
1: De kedvesek.
0: Elengedték B. Jánost.
1: Honnan tudta az óvoda, hogy honnan jön a lövés? Látták B. Jánost fegyverrel a kezében?
0: Egyébként ez egy jó kérdés.
1: Vagy ilyenkor kijön egy hogy hívják ezeket?
2: Hát ezt akkor gyakorlatozni aki... az előkertben.
0: Valószínűleg B. Jánosnak már híre volt Solymáról, hogy néha lemegy a játszótérre, és beleenged néhány lövést a homokozóba.
2: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy egy ilyen légmuskával.
0: Igen, egy cigivel a száján.
2: Igen.
0: Mindjárt ott van meg, János bácsi előjött.
2: Na, és szerintem ez van, hogy tudták róla, hogy ilyen, meg amúgy vannak jelek, tehát hogy alapból szerintem szereti az ilyesmit, annak gyakran vannak terepmintás cuccai. Tehát terepmintás nadrág.
1: Úgy jössz rá, hogy kilőtt be az óvoda ablak.
2: Hát, alapból nem lehetek őt akkor sem, amikor terepmintás volt. Tehát, hogy látod, de nem látod, mert ugye beolvad a környezetébe. Meg tudta, hogy olyan a terasza is, hogy tudod, ilyen katonai hálóval van. Tudod, így
1: átszázó háló.
2: Átszaháló.
1: És megcsillant a távcsövön a fény.
2: Ezért szerint, hogy van olyan kocsin, ilyen, tudod, ilyen matrica, hogy
1: nem fegyver tudom. Fegyver az autóban.
2: fegyver az autóban, vagy vadisznó halvajó, vagy valami hasonló. Biztos, hogy... De nézd csak, hogy milyen fit.
0: Ott van fit, ott állítja elő a rendőr, nézd meg.
2: És
0: rendőr.
2: Igazán volt, nézd milyen színű
0: ruhája. Nézd, egy terepszínű ruhába a bácsi éppen előállítják ugye a rendőrök.
2: Miért vagyok egy jós, egy látnok? Miért?
0: De nagyon durva, így megmondtam, hogy az alvó óvodások közé nyitott ablakon becsapódott a lövedék. Figyelj! Tehát azért az elég kemény. Tehát, hogy az...
2: Nekem volt néppisztolyom gyerekkoromban, természetesen, és...
1: Nem is volt kérdés.
2: Figyelj! Ez volt ilyen galombholokauszt, és a lényeg, hogy néppisztolyom is volt, meg startpisztolyom is volt. Nem tudom miért, apukám hozta Csehszlovákiából, és mindig a garázs ajtóra lőttünk, mert arra tettünk fel egy ilyen izét,
0: és akkor... Igen, de az nagyon gyerekként az óriási
2: élmény. Biztosan nem volt, ami ekkora hatótávolsága át tudott volna törni egy üveget.
0: Tehát, de ott van a fotó, azért nézd meg, itt azért komoly golyók is vannak, én nem értettem hozzá, hogy mi ez. Azért galambot akartam megriasztani, valóban nem is az volt a célom, hogy meglőjem el, csak hogy menjen el a házunk előtti fáról. Sajnos sok gondot okoznak, egy héttel ezelőtt borzasztóan összepították az alatt a parkoló kocsiban. Érted? Kiállt az elkérés, elkezdett galambra lövöldözni.
2: Tehát kettő lehetőséged volt, hogy ne szarják össze a kocsidat. A. Veszel egy ponyvát 1500 forintért a Maxba.
0: B. Lövöldözni kezdesz.
2: B. Szerze magadnak egy légpuskát, és elkezdesz lövöldözni.
1: A ponyva nem jó, mert azt állandóan levenni, föltenni, és a ponyva is szaros lesz. Hova teszed a galambszaros ponyvát?
2: A galambra.
1: De a galamb a fenn van a fán.
2: Akkor
1: nem
2: tegyél
1: jó.
2: Ponyvát a fára. Tessék.
0: Egészen elképesztő. Az öregtől elvettek egy csomó töltényt, fegyvert, kis lövedéket, nagy lövedéket. Tehát az öreg azért ez egy Rambó volt. Bocsánat.
1: Hát
2: azok ott vadászfegyverek.
0: A lakásban több puskát is találtak. Távcsövese volt az öregnek. Figyelj, az öreg zombitámadás és harmadik világháborúra készült. Távcsöves, rendes vadászpuska, sörétes, itt minden van.
2: Ez egy embertípus. Ő azért vett magának lépuskát, mert tudta, hogy azért nagyon elkapnák, hogyha ezzel lő neki a galambra, de valójában ezzel akart kilőni a galambra.
0: Négy vadászlőfegyver, egy légpisztoly, kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye. Először tagadta, hogy őrült volna a légpisztolya, de később beismerte. A gyerekek egyébként nagyon megijedtek, de örültek, hogy senki nem sérült meg.
2: Talás.
0: Elhiszed?
1: Az ez kemény.
0: Azért ez nagyon kemény.
2: Rendőrség. Haló, jó napot.
0: Tessék.
2: Jó napot. Kérem, jöjjön ki.
0: Mit csináljunk?
2: Úgy tudom, hogy önnek van fegyvertartás engedély, igaz? Ez?
0: Nincs. Nem tudom, miről beszél.
1: Nincs is fegyverem,
0: és nem is élőttem a galambra.
2: Itt ez a kitömött vaddisznó a ház előtt, hogy ez az a nép?
0: Nem. Tudja, mi a dolog? Roppadjanak meg azok a kis gyerekek az óvodában. Oda akartam belőni.
2: Hogy kérdezz meg, a fregolin, ezek a terepintes ruhák, ezek a zöni?
0: Igen, ez a célkereszt a kocsiján.
2: Igen. János, kérem, jöjjön el. Miért csinálsz?
0: A felesége fejére rajzolt
2: célkereszt. Ez tényleg a zöni. Kérem.
0: Igen, miért kell rohangálni a cikcakos irányba a játszótéren a feleségének egy átszállóval jár, és ezt meg tudja magyarázni?
2: Miért van a postára elérve, hogy stüszi vadász?
0: Igen, valami... évek óta háborús vészhelyzetben vagyunk, az öreg készült.
1: Készült tényleg.
2: Te jó ég. Szerintem ilyen prepper is lehet amúgy, nem érzitek? Hogy van egy biciklitálója megraf a konzervekkel?
0: Biztos vagyok benne, hogy ott komoly víz és élesztő és WC-papír készletek voltak felhasználva, vagy felhalmozva, igen.
2: És itt tudom, hogy röhöng, és az óvodában az óvodások ugyanígy tudod egy kis fegyverekkel.
0: Lőnek vissza, igen.
2: Ez egy régi konfliktus.
0: Igen. János bácsi csak a kicsik vashiányát próbált orvosolni.
2: De akkor miért ólomban?
0: Feltette felhőbe, onnan beesett az óvodába.
1: Képzeld el, hogy altatod a gyerekeket másnap? Nem fognak belőni, aludjatok nyugodtan.
0: De leesik, hogy belőnek? Tehát valami puffi puffa, összetörik egy üveg, vagy neki van, vagy leesik, hogy belőttek. Csak még lehet, hogy betört egy ablak, nem tudom, hogy jöttek rá az óvónő. Nem lehet, hogy lejönnék rá, most ide belőne valaki.
2: De miért engedték haza másnap?
0: Egyébként ez egy jó kérdés.
2: Hogy belőtték gondolom,
0: ablakát. Látták, hogy ártalmatlan. Van fegyverviselése, ráütték
1: galambra. Érted, ez egy nem átgondolt cselekedet volt, és akkor óvatosan fogalmaztam, ő nem az óvodába akart szegény belőni, csak hát ugye útba esett.
2: Szerintem kéne egy racionális büntetés ilyen esetekre, és az lenne, hogy egy fecskében állítsák ki az óvoda előtt, és az óvodások kapjanak egy paintball puskát. Igen, és meg kell büntetni a bácsit. Hogy pontosan tudnia kell, mi a szitu.
0: Az öreg jól célzett, csak az a frágya gurulat okozta. Egyébként tényleg.
2: A szél elvitte.
0: A szél elvitte, igen, felvitte.
2: A fickót nem lehet felhívni?
0: Elvileg megszólalt a Blicknek, lehet, hogy holnap elő tudjuk keríteni. Az öreg nyilatkozott, tehát nagyon készséges, és állt az újságírók rendelkezésére. Ő elmondta, hogy igazából idegesítették ezek a nyambat kis lurkok itt a kertben. Na jó, van, jövünk mindjárt 9:30 pontosan. Vigyázz, Obi, neki is, hogy már van. Jó, itt vagyunk rögtön, mindjárt jövünk a hírek után. Szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, épekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Van, minden pillanat számít.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 150 g-os Raffaello desszert csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
8: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
10: Skoda. Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
11: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autópalasz Dél-Pestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
12: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice. Great Brands.
13: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Van Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.vamliving.hu.
14: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
15: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
16: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
17: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
16: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
19: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
18: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
19: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
18: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
19: www.citytaxi.hu.
20: 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
21: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
20: Irány az Osan! Spórolj okosan!
10: Reklámot hallottak.
22: Hírek a Rádió Egyen.
23: Már szombaton megválasztják az új kormányfőt, még mindig sokan nem fizetik a TB-t. Nem sokára megépül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. Rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg az új kormányfőt. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők, megalakulnak a frakciók, parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután 3-kor mond majd beszédet, majd 4-től a Kossuth téren díszszemlét tartanak, ünnepélyes zászló felvonással, végül bulival zárják a napot. Sokan nem fizetik a TB-jüket. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Idén már több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozás pedig a NAV hajtja be. Keresik az év kerékpár útját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet. Mindenről Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke beszélt.
24: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira is ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpár úton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
23: A nevezéseket az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Európában épül meg a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brenner hágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt majd Ausztria és Olaszország között. A tervek szerint 2032-ben készülnek el a munkával. Az alagút 10,5 milliárd euróból, átszámítva majdnem 4100 milliárd forintból valósul meg. A napos szárazabb időre készülhetünk, délután akár 25-26 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is csak fátyol felhők érkezhetnek majd fölénk, esni aznap sem fog.
22: Közlekedési hírek.
23: Az út informálja, hogy az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhely épül. Budapest felé a 40-es és 37-es kilométerek között, az ellenkező oldalon a 35-ös és 39-es kilométerek között zárják le a külső sávot.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 4:48 lesz pontosan, 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. M5 Budapest felé baleset miatt az Inácsi pihenőtől Kakucsringig áll a sor. Két baleset történt az M3-as autópályán Kerekharasz térségében, a 47 és a 49-es kőnél. A belső sávot foglalják a sérült járművek. 6 km hosszú a torlódás, gyerekek. 6 szép km hosszú. Nagyon szépen indul a hétfő. Igen. Pistike, miért lett golyóálló mellényed gyered az oviban? Kérdezi valaki. János bácsi az ott elvégzett egy mesterlövész tanfolyamot, úgyhogy vigyázzatok, vigyázzatok, kedves óvodások. Igen, itt írja valaki, hogy náluk a faluba is kivonultak egy idős bácsihoz, mert hogy lövöldözött, elkezdett lövöldözni ittasa, mert azt gondolta, hogy csalja a felesége, kivonult a rendőrség, a kommandó lefoglalták a szomszédok ház teraszán, a tetőkön a helyüket, és várták egész éjjel a parancsot, közben a bácsi bent volt, pálinkát ivott, és néha kilőtt az udvarra. A bácsi közben aludt bent, aztán bement a rendőrség, a házkutatás során fegyvert találtak nála, puskát, pisztolyt, jelentős mennyiségű lőszert. Bácsföldvárom.
1: Ott az zajlik az élet, gyerekek.
0: Egy napig túszdráma volt, a bácsi néha kilőtt egyet a kertbe, és mire bementek a rendőrök, békésen aludt.
1: És a felesége hívta ki a teket, mert...
0: Igen, elkezdett lövöldözni, mert azt gondolta, hogy csalja a feleségét, kivonult a rendőrség, elfoglalta a kommandó a szomszédok házának a teraszát, a tetőt, és várták egész éjjel a parancsot, hogy bemenjen. Közben a bácsiben volt, aki néha pálinkát ivott, és néha egyet-egyet kilőtt az erkére. Ezért nem mertek bemenni.
2: De be miért nem csinálnak filmet?
0: Zseniális. Másnap reggelig várták, hogy mi lesz, majd bementek, miközben a bácsi aludt bent.
1: Őrület,
0: micsoda túsztárgyalás. Őrület, nagyon szeretem az ilyen történeteket. Te meg leköltözöl falura, hogy nyugodt életed legyen, érted?
1: Elövődöznek.
0: És találkozol egy bácsival, aki belül a Solymári óvodába. Igen, erről beszélgettünk. Igen, ez az Üvegtigris 4. Egyébként az is lehetne. Igen, az Üvegtigris 4. Majd de szerettem azt, milyen jó is volt. Na jól van, azt mondja, hogy még egy közlekedés, M5 Budapest felé Dabastól mindkét sáv arra szól, köszönjük szépen. Egyébként a játékunk majd 9 óra után lesz. Jó, úgyhogy akkor már egy kicsit lazábban vagyunk, nem témázunk, úgyhogy 9 óra után lehet majd megnyerni ezt a kis csodaporszívót. Nagyon szép, megnéztük, nagyon csecse.
1: Fölmos, öcsém, fölsöpör, kitakarítja magát.
2: Ez egy feleség. Menő. Ez nem egy porszívó. Ez egy feleség.
1: Hát azt nem tudom,
2: egy ez egy teljes értékű párkapcsolat ez a gép, ne arugjatok meg, de hát aki ennyit megtesz, az hát több mint sokan megtesznek, ugye?
0: Igen, tényleg jó, megnéztük, rendben van.
1: Nagyon
0: rendben
1: jó. Van. Ha már ilyen technikai dolgokról beszélgetünk, segítsetek már, most belefutottam egy cikkbe, ahol azt vizionálják, azt vetítik előre, hogy micsoda technológiai fejlődés várható még. Tehát már egy csomó mindent tudunk, sőt, ugye többször járt itt nálunk, nem fog eszembe jutni a neve, de majd elmondjátok, aki ilyen különböző orvostechnikai eszközökkel foglalkozik.
0: A Meskó, így van.
1: Na, hogy most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis.
0: Na,
1: én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy csattottad? Na, várjál.
2: Mit csinál egy okos protézis?
1: Na, várjál, mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
2: Így van, ez a kérdés.
1: Na.
2: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod rá. Hát, ha én okos protézist csinálnék, akkor az lenne, hogy szórná a wifi-t első körben, tehát amerre járok. Igen, akkor mindig mondom, hogy csak tartsd ide, aztán párosítsuk az eszközeinket.
0: De várj, itt a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb vagy
1: kar? Nem, ez most kifejezetten fog.
0: Ez fog protézis.
1: A láb protézis, azt értem.
0: Azok ezt tisztal.
1: Azt értem, de hogy egy fog protézisben mi lesz?
2: De akkor figyelj, lesz fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne leszor.
0: Igen, szkúter leszor. Igen. Révizé, nem tudom, 2004-es.
2: Mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrényezi, vagy alulra meg legyen világítva a fogsorod. Teljesen más lesz most már a csábító.
0: Wi-Fi-n megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutattad? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lenni?
2: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
1: Hogy ne harap meg.
2: Ha olyan dolog kerül a szárba, akkor azt összeharapod.
1: Ja, de ha gyerek húj van, akkor nem harap.
2: Igen.
1: Aha.
2: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek.
1: Jó, ezt nem folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami nézi, hogy mit eszel, és ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
0: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, hogy ne legyen káros.
2: Nem, vagy berakod a diót a számba, és akkor azt mondja, hogy feldolgozás indul.
0: Oké, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e. Tehát olyan nagyon sok jövője az én csinálok, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
1: Igen, hogy internet alapú protézis lesz.
0: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró reszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
2: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgy, hogy... Figyelj, úgy ráharapsz, hogy tudom én egy kígyóborkára, és akkor tudod...
1: Kifaragja.
2: Igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Mert az nem, mint a betáplálat, hogy a szemfogadban, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uvalkát, és a végén benne lesz pont az.
0: És benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét, igen, hogy azt el tud olvasni.
2: Igen, egyébként. Vagy egy dallamot, aha, vagy bármit.
0: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal?
1: De hogy...
0: Jelzi, hogy magát nem, hát jelzi neked naponta háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
2: Vagy lesz, bezárja a szádat addig, hogy nem mosod meg.
1: Nem tudok beszélni. Igen.
0: Az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori szájszag.
2: Az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
1: De néz rám.
2: Sajnos nem erről van szó. Ez egy általános probléma.
1: Este ők
0: na, ugye akkor ki... azt is jelezheti neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
2: És mi van, akkor előfizetésed lesz a fogsoradra? És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor addig nem tudsz rágni.
0: Zseniás, vagy szájzárat kapsz. Zár. Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a sorbeli odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltöd.
1: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe. Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
0: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
2: De ez nem ilyen az rezgés, hanem csak a kocogás alatt.
0: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
1: Hogy nem ugye, tudod elhagyni.
0: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piacot futja, akkor rendben van. Ha papa való Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
2: gondos
0: hogy papa
2: fogsor.
0: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
2: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat, igen, élesre, így ízé,
0: és harapó funkció lesz, igen.
2: És vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. Kiszkurod a szemét.
0: Erős orálnál pedig vibrálása van.
1: Plusz extra.
2: Romantikus üzemmód.
0: Romantikus üzemmód. Mami támad üzemmód. Romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
1: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra.
0: Aha, tehát hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
2: Most azt akartam mondani, hogy a hang azt nem erősebb, igen, mint a fogsor, de mindegy.
0: Ha nem fizetsz elő a fogsor, a reklámokat fogsz beszélni. Egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisből reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként három reklámot elmondat veled a fogsor.
2: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kérdezőn is megkapod a reklámot.
0: Igen, de egyébként ez zseniális.
1: Jó reggel, szomszéd azt, hogy ön is Ariellel most?
0: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el szomszéd azt, hogy azt az Ariel reklámot.
2: Gluténmentesen boldogan.
0: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset, ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan harap.
2: Uh-huh. Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor, amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, így kiakad.
0: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor... a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
2: Ha régittel, vagy régettél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, vagy nem öntjük a vizet.
0: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva marad.
1: Kiszáradsz.
0: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor önálló életre kell. Figyelj, egyre jobban adom ezt a fogsort. Nagy, zseniális.
2: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
0: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik. A sárgától egészen a fehérig a papa bőrszínét tudod
2: attól
0: állítani.
2: Milyen környéken sétálsz?
0: Igen. Meg hát, hogy milyen a bőrszín a papának.
2: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni. Tudod, nagy azt higgyék, hogy sok pénzed van.
0: Igen, kikapják a szádból, igen.
2: Ott rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első
0: Tökéletes, tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van. Hogy azért ez így ebben a formában nagyon jó.
2: Eltérsz erdőbe, és akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogy visszatalálj hozzá.
0: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzára tudsz tenni.
1: Ó, és akkor nem magadra.
2: Tudsz enni.
0: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
2: Igen.
0: Beszélni tudsz, de nem tudsz enni.
2: Hányásnál meg kiszűri a sűrűjét.
0: Igen.
2: Újrafeldolgozás indul. Fehérre válogat egy...
0: Répa, répa, répa. Csempi, ez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
2: És mi van akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
0: Ú, de jó, tökéletes. Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
2: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegsége, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, vagy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és ezért a férjének kellett hozni a pénzt, hogy ezt elő tudják fizetni, de pontom, mert nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
0: És reklámokat játszott le.
2: Aha, igen, ült a nappaliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, mert a férj meg közben kicsinálta magát.
0: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ról tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni. Egyébként a se rossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
1: Zseni.
0: Na,
1: ez jó lenne.
0: Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
2: Veszel egyet a feleségednek és igen? a szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
0: Hogy még köszönjük se tudjanak
1: egymásra.
2: Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem ezért nem tanul, akkor délután négy tök kus.
0: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon nagy jövő van ebben.
1: Gátló funkció.
0: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
2: Find my fogsor.
0: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni. Hát ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
1: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus...
0: Igen, támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
1: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
0: Nyáltesz, berakod, lakmuszpapír, valami belekölsz, valami megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom mennyi a vér alkoholszint.
2: Igen, ugye magán akkor milyenek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg az, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
1: Oldalra szívja.
2: Igen.
0: Tökéletes. Lefordítja a mondani valódot az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
2: Ez nyelv, nem? Inkább az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az olyan...
1: Na jó, de hát van benne egy kis hangszóró, tudod, és akkor azt megoldja.
2: És hogyha egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
1: Van felső hatos, az mit csinál?
2: Felső hatos, az előveszi a BKV bérletet.
0: Igen, egy mutatás, a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként rendben van. Magyaroknak ez csak álomíre barnavás, igen. Gyulladás figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel.
1: Akarunk, akkor.
0: És az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
1: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy, köszönöm.
0: És csak behozod ide, és nemhogy megoldjuk a kérdésédet, hanem még tovább tágítunk az univerzumon, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókúránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
2: Állítható tájszólás.
0: Jó.
2: Hát ez az, nem kell a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak komám, hát mi van már veled?
1: A négy jön, az mi?
2: Úristen, nem tudok többet, ennyit.
0: Ne szólhozok. Nem kell dúdolni, szól a szádban a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit belőnt, ez akkor megrágja és letud mixolja.
1: Beépített vacogás, ahogy érzi a lehűlés,
0: azonnal elkezd vacogni. Gyerekek, ez az orvostudomány jövőre. Hát itt vagyunk. Szóljunk a meskónak, hogy kitaláltuk a fogsort. Meg mennyi ötletet.
2: Gyorsan le kell védetni amúgy. Még mielőtt ugye elkezdik ezt.
0: Igen. Na jól van. Oké.
2: Ez is lehet, hogy az egyik ráharapsz, és akkor egy gáz bocsát ki a leheletet, tudod? Mint abban a régi... Mely film volt, amiben volt ez a... Kis gonosz, tudod, a kicsin?
0: A Minimi, Mike Myers, Minimi. Fú, nem tudom, mi volt
2: ez. Abba volt a kis dolgok, és akkor ráharapsz. és akkor elgázosítod a környezetedet.
0: De valószínűleg ez lesz, gyerekek, 5-10 év múlva ilyen kütyük lesznek rajtunk. Bennünk, magunkon, nem? Ezt fogjuk mérni, hordani, tehát hogy ez valami ilyen jövő elé nézünk. Menni kell, Zsulcike, ennyi reklámunk van? Jövünk mindjárt, jó, átbeszéljük a rócsót is, gyerekek, hogy mi várható jövő héten, és játszani is fogunk ma, egy egyhetes játékunk indul, egy gyönyörű porszívóért, úgyhogy háziasszonyok, figyelem, 9 óra után ezt meg tudjátok nyerni.
1: Nem is porszívó ez.
0: Ez minden.
1: Ez, azt hiszem, ez ilyen minden. Úgy hívják ez, hogy felmosó.
0: Felmosó porszívó. Nagyon komoly kis tudsz, igen, megnéztük. Jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 8 óra itt vagyunk, rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Már csak három hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: ünnep városbelépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outlet-be mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
7: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
6: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
8: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 km Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
9: Mit olvassunk ma?
10: A láthatatlan kincset.
11: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
12: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
13: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
14: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
15: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
14: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
15: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
14: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
16: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lime negyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
19: Száz méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utazz könnyedén a PNGO-val.
20: Incs búcsút az őszhajszálaknak.
21: Állítsd meg az őszülést belsőleg a katalázzal.
2: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
21: Indítsd a fesztivál szezon Gyulán, a történelmi fürdővárosban. Kocincsunk együtt a Gyulai Pálinka Fesztiválon május 22-e és 24-e között. visitgyula.com.
22: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
23: Szia!
24: Hello!
23: Az intim flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
24: Bonjour!
23: Hola!
25: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
26: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
25: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
27: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things Krill házat, a Star Trek űrhajót vagy a LEGO Pikachut óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO

0: megy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
3: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: A Rádió Egyen.
5: Újabb országos razziára készül a rendőrség. Kezdődik az érettségi időszak. AI által írt darabot mutatnak be Franciaországban. Hunyad Ágost vagyok. Jó reggelt kívánok! Újabb országos razziára készül a rendőrség. A héten a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik majd. A nemzetközi roadpool akcióhoz csatlakoztak. Főként arra kíváncsiak, hogy betartják-e a vezetési és pihenőidőket a sofőrök, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. A rendőrök nagyjából 2 hete tartottak hasonló ellenőrzést, akkor a gyors hajtók kerültek célkeresztbe. Több mint 17 000 sofőr bírságoltak meg. Több mint 140 ezer honfitársunkért izgulhatunk. Ma indul az érettségi időszak. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából vizsgáznak a diákok, szerdán pedig történelmet írhatnak. A vizsgák ezután az idegen nyelvekkel folytatódnak. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról, közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szintű szóbelikkel folytatódik a vizsgaidőszak, azok június 3-án, a középszintű vizsgák pedig június 15-én. Kezdődnek. Hatalmas pusztítást végzett a szőlőkben és a gyümölcsösökben a május 1-i fagy. Több helyen is mínusz 5 fokig hűlt a levegő, emiatt a gazdák szerint hiába védekeztek tüzeléssel, füstöléssel, sok helyen a teljes termést elvitte a fagy. Nem csak a szőlőtőkék fagytak meg, a szilvát, a medgyet, a körtét, az almát és a barackot termesztő gazdák is hasonló károkról számoltak be. Fontos tudni, hogy az érintett gazdák május 31-ig jelenthetik be fagykáraikat, amelyek után kártérítést kaphatnak majd. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában, akinek köze lehetett a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételekhez. Még április közepén találták meg az első mérgezett bébi ételt, azóta Csehországban és Szlovákiában is összesen 5 ilyenre bukkantak. Magyarországon is kivonták a termékeket a forgalomból. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Modern francia komédia az AI tálalásában. Mesterséges intelligenciával készült előadást mutatnak be a Versailles Kastély Színházában. A 3 felvonásos bohózaton 3 évig dolgoztak a Sorbonne Egyetem munkatársai. Molière művei alapján kérték meg a mesterséges intelligenciát, hogy írjon egy darabot és tervezze hozzá díszletet és jelmezeket. A bohózatot napokon belül bemutatják. Manapos szárazabb időre készülhetünk, délután akár 25-26 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is csak fátyol felhők érkezhetnek majd fölénk, esni az nap sem fog. Szerdára is több órás napsütést mondanak, délután viszont több helyen záporok frissíthetik majd a levegő. A hét második felében változékonyabb idő jön, de a csúcsértékek maradnak 20 és 25 fok környékén. Egyre több viszont a pollen a levegőben, a legtöbbet az eperfa félékre érzékenyek tüsszöghetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió Egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapasztalat!

0: igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Embulás megyeri hír irányába Csöbörnél. Baleset, hatóságok helyszínen, a torlódás. Tobi, köszönjük szépen. Ennyi rohadt reklám, de tényleg kb. 10 perc volt. Nem volt 10 perc. Sok a reklám, gyerekek, így van. Azért nem is zenélünk, itt vagyunk, nyomjuk. De amíg van reklám, addig vagyunk mi is. Addig van hát reklám is. Az egyik nincs, a másik nélkül sajnos ezt el kell viselni. Ezzel mi se tudunk mit csinálni. Itt a fél óránkénti hírekkel lehetne valamit már azért szerintem egy kicsit modernizálni, egy kicsit átszabni a médiatörvényt, egy kicsit valahogy ezt az egészet, az okostelefonok, az internet, az azonnali hírek világába benne tartani a rádiózás, még hogy fél óránként kötelező híreket mondani. Ez egy olyan 1973-as szabályozás, ami régen megdőlt, semmiféle létjogosultsága nincs, és bőven nem kellene már. Mert hogy ez a
3: szerintem ez vállalás, hogy elnyered a frekvenciát,
2: akkor... De hogy kötelező vagy, bizonyos nagyságon belül, a hálózatban vagy, meg országos felki vagy, de maga a vállalás kiírása sem jó. Tehát az egészet át kéne szabni, ne vicc, félről minek? Hát nincs akkor az a, nincs rá, az a hír, akar. Amit nem olvasol el. Szóval,
4: a megszólások túl hosszúak.
2: Egyébként így van.
4: Nem lehet, hogy abban kéne lecsípnék keveset? Hogy nem lehet, hogy csak egy 4-5 perc, egy nagyon intenzív beszélgetés, és utána 70 perc rádió.
2: 70 perc reklám, 40 perc reklám, és 3 perc műsor.
4: Igen, igen.
2: Ez a fél óránként kötelező hírek, ez mondom, ez az 65.
4: Nagyjából ott született ez. Ugyanazt a gázsit veszi fel, mint mi, ugye? Azt nem is beszél egyáltalán. Csak mondom.
2: Ebben azért a mondatod első részében azért nem vagyok annyira biztos, látva, hogy
4: mit veszel. Igen, jó, lehet, hogy ilyen dobozt kell dolgozik, de ez igaz, lehet, hogy így van, meg egy kis almáért.
2: Mennyire drága vagy.
4: Igen, de most csak próbáltam meg, nagyon kedves maradni, de nem lehet kedves.
2: Hát itt nincs helye kedvességnek. Na mindegy, hogy igazából azzal megy el sok idő, nem? Hogy meghallgatott fél óránként ugyanazt. Na de mindegy, nem is ez a lényeg. Viszont mi készültünk, mert hogy eljutott hozzánk az a videó, amit ugye sokan streameltek, megvették, és hát különböző hírportálok is lehozták, hogy egy biztosító kötél nélküli emberke fölmászott a MOL kampuszra, és 147,3 méter magasból bázisugrást hajtott végre a csávó. Uh-huh. Nem szedték le, nem állították meg, fejkamerával, GoPro-val a feje tetején mászik a MOL toronyra, ami önmagában azért szerintem komoly kihívás, mint maga az ugrás.
4: Én ezt nem bírom nézni.
2: Mint egy ilyen cserebogár, sárga pólóban megy fölfelé, lépked, hogy a végén egyébként ernyőt bontva
4: az a biztonság, figyelj, hát, személyesen ismerem.
2: Ő a legjobb
4: arc. Egyszer már ott voltunk fent egy Duma színházas rendezvényen, ott kint lehetett dohányozni fenn a tetőn, és akkor ott ment a nagy beszélgetés, és itt olyan biztonságőr van, hogyha rossz kockán állsz, akkor olyan szól, hogy ne haragudjatok, de a dohányzó az 3 méter arriban észak-kelet irányába.
3: Na, de akkor itt már föl is teszed a kérdéseket, hogy nem tűnt föl senkinek ez a csávó.
2: Szerintem az van, hogy föltűnik, de mire elkezdesz mászni, már nem tud mit csinálni.
4: A nadrágát külön szeretném kiemelni, hogy mindezt egy combközépigérő sorban tesz.
2: Mindezet sorban egy nagyon bevágó kis ernyővel ugrik le úgy, hogy ott a biztonságőr utána megy, de hogy te már fönn vagy a 42. emeleten, már csak haver, gyere már le onnan, hogy jutsz be? Az a nagy kérdés. Hogy kezdesz el mászni?
3: Igen, tehát ott lent van, emlékezzetek, mi is voltunk ott ugye stábos vacsin egyszer. Igen. Már lent van egy biztonsági szolgálat. Ha be vagy öltözve, tehát hátadon van a kis ejtőernyőd, és a sisak a fejeden van egy GoPro-val, akkor csak megállítanak. Ha ez nincs rajtad, és becsempészed...
4: Azt hiszik, futár.
3: Akkor, igen.
4: Úgy néz ki, hogy simán volt futár. Olyan furán néznek, néha volt futárok, simán lehet, hogy az volt. És akkor van egy kis hátizsákja, gondolom az volt az ernyő, de ami engem sokkal jobban megijeszt, hogy ez mikor történt pontosan?
2: Na, múlt héten valamikor fölmászott, és ő ezt a saját Insta oldalán adta, egy hete körülbelül.
4: Ilyen időben, így alulöltözködni, megfázik a vesség, megfázik.
2: Igen. Szóval egyébként jó arca csávó, én bírom ezeket, akik kicsit itt szembe menve a törvénnyel felmászkálnak különböző épületekre. Vagy azért, hogy megmászák, vagy azért, hogy leugranak. Ugye ez gondolom ilyen bázisugró szubkultúrában azért ez egy bevett dolog, hogy te felmászol, nem tudom, a Kuala Lumpuri toronyra, meg a MOL kampuszra, és ami szép Dubájban, ahol tudsz, és engedik a biztonsági rendet, de leugrasz, és akkor menő vagy.
4: Te meghívnál ezt a srácot egy házi buliba? A negyedik emeletre?
2: Hogy az Béla? Mondtam már, hogy gyere már lift-e, létsz, és nem állsz szabá föl, megy 3 emeletet keresztül.
4: Megint egy unikumot, gyere ki az ablak!

0: Gyere már ide, itt a hármas kötél a nyolcasra, vagy a nyolcas kötél a hármasra? Feri, te hogy csinálod?
1: Egy tulipán, annak visszahajtom a fülét, és akkor
0: kész. Hagyd csak, Feri, összehajtom az erdődet. Ne, megcsom magamnak, összehajtom az erdődet. Megcsináltam az erdőteket, srácok, mehetünk ugrani? Szerintetek mi lenne?
1: Az erdőd, láttam valahol, várjál, láttam.
2: Nem, most már ugrunk.
1: Belecsomagoltam egy szendvicset, várjál, benn van, benn van.
0: Nyúltál az ernyőmhez, összecserélted az ernyőket? Nem nyúltam hozzá, abszolút mindegyiket. Mindenkinek a saját ernyője van. Ez nem az én ernyőm. Mennyire lennétek nyugodtak velem bázis ugrani? Megcsináltam az ernyődet, Feri, ne törődjél vele, össze van hajtva.
2: Persze, ugorjunk.
0: Szerintem az a lelke. Nem is az ugrás. Nyilván az, hogy ugrasz, milyen szél van, hogy hova landolsz, ezeket azért, hogy nagyjából megnézed. Meg van egy valamilyen rutinod, ami mondjuk egy ernyőzésből jön, bár a kettő azért nagyon más sport. De hogy ott tényleg az van, hogy kicsit is rosszul hajtogatsz, ott nincs idő nagyon póternyőt, meg hasi ernyőt, meg nem tudom mit nyitni.
2: Szerintem nincs is nekik. Ez a 180 méterről.
0: Semmi.
2: Nincs másik esélyed. Tehát egy esélyed van, ugrasz, pap.
0: Egy sanszod van.
1: Akkor figyelj, egy sanszod van. Akkor kinézze az a paliat azon. Miért? Ne csináld ezt, ne ugorj ki!
0: Igen, nagyon szeretem ezt a videót, hogy mászik is alatta az öltönyös biztonságőr, már csak is széttett kézzel így néz. Légy gyere le. Na itt vagyunk, Mátyás Máté, bázisugró. Hello Máté, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Normális vagy, Máté?
0: Nem ő volt. Nagyon
1: veszélyes, amit csináltok.
0: És egyébként is ebben a lengeruhában. Ismered a csávót, vagy ő egy külföldi arc volt?
3: Egy külföldi arc volt. Na én is csak így az Instán ismerem.
0: Aha. Figyelj, egyébként ez a bázisugrásban mennyire elterjedt, hogy illegális mászás után van ugrás? Mert ugye ez effektív azért ehhez nagyon engedély nincsen.
3: Hát vannak olyan rendezvények, ahol ugye kapunk engedélyt, és kimondottan úgy van leszervezve, hogy lehet ugrani, tehát olyan személyzet van, ejtőernyős személyzet, említetted Kuala Lumpurt, ott például 2023-ban volt egy nagyon jó rendezvény, ketten képviseltük ott Magyarországot, amúgy 130 ugró volt ott, rendes katonai ejtőernyősök segítették, figyelték a szelet, figyelték az ugrásokat, hogy mikor lehet ugrani.
0: De az legális, tehát ilyen... ott fölmehettek úgy a toronyra, hogy ezt engedik. Igen.
2: És ez kevéssé érdekel benneteket, gondolom.
3: Volt olyan is, hogy egy nagyon őrzött épületről ugrottunk. Annyira őrzött volt, hogy ott ki kellett bérelni egy lakást, hogy egyáltalán bejussunk. Onnan már ugye könnyű volt utána kiugrani, de ilyen megoldások azért vannak. Igen.
0: Technikailag ő jól ugrott? Jó helyen mászott? Jó helyen jó oldalon ugrott le? Vagy ha mondjuk te ugrasz, te más technikát, vagy más ugrási pozíciót választasz?
3: Hát megmondom őszintén, én is felmentem, megnéztem azt, hogy fel lehet-e vinni ernyőt, tehát én már ezt kipróbáltam, megnéztem.
0: Besétáltál a kampuszba?
3: Besétáltam a kampuszba, felmentem oda a kilátó részbe, és akkor szétnéztem, hogy lehetne egy ilyen ugrást megcsinálni. Volt is nálam felszerelés, fel tudtam vinni, úgyhogy
0: de nem ugró szándékkal mentél, vagy csak letesztelted, hogy följutsz-e?
3: Csak leteszteltem, hogy feljutok-e, igen.
0: És simán feljutottam.
3: Simán feljutottam, igen. De próbáltuk ezt, na tehát visszatérve, hogy jó helyről ugrott, szerintem, tehát én, ha ugrottam volna, én nem onnan ugrottam volna, mert az épület teteje egy picit így befelé tart. Tehát ugye emiatt, hogyha az elrugaszkodás nem olyan jól sikerül, akkor ugye elég közel vagy az épülethez, és ugye az iroda rész felett, vagy nem is tudom, inkább az a belépő rész, ahol vannak az éttermek, meg egyéb irodák is, ugye a felett nyitott, tehát az ugye csökkentette a magasságát is. Én inkább a másik oldalról ugrottam volna, ott a utca felől, ott mondjuk épületek vannak, de ott ugye nagyobb a magasság is, és ott teljesen egyenes a fal.
2: De amikor följutottál az ernyővel, én még itt megragadtam, akkor miért nem ugrottál?
3: Hát azért, mert...
1: Volt egy meeting, és
0: szerintem nem tudsz, ott zárva van a kilátó, tehát onnan te már nem ugrasz, kívülről kell menned ugrani.
1: Nem, most küldött Ancsos Svájzba, küldött egy videót. Igen, itt van.
2: Belülről mászott fel.
1: Viberen nézd meg.
2: Az üvegfal, tehát amikor kimész a legfelső kilátóra, ott van még egy mitén 8 méter magasnyi üvegfal.
3: Hát vagy 10-15 méter,
2: de az belülről egy acélszerkezet tartja, azon mászott föl a csávó.
0: Azt tudom, de amikor te belülről bemész és a kilátóba kimész, onnan nem tudsz kiugrani.
2: Hát onnan ott még mászni kell.
3: Nem, mászni kell, ott még nézd mászni kell, igen. Tehát ahogy mondtátok, tényleg a mászás volt igazából a veszélyes rész. De valószínűleg azért ugrott onnan, mert ott könnyebb mászni, mint a hátsó részről, ami nekem volt szimpatikus.
0: Jó kérdés, hogy hallgató kérdezi, a sisak az minek? Egyébként ez egy jó kérdés, hogy a sisak minek rajtatok?
3: Ez nagyon sokan kérdezik.
0: Mitől véd?
3: Ez leginkább ugye a landoláskor véd, vagy mondjuk így, ha visszaesik 3-5 méterről, akkor ugye nem üti meg annyira magát, tehát ez landolásnál segít. Tehát elbotlasz, ott van egy kő, vagy csak simán ugye betonra érkezel, vagy kavicsos részre, tehát ez leginkább akkor. Vagy hogyha ugrás közben kinyílik az ernyő, de rosszul nyílik, amit mondtatok, ami lehet hajtogatás, vagy időjárás miatt, és mondjuk összeütközöl az

0: épülettel, akkor már ugye egy alacsonyabb sebességgel ütközöl, és akkor már ugye nagyon-nagyon sokat édesések.
1: Hát mondjuk lehet, hogy
0: nem, nem az ellen van, hogy lezuhan.
1: Mert egy ipari telepre repült be, ott ilyen három ilyen nagy kuvaszokat
2: jelent. De az egy megfoghatatlan. Tehát mire fölmászol, ugrasz lent, vagy összehajtogatsz, kész, nem is vagy a helyszínen. Tehát tulajdonképpen megfoghatatlan vagy.
0: Igen, de szerintem oda a parkolóba szállt le.
2: Igen, megérkezett, leszállt a parkolóba. Igen.
1: De azt mondják, hogy elvitték a rendőrök a végén.
2: Begyűjtötték a rendőrök?
1: Igen, ezt írják.
0: Ilyen, hát nem ott van a végén, tehát ezért nem ugrottam le, mert amúgy tudom, hogy ott vannak a rendőrök is, és én konzuljelölt vagyok, úgyhogy már most nem nagyon csinálhatok ilyeneket.
2: Azt mondjuk nem szerencsés. Kell egy tőernyős ugrás ahhoz, hogy te bázisugró legyél? Tehát egyfajta rutin kell, vagy el lehet kezdeni egyből bázisugrással?
0: Sajnos, ugye ez nincs szabályozva, így vannak olyan, ismerek olyanokat, akik úgy kezdték el, hogy nem volt ejtőernyős tapasztalatuk, de én ezt nagyon-nagyon nem támogatom. Tehát kell minimum, tehát itt is vannak képzések, ez nincs úgy szabályozva, mint az ejtőernyőzés, de minimum 2-300 ugrás, én azt mondom, hogy minimum 300-350-400 ejtőernyős ugrás, siklóernyőzni is nagyon jó. Nagyon nagy előny, mert ugye ott a kupolakezelést tanulod meg, vagy van ilyen speed flying. Tehát minél több időt tölts el ilyen repülőeszközökkel, siklóernyő, ejtőernyő, speed gliding, speed flying ernyők, és akkor annál könnyebb lesz ez az út, mert ugye sokszor nagyon kis helyekre kell leszállni, különböző időjárási körülmények között, városba, szűk helyekre, tehát ott jó, hogyha van tapasztalat.
3: Magyarországon van olyan hely, ahol hivatalosan csinálhatod ezt? Mert ugye mindig azt halljuk csak, hogy belógtak, fölmentek, leugrottak, de van olyan, ahova azt mondják, hogy kedves bázisugró, gyere nyugodtan, innen lehet ugrani.
0: Nincs szerintem igazából. Hát a természeti képződmények, vannak ilyen szikla, falak, ilyesmik, ahova ugye simán fel lehet menni, mint egy túrázó leugrasz. Ugye ezek nagyon-nagyon alacsonyak, tehát ezek 30 méter. 35-40
2: méter maximum. Nagyon idő kiíti az ernyőt, igen, 30 méteren
0: hát
2: nem hívni.
0: Hát az egy bekötött ugrás. Igen, az egy bekötött ugrás.
1: Milyen gyerek voltál? Hogy indult ez a gyerekség? Hogy leugrottál, mint nagyon rossz gyerek voltál, és akkor nem volt más kiút?
0: Igen, hát ez csak tovább fejlődött így idővel.
1: És azt szeretném kérdezni, hogy a konzuljelöltség és a bázisugrás, hogy ez a követelmény a konzuljelölteknél, hogy tudja gyorsan elhagyni épületeket, ha úgy van?
0: Hát igen, az már ugye a best. Az már ugye inkább előkövetelmény, igen. Nem, de nyilván ugye van ilyenkor ilyen átvilágítás. Van ilyen átvilágítás, úgyhogy most már egy másfél éve megy ez a folyamat így, de nem Magyarországon, hanem kettős állampolgár vagyok, Karib-szigeteken, grenadai konzuljelölt vagyok, és az átvilágítás miatt most már egy másfél éve így óvatosabban csinálom ezeket.
2: Óvatosabban ugrálgatsz.
1: És ugye konzul lesz,
0: igen,
1: akkor
0: ugye elkölcsőzőnyitán kell beküldeni.
2: Jó, hát az most egy ugrás,
0: hát, de
2: utána már lehet. Figyelj, mennyivel hát zuhansz?
0: Ugrom csak ezeket az illegális dolgokat, nem?
2: Mennyivel zuhansz, amikor rán nyílik az ernyő? Mekkora a rántás, és mi a zuhanási sebességet körülbelül?
0: Hát ezek az alacsony ugrások, itt maximum egy 2-3 másodpercet, ha nincs fent ez a nyitás késleltető slidernek nevezett dolog, hogyha megnéztek ejtőernyős ugrásokat, akkor egy ilyen anyagdarab csúszik le ugye a sinórokról a fejedig. Hát akkor mész egy ilyen 80-100 km/h-val is, vagy akár többen is, de nagyon nagyot tud rántani. Tehát egy 2-3 másodperc szabadesés után, enélkül a nyitás késleltető slider nélkül, nagyon nagyot. Hát nekem volt olyan, hogy csillagokat láttam, mikor kinyílt az ernyő, és nyilván úgy kell leszállni, pár másodpercet van, és akkor leszálltam, még akkor is így támoljaktam, így lépegettem jobbra-balra. Tehát ilyen azért van, igen.
2: Akkor átrált visszafelé. Aha.
0: Igen.
1: Szoktad azt támadni, hogy zuhansz?
0: Szoktam. Amúgy tegnap, mikor hívtatok, akkor pont egy ilyen ugrásból jöttem haza Olaszországból, egy szikláról, azt talán be is küldtem nektek, vagy meg is néztétek, nem tudom, volt-e lehetőségetek. Ott már magas magasságból, tehát ott már 1200 méteres szikláról ugrottunk, egy ilyen 700 méteres zuhanás van ott, 6-700 méteres zuhanás, tehát ott már teljes sebességgel, ott már ilyen 200-220-szal jövünk lefelé.
2: Azért az
0: ott van egy késleltető rendszer. Igen.
1: És amikor
0: kedvetek, nézzétek majd meg.
1: És akkor megérkezel, akkor gondolom az adrenalin az így elönti a testedet, vagy van egy ilyen eufória állapot?
0: Hát sokan ezt mondják, de én amit nagyon-nagyon szeretek ebbe, az az elugrás utáni 2 másodperc. Mert ahogy leugrasz, nincs ugye talaj, nem érzed a gravitációt, nincs még szél se, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes, eufórikus érzés, inkább mint adrenalin.
2: De akkor miért nem az ejtőernyő, ahol mondjuk 4000-ről zuhansz mondjuk 40 másodpercet, és átéled ugyanezt?
0: Hát azért, mert ott ugye kiugrasz, egyből van szél. Amúgy azt is csinálom nyilván, de ugye ott egyből van szél, van menetzaj, van a motornak zaja, van a...
2: Ja, hogy ott van egy csend a bázisugrásban. Aha.
0: Abszolút, tehát ott állsz egy sziklán gondol, de csicseregnek a madarak mögötted, picit talán fújdogál a szél, de teljesen csend van, nézel, leugrasz, és akkor már utána csak gravitáció, megszűnik a szél, minden. Tehát én ezt nagyon élvezem benne.
1: De akkor ez egy ilyen függőség, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogy egy húzamosabb ideig nem csinálod, akkor azért vágysz rá, meg így keresed ezt az életben.
0: Hát igen, meg keresed ezeket az alkalmakat, mint ez az épület, hogy honnan lehet ugye a következő ugrást megszervezni, megcsinálni. Amúgy felvettük a kapcsolatot már korábban, ahogy ugye elkészült az épület a MOL-lal, egy energiaitalgyártón keresztül is, meg adtam riportot már korábban a tévéknek rajtuk keresztül is, és nem voltak nyitottak arra, hogy egy ilyen rendezvénynek csináljunk ezt, ez akár egy ilyen éves rendezvény is lehetne, azzal ugye el lehetne kerülni ezeket az illegális ugrásokat, sokkal biztonságosabb lenne.
2: Valószínűleg az illegális ugyanaz, mint a bemászni régi épületekben, lefújni, graffitizni, tegelni, tehát ebben maga az illegalitás a lényeg. Ebből minden ugrásnál eszedbe jut, hogy az út lehet, hogy az utolsó, vagy hogy jól hajtogattad az ernyőt. Van egy ilyen gondolatom, hogy na mi van, ha ez az utolsó? Vagy annyira rutinszerű válik, hogy nem ugrik ez be?
0: Hát igen, hogyha már annyira benne vagy, ugye nagyon sokat ugrasz, itt ugye jó, hogyha az ember viszonylag sokat ugrik, tehát ugye akkor benne vagy ebbe a flow-ba, és akkor ugye mindent nem, tehát hogy mindent már rutinszerűen csinálsz, de nagyon odafigyelsz, tudod az ugrást, és nagyon technikás ugrásokat is meg tudsz csinálni, tehát ebbe az a jó, hogyha benne vagy a sportba is csinálod folyamatosan, de persze benne van, tehát mindig úgy hajtod be, hogy nem szeretnél, amikor ott állsz a épületen, sziklán, antennán, akárhol, nem szeretnéd azt érezni, hogy hú, vajon ezt jól csináltam, vajon ezt jól tettem el, hanem azt úgy szeretnél odaállni, hogy ez biztosan rendben lesz. De igen, eszedbe jut és próbál a kockázatot annyira csökkenteni, amennyire csak lehet.
2: A hajtogatás a lényeg. Úgyhogy ez a sport nem nekem való, azt hiszem.
1: Egy kérdés, hogy lehet-e
2: a precizitás. Igen, ez nekünk való.
1: Lehet tandem ugrani bázisugróként? Tehát el tudsz képzelni, hátulra ölelek téged. És akkor...
2: Én nem engedlek.
0: Az ugró előtt vagy, tehát ugyanúgy, mint az ejtőernyős tandem ugrásnál, az ugró előtt vagy, és onnan a szikláról, ahonnan most ugrottam múlt héten, egészen tegnapig, ott lehet tandembázis ugrani.
1: Balázs, tudom, hogy a születésnapodra.
0: Van egy sárta,
2: elő kis csimpackocot, kis fogod a kis lábacskáját, és ugrasz. Jó, de nagyon megnézni.
0: Hát ha van kedvetek, akkor erre mondjuk a Balázs a vendégem, hogyha szeretnél egy
1: ez
0: ilyen...
1: Ez elég kérdező, hogy miért nem? Hogy súlykorlát van ebben a szituációban.
0: Azért mondtam Balázs, mert őt el tudjuk vinni.
1: Hogy jól érsem, hogy egy zsiráfként
3: van. Viszont ha a konzuli cucc megvan, akkor az egy hetes meghívást örömmel fogadjuk. Köszönjük.
2: Annak nagyon örülünk. Egyébként én ugrottam ernyővel, az nagyon menő. Tandembe kétszer-háromszor ugrottam ilyen 4000-ről, 40 másodperc szabad esés, és az nagyon menő. A Esztergomba is ugrottam, meg Budaörsön is ugrottam.
0: Tudom, hogy egy ankettesre ki voltál kötve, tehát ott repültél a repülővel is, de azt nem tudtam, hogy tandemugrást is csináltál.
2: Ankettesnek a szárnyán ültem. Igen, kétszer vagy háromszor ugrottam tandemet. Ja, az menő, azért egy 40 másodperc szabad esés, és az elég erős. De ott nincs választásod, ott kiugranak veled, tehát ott már hiába ugrottam idő, állj, nem ugrom, az ott mész. Azért az Eszterrel megnézik egy bázisugrást. Szerintem a 2026-os év hívása Eszternek el kell menni bázist ugrani.
3: Hamar leérnétek.
1: Meg a bázisugró arca, amikor meglátja, hogy engem kell a mellkasára szikszalagozni.
2: Kit viszünk a hölgyet. Ajaj. Dupla fékező ernyő.
1: Kicsit hamarabb fog megérkezni, mint gondoltam, de... Hát.
0: Most tegyétek rá Balást, és akkor menjünk el, ott van a Gardatónál, amúgy gyönyörű helyen, ott tudunk akkor kirándulni, és akkor megnézzük, hogy Balázs leugrik. Én lekamerázom, tehát én leugrok a sráccal velük együtt, és akkor utána meg kicsit kirándulunk.
1: A két kedvenc tevékenységem, a halálfélelem és a kirándulás. Engem írjatok fel. Szerintem meg vagyunk.
2: Igen.
1: Én szabaddát tettem magam jövő hétvégére.
2: Máté, nagyon köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra, jó ugrás, vigyázz magadra. Köszi. Csáu, köszönjük szépen Mátyás Máté bázisugrónak.
1: Csak a személyes kedvenc SMS-et hagyj írjon fel. Én ezt mondjuk tanítanám. Milyen jó lett volna a World Trade Centernél. Mindenkinek lefújna egy ejtőernyő az alsó fiókba, és akkor ugye kiugrott. ugranának, és megtanítanák őket ugrani. Aha. Látod magad előtt ezt az oktatást?
2: Ahogy... Smiley-el nélkül küldtél, ez komolyan beküldtek.
1: Komolyan gondolt, hogy Kati a könyvelés, Kati gyere, gyere, most azt fogjuk gyakorolni, hogy kirúgrasz a 77-ről, gyere, gyere, gyere, ezt
4: így kell kidobni.
2: Jól látom, az ott az utasszállító? Akkor erőket előkészíteni, jön egy utasszállító, be fog csapódni.
1: Kérve a pénzügyet, vegye komolyan.
2: Hihetetlen. Jövő mindjárt gyerekek, fél 90 pontosan.
5: Megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
8: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Választ az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
9: One. Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
12: Csendből csinálok pénzt.
13: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
11: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
14: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Johnny Cage. Kiválasztottak a Mortal Kombatra.
16: Színész vagyok, nem bajnok.
17: Mi nem térdelünk le!
14: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
18: It's showtime.
14: Május 7-től a mozikban.
19: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
20: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
19: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
20: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
21: Erre nem lehet dolgozni. Ezen a héten a

0: Rádió 1-et, küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: Janne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
1: Familypark.at.
2: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
3: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
2: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
3: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.

0: igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
1: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: A Rádió Egyen.
3: Kezdődik az érettségi időszak, ma van a tűzoltók napja. Elfoghatták a bébi étel mérgezés elkövetőjét, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Több mint 140 ezer honfitársunkért izgulhatunk. Ma indul az érettségi időszak. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából vizsgáznak a diákok, szerdán pedig történelmet írhatnak. A vizsgák ezután az idegen nyelvekkel folytatódnak. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szintű szóbelikkel folytatódik a vizsgaidőszak, azok június 3-án, a középszintű vizsgák pedig június 15-én kezdődnek. 2 percen belül úton vannak, ha baj van, a hétköznapi hősöket ünnepeljük, ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, mondta Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
3: Hatalmas pusztítást végzett a szőlőkben és a gyümölcsösökben a május elsejei fagy. Több helyen is mínusz 5 fokig hűlt a levegő, emiatt a gazdák szerint hiába védekeztek tüzeléssel, füstöléssel, sok helyen a teljes termést elvitte a fagy. Nem csak a szőlőtőkék fagytak meg, a szilvát, a medgyet, a körtét, az almát és a barackot termesztő gazdák is hasonló károkról számoltak be. Fontos tudni, hogy az érintett gazdák május 31-ig jelenthetik be fagykáraikat, amelyek után kártérítést kaphatnak majd. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában, akinek köze lehetett a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételekhez. Még április közepén találták meg az első mérgezett bébi ételt, azóta Csehországban és Szlovákiában is összesen 5 ilyenre bukkantak. Magyarországon is kivonták a termékeket a forgalomból. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Manapos szárazabb időre készülhetünk, délután akár 25-26 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is csak fátyol felhők érkezhetnek majd fölénk, esni az nap sem fog. Szerdára is több órás napsütést mondanak, délután viszont több helyen záporok frissíthetik majd a levegő. A hét második felében változékonyabb idő jön, de a csúcsértékek maradnak 20 és 25 fok környékén. Egyre több viszont a pollen a levegőben, a legtöbbet az eperfa félékre érzékenyek tüsszöghetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:09 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, időjárás, mondjál valamit, Ferkó, valamit.
1: Napos.
0: Napos, köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Nagyon kell az eső, meg nagyon nagy a száj van, meg tényleg jó lenne, de csak ne jövő héten. Ha már nem esett egész áprilisban csak az egy tizede a szokásos mennyiségnek, sem májusban, akkor nem május második hetében legyen szakadó eső. Amikor kitelepülni megyünk, azt az egy hetet még bírja ki az időjárás.
3: De a Dunloptól szeretnék kérdezni a szponzorunktól, hogy mikor érdemes lecserélni a téli gumit?
1: Hagyjad most már mindjárt el.
0: Engedd el.
3: Most már.
0: Ne nyújj hozzá, most már várd meg a következő telet. Nehogy lecseréld. Én elmondom neked, simán kibírja a szezon.
1: 28 van, meg jobban tapad, érted? Könnyebben megállsz.
0: Kicsit jobban kopik.
1: Biztonságosabb, hidd el.
0: Engedd el. Aki nem cserélt májusba, az most már puha nem viszi végig októberig. Úgyhogy engedd el. Ráadásul hidegek a reggelek. Tehát, hogy még amikor
3: te jössz... Deresek itt, főleg Ferencvárosban.
0: Deresek, igen. Szóval jövő héten turné gyerekek, Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen. Ezek az állomásaink. Ide megyünk, Széchenyi tér, ugye hétfő, aztán Várkerület, Főtér, Szombathely, Városházatér, Dunaújváros és Kossuth tér, Debrecen. Az jó nagy motorozás lesz azért Debrecenből este haza. A sötétben, de nem baj, saját 8-kor még világos van egyébként, tehát hogy tök jó lesz.
1: Egészen 9-ig
0: így van, úgyhogy jövünk gyerekek, és reméljük, hogy nem esik az eső, rengeteg ajándékot viszünk. Eszter is jön, a győri helyszínen vagy.
3: Győr, Sopron. Dunaújváros,
0: akkor Szombathely, Debrecen, Juliskával találkozhattok, ő is jön, érkezik, úgyhogy teljes női válogatottal.
3: Szombathelyen, ott valami nagy programokat csinált magának, csak tudjatok róla.
0: Igen?
1: Igen? Igen. Jó, remélem, nekünk nem szól.
0: Este 8-kor Szombathely, az Vegas. Az Vegas strip, úgyhogy az minimum New York Times Square. Szilveszterkor, úgyhogy nagyon nagy dolgokat lehet csinálni.
1: Ráadásul egy szerda este, mert mi pénteken csak.
0: Hát szerda, Szombathely, meg nem áll az élet. Hol voltunk, mikor nagyon berúgtunk? Ja, Nyíregyháza.
3: Ott is nagyon berúgtunk.
0: Mocskosul berúgtunk, és kiküttöttünk.
3: A rododendron az hol volt?
0: Rododendron az Kecskemét volt.
3: Kecskemét, az is óriás.
0: Rododendron volt Kecskemét.
3: Az a személyes kedvence volt, ahogy megpocsikoltad a kertességet.
0: Végigettünk három helyet. Feri tudott valami helyet, ahol beültünk, onnan átmentünk még egy olaszba, ott ittunk valami ismerőssel, egy üvegbortot még bevertünk, tehát ott volt azért.
3: Igen,
0: volt azért
1: jó, most nincs ital, nem ihat.
3: Másnap
1: olyan vagy, mint a mosott szar.
0: Ez igaz, de nagyon keveset alkoholizálok mostanában, nem esik jól, úgyhogy annyit lehet, egy pohárbor vagy valami lehet. Utoljára veled volt egyébként, csak mondom, a motoros túrán, amikor mocskos módon a Szilárddal.
1: És én rángattalak bele.
0: Szilárddal megalakultuk, és másnap úgy ültem a motorom, mint egy zombi.
3: Tehát, azt mondják, hogy egy diannás cukrot leszopogasz, és kúpnak használod, az sokkal jobb, mint egy pohárbor.
1: Jó, gyerekek. Csak az élvezet értéke más. Mondom,
0: ne habozzatok diannás cukrot hozni. Körbenyalogatjuk.
3: Spárgás helyre az övek hozzá. És akkor...
0: Spárgás hely, hát számít. Szombathelyen spárgás helyre megyünk, én remélem.
1: Sopronba.
0: Most ráadásul Sopronba, persze.
1: Lehet, hogy Szombathelyen is megyünk, de...
0: De Sopronba Erhárd urat meglátogatjuk.
3: Én Győrbe spárgázok nektek.
0: Jó.
3: Jó?
0: Jó. Annyi, hogy nem tudsz belőle fölállni. Tehát, egyszer megcsinálod, de nem kell fölállni belőle. Egyszer megcsinálod, és meg vagyunk, igen.
3: Két motorral lesz, te majd hazahúztok.
0: Igen. Na gyerekek, egy érdekes kutatás, erről még itt van időnk beszélni a játék előtt, és mondjátok meg, hogy mit gondoltok erről. Kijött egy hír, miszerint Amerikában a nők 40 felett már gyakrabban terhesek és gyakrabban szülnek, mint a tinédzserek, vagyis gyakoribb a gyermekszületés 40 feletti nőknél, mint a 20-30 éves nőknél Amerikában, és ők vezetik a szülési statisztikát, ahelyett, hogy a 20-as, 30-as nők vezették volna. 40 pluszban a nők elkezdtek gyermeket potyogtatni gyerekek egymás után.
3: Én, mint a TLC egyetlen rajongója ebből az egész brigádból.
0: Megvan a lábam. A élet 200 kiló felett.
3: Igen.
0: A fekély a legjobb barátod.
3: Hozzávette a fekélyemet.
0: Igen, élősködünk a testemben. Csak ilyenek vannak a TLC-t.
3: Imádom a TLC-t. Tehát semmi más nem lenne szükség, csak egy TLC-re egy bunkerbe. És nem azt, hogy megvagyok, hanem boldog vagyok.
0: Egy óra TLC-n, és rájössz, hogy nem a téleted a legszarabb. Mindenki, aki nagyon rosszul érzünk, hát nézze meg egy óra TLC-t, jobban lesz.
3: 90 napos egyesség, és a többi.
0: Na igen, és megöl a lábam.
3: Igen. Ők hozták be ezt a műfajt, ez a tinédzser terhességekről, ugye, meg az MTV is futott egy ideig, ez a Teen Moms, emlékeztek a Teen Moms-ra?
0: Igen, a Teen Moms-ra, igen.
3: Az a véleményem, hogy a Teen Moms-os valóságshow volt az, ami a legdurvább tükröt mutatott a tinédzsereknek, és egy életre elvette a kedvüket a gyermekvállalástól.
0: Tehát, hogy azt mondod, hogy ők láttak mondjuk egy generáció fölnőtt egy bizonyos műsoron, és azt mondták, hogy nové, nekem ez nem kell. És nem szülök.
3: Nagyon-nagyon őszinte volt az egész műsor, azt mutatta be főleg az érzelmi oldalát, mert ugye a fizikaival nem lehetett őket elrettenteni, tehát nálunk is ment az abortuszos, meg a minden egyéb dolog. És nem ez volt a durva, az, amikor mutatták, hogy ezek a kis 16 éves fiúk az első pillanatban magára hagyják a lányokat a gyerekkel, és hogy azok hogyan élik meg, hogy milyen kirekesztetnek lenni, hogy megbélyegzik őket, hogy mennyire nehéz tanulni és gyereket nevelni, hogy milyen rosszul reagálnak a szülők, amikor ilyen hamar nagy szülők lesznek, és hogy ott mennyire ki a szolgáltató újra, tehát miért kiszabadulnál otthonról, ugye, tehát megkapnád végre ezt a szabadságot, amiért küzdesz 18 éven keresztül, azonnal visszaraknak a startvonalra, mert hogy otthon kell lenned, és anyagilag vagy kiszolgáltatva a szüleidnek, ha hagyják, hogy otthon maradj, és szerintem sokkal durvább hatása volt ennek, mint minden más.
0: És akkor ők ezt kiheverték, és akkor azt mondták, hogy 40 év fölött viszont igen.
1: Mert ez ugyanaz a generáció.
3: De figyelj, ez még az én generációm tulajdonképpen is, hogy hát lassan.
1: Igen, de jön a 40, nem újabb baj, szülés.
3: Jön a 40, meg az 50, meg a 60, hanem az szerintem, hogy ezt ugye mindenki nézte valószínűleg, plusz ugye nagyon sokan ugye rájöttek, hogy nagyon rossz hitelbe szülni, úgyhogy elkezdtek ugye karriert építeni. És a másik, ami ehhez csatlakozik, hogy sokkal jobb az egészségügyi állapota az embereknek. Tehát az van, hogy nyilván nem mindenkinek, de hogy általánosságban az egészségtudatosság az átvette a szerepet.
1: Mondjuk 20 évvel ezelőtt még 40 évesen veszélyesebb volt szülni, most meg már tök normális.
3: Hát nézd meg anyukádat, hogy nézett ki 45 évesen, és nézd meg, hogy most hogy néznek ki a nők 45 évesen.
1: Más,
3: tehát
1: persze.
3: Teljesen más. És szerintem amúgy ez egy ilyen, tehát egy általánosságban véve egy ilyen előre haladottságot mutat.
0: Tehát, hogy karriert építenek a nők, és inkább 40 felett szülnek, mert addigra van kész az egzisztencia.
1: Addig... Meg nem akarod elveszíteni most már, amit Eszter mond,
0: tehát szerintem. Fiatal akarsz maradni?
1: Igen, hogy ki akarod élvezni azt, hogy nem akarsz 18 évesen, meg 16 évesen szülni.
0: Na, de mondjuk azért lehet 25, lehet 32, lehet 36, hát, tehát hogy azért nem a 18-an meg a 40 fölött, ott azért még van 20 év.
1: Oké, de csúszol hogy... mindig egyikből a másikba. Tehát azt mondtad, hogy 18 évesen nem szülök, jó, majd szülök 25, ott vagy 25 évesen, akkor kezded építeni a karriert. Jó, megint nem szülök. 5 éve már építem a karriert. Hú, de jó, most már van egy kis pénzem, tudnék utazni. Nem szülök. És ezért nem, és hát ezért érsz el 40.
3: A párkapcsolatok is nagyon megváltoztak. Tehát azért nagyon kevesen köteleződnek el szerintem 20-as években, úgy, mint régen. Mert sokkal több a lehetőség, sokkal több az internet, rész. Sokkal több az utazás, a kaland, a külföldi munkaút, amit tudom én, micsoda.
0: De azért az nem megszokott, hogy 45-46 éves nők szüljenek most már többet, mint az első babát váró nők 40 pluszban több, mint a tinik, mint a terhes tinik. És nem 41-42, 46-47-48 éves nőkről van
1: és
0: szó.
1: És első gyereket vállalok?
0: Első. Tehát ez kifejezetten a fiatalok, tinédzserek, 20 éveseket hasonlítottak össze 40 évesekkel, és most idén, vagy az elmúlt években a 40 pluszos első babát váró nők száma megelőzte a terhes tinik számát. Tehát 45 évesek szülnek 25 évesek helyett, vagy 30 évesek helyett.
1: Hát vagy ez az a generáció, aki nem akart szülni, azt mondta, hogy nekem nem kell a gyerek, és elérkezett 45 éves korára, és azt mondta, hogy hú basszus, ha most nincs gyerek, akkor nem lesz.
3: Jó, de azt is lehet látni, hogy a legtöbb tini terhesség meg a fiatalok gyermekvállás általában a szegényebb országokban divat, vagy hát nem divat, hanem a trend, igen. Vagy tehát, hogy ott történik meg könnyebben. Nyilván azért, mert kevesebb lehetőség, könnyebb kapcsolódás, nem annyira felelős érintkezés. És
0: igen, na jó, de az egy tini terhesség 16-18, de azért igen. Itt van egy 25 éves nő, van egy 30 éves nő, van egy 35 éves nő, van egy 38 éves nő.
3: Minden jobb anyagi helyzetben van az ember, annál később vállal a gyereket. Ezt most ide leteszem ezt a mondatot. Nem biztos, hogy igaz, de szerintem van benne összefüggés, mert minél több lehetőséged van, annál többet élsz, annál többet, annál individualistább vagy. Ugye?
0: Mondom, tehát, hogy megélet karrier, munka, szerelem, igen. És aztán 45-40 évesre ez, hogy megvolt minden, megéltem, építettem egy egzisztenciát, karriert, szerelmes voltam, van pasi, most már jöhet, lenyugodtam annyira.
1: Vagy az is benne van, hogy és akkor én is teszek ide egy mondatot, hogy ők nem akartak gyereket. Azt mondták, hogy le tudom élni így az életemet.
0: Majd egyszer csak
1: fényt kapnak. És egyszer csak, igen, 40 fölött azt mondta, hogy hú basszus, senkim nincs, van egy pasi, akivel együtt élek, de nem lesz, aki időskoromban rányítja az ajtót. Egy csomó ilyen kérdés szerintem felvetül.
3: Igen, de a preferenciák is megváltoztak. Szerintem ez a generáció, ez most már nem kifejezetten úgy családcentrikus, mint mondjuk a miénk volt. Tehát, hogy nálunk szerintem sokszor, tehát az én generációnak ugye több tagú nagyobb családok voltak a divatosak, meg akkor az volt, hogy azért 2-3 gyereket simán bevállaltak, és akkor akármilyen toxikus volt a légkör, vagy ilyesmi, de volt ez az ilyen nem tudom, hogy fogalmazza meg, ez összetartás, hogy akármi keresztül, de ilyen családnak kellett
1: család
3: lenni.
1: Vagyunk.
3: És most már szerintem, mióta van telefon, meg mindenki kicsit az online térben van ragadva, azóta ez inkább egy ilyen együttélés sokszor. Tehát az a valódi ilyen nagyon nagy családi kapcsolódás, az nem úgy történik, mint korábban. És szerintem ebből fakad az, hogy az emberek alapból magányosabbak, könnyebb számukra gondolt, hogy egyedül vannak, könnyebb számukra elfogadni azt, hogy időskorukban is egyedül lesznek, mert tudják, hogy ez nem feltétlenül rossz. Mert most már mi rá vagyunk, már kicsit jobban szocializáltunk.
0: Már nem félünk tőle annyira,
3: Egyedül leszünk. Nyilván amúgy nem jobb, meg csodálatos dolog a gyerek, meg mit tudom. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ezek általános igazságok, csak most már elfogadható a gondolata is. Régen azért szerintem ez nem így volt.
0: De inkább egy 40 éves nő, aki tényleg fel van rá készülve, mint egy 25 éves, aki esik el, és válik közben, és nincs rá kész, és nem felkészül. Tehát, hogy nekem ezzel nincs bajom.
3: Nem az esik el, hanem az, hogy érzelmileg érje oda.
0: Érzelmileg érje oda, igen. Nyilván mondjuk 45-40 évesen valamilyen egészségügyi kockázata akár már lehet. Nem feltétlenül mindenkinél, de hogy nyilván nagyobb a kockázat, mint mondjuk 25 évesen. De hogy nincs ezzel baj, de jobb akkor ez veszek egy általános tendencia.
1: Jobb anyának lenni ilyen korban.
3: Már tessék? Hogy én milyen korban?
1: Szerintem
3: hány éves?
1: Hát, hogy mi a, szerintem igen. Melyik a jobb?
0: Szerintem abból a szempontból, igen, hogy már nem érzed azt, hogy nem maradsz, fomód, már igen. Nincs fomód, igen. Már nem az vagy, ott akarsz lenni a koncerten, hogy 25 éves vagy 30 éves, hogy jönni menni akarsz, hanem van egy érettséget, hogy lelassultál, hogy már megéltél mindent, és már tudsz teljesen oda koncentrálni, mint mondjuk koncentráltál volna 30 évesen, hát az ami azért
1: éves
0: nagyon más.
1: Van dolgod az életben.
3: Van dolgod, de már nek a preferenciáit. Például én minden idős vagyok, annál jobban szívesen fekszem le időben például. Én 20 évesen hajnal 3-4-ig mindig fenn voltam, tehát nem lehetett bírni velem.
1: Látszik és is hogy, azóta is.
3: Igen, hogy gyönyörű lettem, csodálatos vagyok. És a lényeg, hogy szerintem amúgy nem rossz, mert 40 éves korodban már azért szerintem egy harmonikusabb ember vagy, jobban ismered a dolgokat, megérted egy csomó mindent, nincs az a nagy elvágyódás az élethelyzetedből, mert már átmentél azokon a dolgokon, amire vágytál, és szerintem könnyebb harmonikus
0: stabilitást teremteni. Igen.
3: Az biztos, nem hogy fel kell éjszaka, biztos nem olyan jó, mint 20 évesen, tehát a gyerekhez.
0: Biztos, hogy van, amit nehezebben hozol le.
3: A gyerekvállalásnak.
0: Vagy a türelmet, hogy mondjuk, nem tudom én, 5 éves lesz a gyerek, te már 53 éves vagy, nincs annyi türelmet hozzá, 46 évesen szülted azért.
3: Én türelmesebb vagyok, amúgy idősebb
0: koromra. De nem vagy még 50.
3: De
0: igen, ahhoz képest, több a türelmed.
3: Szerintem sokkal türelmesebb vagyok, mint 10 évvel ezelőtt, igen. Hát különben hogy tudnék itt ülni veled?
0: Ez is igaz. Egyébként a türelem is idővel jön meg egyébként tényleg. Tehát amit mondjuk 30 évesen még nem csináltál jól, vagy 35 évesen, az 45-48 évesen valahogy lelassulva sokkal több türelmed van bizonyos dolgokhoz. De akkor mondhatjuk, hogy ez jó, tehát hogy ezzel nincs baj, hogy 48 éves nő elsőre?
1: Nincs.
3: Én kedvesebb is vagyok szerintem amúgy. Plusz.
0: Ne, azért plusz, túlozom.
3: De igen, sokkal kedvesebb.
1: Velünk is.
0: Ne, azért az túlzásokban ne essünk azért.
3: Arra gondolsz, hogy rád, hogy nem vagyok az anyát?
0: Arra gondolsz, hogy reggel, akkor már érted, hogy nem
1: volt. Hát akkor meg is vett volna.
3: Legendás alakultásaim, tehát hogy konkrétan, mint egy alvó medve. Tehát ha engem valaki 8 előtt valamilyen oknál fogva felébresztett, felfoghatatlan reakció. Vége volt. Egyrészt, másrészt pedig, hogy szerintem az, hogy meg tudod élni a vágyaidnak a nagyobb részét eddig ebbe a korban, szerintem egy nagyon jó alap arra, hogy erre egy gyereket vállalj, és hogy tudj rá megfelelni.
0: Jó, hogy letetted abban a 25 évben. Aha, tehát igen. Volt buli, pasi, elmentél, jöttél, de kiélted magad. Igen, ezért. Mondjuk 45 évesen már szívesebben vagy otthon, nem rohansz el otthonról.
3: Igen.
0: Jobban érzed magad, és stabilabb környezetet teremtesz. Az ez lehet az oka, hogy ez egy ilyen generációváltás, hogy ezek a nők ma már nem akarnak ennyire korán.
3: Igen, plusz ugye sülni. Szerintem egy csomó nőt, amúgy fizikailag is olyan szempontból kevésbé visel meg, hogy 40 éves azért már látod magadon az öregedés jeleit, és arra behúzni egy gyereket, már nem lesz egy nagy tudat, hogy jaj, mi történt a mellemmel, mert amúgy is megtörtént már, úgyhogy jó van az ujja, nem? Ugyan, jó, semmi olyan nincs.
0: Hát még ad egy új lendületet az egész életnek, igen. Nevezett pályának.
1: Gyökeresen nem, hogy megváltozik minden.
0: 45-47 évesen, ott azért van egy ilyen valamilyen fura változó állapot, de hogy akkor oké, rendben van, amíg megérkezik egy gyerek, akkor az még megint
3: egy
0: ad
3: lendület,
0: egy lendületet megint, hogy fiatal maradsz, hogy jössz, mész, hogy kelsz hozzá, hogy hozod viszed, hogy
3: stabilabb vagy, tehát hogy nem az van, hogy teljesen tudod, tehát akkor tudod, hogy tudsz pénzt szerezni. Azért 20-as éveidben ott még azért az egész egy küzdelem, nem? Tehát keresed a helyed, keresed a fix pontokat, próbálsz félretenni, próbálsz egyről a kettőről haladni, keresed, hogy hogyan lehetne mondjuk a fél lakást összehozni, és a többi, és a többi, és nagyon is azért jó esélye, azért már túl vagy.
0: És milyen palit találnak ezek a nők, akik 48 évesen először szülnek?
1: Lehet, hogy az a pali vele volt már 20 éve.
0: Csak 20 éve most a pali nagyon akart,
1: Vagy ő se akart.
0: Túlélte, tehát minden ilyen nő élt egy palival, aki szintén szintén nem akart. Mert itt ez a kérdés, hogy a nő egyszer csak azt, hogy 45 évesen akarok, hogy ez a pali, aki mondjuk 30 évesen akart, az kitartott-e mellette. Vagy talál egy fiatalabbat, aki azt, hogy mindegy, csinál nekem egy gyereket, menjél, mert már nem te számítasz, csak hogy nekem legyen egy gyerekem.
3: Én nagyon sok ismerek mostanában amúgy, hogy valaki 10-15 éve fiatal pasival van együtt, mert mások lettek a preferenciák. Tehát, hogy a kor kevésbé számít, inkább így az érzelmi kapcsolódás.
0: Na, ez valószínűleg egy válláson túl gyerek már megvan, összejön egy fiatalabbal, nem?
3: Nem, nem is gyereke, csak így összejön. És tehát idősebb hölgy is, fiatal srác.
0: Tehát mondjuk egy 45-ös hölgy, egy 30-as srácsal?
3: Van.
0: Az öreg milfadász, a kis fiatal milfadász.
3: Kezdődöttől fogva,
1: sok helyül, de így
0: helyes. A kis milfhunter, oda néz, 30 évesen elkapta a kis 45 éves.
3: Végre valami, amit az egészségünkért teszünk.
0: Na érted, mert ott a palinak mit mondasz? Kicsim, nem szülök még 20 évig, a pali kivárja, végig hisz neked, hogy majd egyszer szülök. Majd 48 és azt mondta, hogy jöhet a gyerek, de addigra a pali is már valószínűleg 50-55.
3: De hát a palinak nem kell megszülnie, tehát az egész rizikó a nőn van.
0: Na, oké. Ketten vagytok, ott van egy pali, aki azért már azt mondja 20 év, hogy akarok családot. Vagy ezek a típusú nők azt mondják, hogy jöjjön egy pali, nekem minden legyen fiatalabb, csinálj gyereket, mehet nekem az ennek, hogy
3: teljesen meg. Nem, inkább szerintem csak a trend változik meg. Tehát ezek sokfajta történetek, tehát biztos ilyen is.
0: Ja, biztos, persze, csak a nagy átlagban gondolom, hogy kik a pali.
3: Most hazamegyek és elkapom Pétert.
0: Igen? Bevállalnál egy másodikat?
3: 38 éves vagyok, ha...
0: Bevállalnál másodikat?
3: Fél, nem tudom, hogyha most megmutatnák, hogy milyen lenne, tudod, hogy így... Amúgy nem bevállal.
0: Valaki előre megmutatja, hogy boldog baba alszik sokat. Igen, erre gondolsz?
3: Igen, mert hogy egy rohadék, akkor ne jöjjön. De hogy
1: ezért... Vagy terrorista. Igen. Ne zsákmányoljon ki.
3: Így van, mert aki vagyok zsákmányolva. Egy nyugalmas, egy cuki gyerek. Azt tudom, hogy
0: bevállal. Mutassa be valaki, bevállal. Jaj, de jó gyerekek. Na jól van, jövünk mindjárt, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
6: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
7: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9 990 000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel, és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200 000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textilöblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek Coop.hu.
9: Szevasz, tavasz, hello Front Row. Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
10: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Pészineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
13: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
17: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
18: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel. Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
19: Hé, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
20: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élményt.
0: Itt vannak az alzanapok!
21: Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
22: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
23: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
22: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
23: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
22: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
23: www.citytaxi.hu.
24: Tökéletes az időzítés a váltásra. Válaszd minden idők legerősebb iPhone-ját, és válts iPhone 17 Pro-ra az iStyle-nál. Easy Upgrade előfizetéssel már havi 20.200 forinttól a tiéd lehet. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek az üzleteinkben és az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
18: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things Grill házat, a Star Trek űrhajót, vagy a Lego Pikachu-t óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha Lego, akkor Lego Store Budapest, vagy bravostore.hu.
25: Május 24.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Már szombaton megválasztják az új kormányfőt, még mindig sokan nem fizetik a TB-t. Nem sokára megépül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. Rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg az új kormányfőt. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők, megalakulnak a frakciók, parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután 3-kor mond majd beszédet, majd 4-től a Kossuth téren díszszemlét tartanak, ünnepélyes zászló felvonással, végül bulival zárják a napot. Sokan nem fizetik a TB-jüket. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Idén már több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozás pedig a NAV hajtja be. Keresik az év kerékpár útját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet. Mindenről Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke beszélt.
3: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira is ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végi kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
2: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Európában épül meg a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brennerhágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt majd Ausztria és Olaszország között. A tervek szerint 2032-ben készülnek el a munkával. Az alagút 10,5 milliárd euróból, átszámítva majdnem 4100 milliárd forintból valósul meg. Manapos szárazabb időre készülhetünk, délután akár 25-26 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is csak fátyol felhők érkezhetnek majd fölénk, esni aznap sem fog. Szerdára is több órás napsütést mondanak, délután viszont több helyen záporok frissíthetik majd a levegő. A hét második felében változékonyabb idő jön, de a csúcsértékek maradnak 20 és 25 fok környékén. Egyre több viszont a pollen a levegőben, a legtöbbet az eperfa félékre érzékenyek tüsszöghetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, 9 óra után 10 perc, szikrázó napsütés, gyönyörű idő, fú, nagyon szép.
3: Nagyon szép járja minden. Át a szívem újra.
2: Hogy volt, csak még egy egyszer. Szál bikinit hoztam el az útra, ugye? Az a Forev Club, így van.
3: Így van.
2: Na, és nagyon sok hozzászólás még a témánkhoz, amiről beszélgettünk, ugye, itt arról volt szó, hogy Amerikában érdekes tendencia van, mi szerint ugye, hát a 40 feletti nők már előbb szülnek, mint a fiatalok, és hogy az első gyerekről beszélünk, és hogy több gyermek születik 40 pluszos nőknél, mint a terhes, mint, tehát több a terhesek száma, mint a fiataloknál. Nem feltétlenül tinikre gondolunk, hanem fiataloknak, a késői anyaság. Nem ritka, hogy 45-47 évesen történik meg az első terhes, herbeesés, és ennek az okait boncolgattuk itt, hogy miért változó ez a tendencia, miért van az, hogy Amerikában már egyre többször szülnek egyébként ilyen, hát nem azt mondom, hogy idősen, de jóval idősebben, mint amit mondjuk azért így megszokhattunk
3: mint
2: régen, így van. Azt mondja, hogy én csak hallgatom a műsorot, a szülői oldalról vizsgáljátok a késő gyermekvállalást, mintha az lenne a kérdés, mikor vállal a kutyát, macskát vagy hörcsögöt. Engem 44 év korkülönbséggel szült édesanyám, 60 éves korom előtt vesztettem el minden felmenő rokonomat. Öregek között nőttem fel, mindenki azt hitt, hogy én nagymamámmal vagyok, pedig az anyukám fiatalos volt. Nem nagyon jó időszülők gyerekének lenni, higgyétek el, az ő elavult normáik szerint élni ebben a változó világban, aki 40 évesen szül, az majdnem 60, amikor a gyermek érettségizik. Erre senki nem gondol. Szerintem ez úgy önzés, ahogy van, írja Ildi. Aha, tehát ott, és itt 46-47 évesekről van szó, tehát itt 67 éves lesz, mire te 20 éves vagy.
3: Én kvázi időszülőknek vagyok a gyermek, vagy a legkisebb vagyok, és akkor apám már 40 körül volt, amikor születtem, meg anyám is, hát ő is 30 éves vége, tehát 30-es évei végén volt, és szerintem meg ez egy hülyeség. Az van, hogy...
2: Kis nekünk hülyeségeket, az alatt hülyeség.
3: Olyan szempontból az, hogy, tehát, hogy szerintem a szülők. Tehát a szülőket ugye nem te választod ki, nyilván akármilyenek lehetnek. Mint hogy vannak idősebben is nagyon jó fej, fiatalos szülők meg vannak ugye kevésbé. Szerintem ez egy ilyen fókusz kérdés, hogy mire figyelsz, mert egy egész életen keresztül lehet nézni, hogy miért van a másiknak fiatal szülője, de azok meg tudnak nézni, a te szülőd milyen jó, hogy neked, hogy milyen megengedő, meg hogy miért tartott ilyenek. Ebben nem lehet általánosítani, mert szerintem amúgy meg tud igaz lenni az ellenkezője, és meg ez is.
2: Igen. Igen, hát ő saját tapasztalatot írt, tehát hogy neki ez jutott, igen. Szociális petesejtfogyasztás más országokban jellemző, nők később tudnak csak nagy valószínűséggel gyermeket vállalni. Arra kéne edukálni a nőket, hogy ezt a folyamatot megcsinálják a 20-as éveikben. Nálunk tavaly óta teszi lehetővé a törvény, nagyon sok pénzért Anett küldte nekünk, nem tudom, hogy milyen országból. Köszönöm a témát, remélem találok párt, és lesz még gyerekem. Sok erőt és reményt adok. Ugye ott hagytuk abba a témát, hogy 48 évesen viszont talán ott kell egy palit is, aki bevállalja, hogy neked ilyen idős korába szül.
4: Na, itt
2: vagy
4: másik,
2: hogy nem szül, hanem csinál neked gyereket.
4: Másik példa, 42 évesek vagyunk a párommal, 25 éve vagyunk együtt, középiskolába jöttek össze, figyelj, másfél éves a kislányuk, az unokájuk lehetne, ugye, többen írják ezt, a 20-as években utazgattak, gyűjtöttök lakásra, gyorsan mentek a 30-as évek, és 40 éves korukba, és mondom, 25 évet lehúztak egymás mellett, és most mondták azt, hogy 42 évesek vagyunk, gyerünk, jöhet a gyerek.
2: Hogy tök jó.
3: Arra szeretnék még reagálni, amikor valaki azt írta, hogy kell ehhez egy palit is találni. Tehát azért szerintem a férfiaknak a többsége alapvetően a nőknek a nyomására szokott belemenni.
4: Azt csináljuk, amit mondotok, igen.
3: Nem csak azt, hanem, hogy a nők döntik el azért legtöbb párkapcsolatban, mikor akarnak szülni. És szerintem ez így helyesen is van. A másik pedig az, hogy rendkívül sok volt az előző generációban a gazdasági abúzus. Tehát, hogy az volt, hogy a férfi volt a pénzkereső, a nő otthon maradt a gyerekkel, és a férfi ugye elkezdett valamiféle hát ilyen hatalmat gyakorolni a család felett, mert ugye ő döntött arra, nehezen megkeresett pénzre, amit hazahozott. Ezt nőként megélni szerintem évszázadokon keresztül ez egy borzasztó dolog volt, és ugye mi most már egy olyan generáció vagyunk, ahol már saját bevétele van a nőknek, tehát amikor 40 évesen mondjuk egy gyereket bevállalsz, akkor jó eséllyel már egy magas bérezésed van, mert addigra már rendes helyen vagy a karrieredben, tehát nem az elején vagy, nem a végén vagy, hanem ott egy jó helyen. Tehát már van valószínűleg félretett pénzed, van valószínűleg egzisztenciád, van nyugalmad magad felől, tehát ha bármi történik, talán a párkapcsolat nem bírja el a gyermekvállalást, nem ott fogod találni magad, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, ha magadra hagytak téged egy gyerekkel az életedben legelején.
4: Így is nehéz, de működhet.
3: Mindenhogy nehéz, persze, de szerintem azért ez egy nagyobb eszköztár ilyenkor már, meg egy másfajta szociális hálód van, egy másfajta lehetőségét, másfajta be lehet támaszkodni, szóval ez jó.
2: Igen, csak közben azért írnak olyanok, akiknek idősek voltak a szülés, azt mondja, hogy 41 volt az anya, amikor engem szült, 60 éves volt, mire leérettségiztem, azért egy picit fura volt.
4: Ja, ez igaz.
2: Tehát azért én az a gyerek oldalról meg tudom érteni, hogy ott állnak a gyerekek, a haverok, mindenki a 30-40 éves anyukával, és megérkezik az anyukát 60 évesen. Tehát azért ez...
3: Apukám nagyon vidáman szívta a vékony

0: biztosan egy gyereket, az gyerek, azért picit erős, nem? Igen, az is teljesen természetes. Te? Semmi gond.
1: Lesz kivel játszani.
0: 6 éves az unokát, 1 éves a gyereket.
1: Lesz kivel játszani legalább, ugye? Lehet, hogy csapatosan. Tehát én egyik se tartom gáznak, szerintem mindegyik jó, csak nyilván ugye nem maradjon a gyerek, ha lehet, akkor se pénz, se szülő nélkül.
0: Igen, azt mondjuk az nem, nem feltétlen, nem feltétlen jó. Öcsém is késő gyerek, egy elkihezett kis csicska, mindent ráhagytak és megvettek neki mindent, mert nem volt már idegrendszerük anyukáméknak hozzá. Nekem majdnem 60 éves volt az apám, amikor legyártott. 60 éves volt, azért az kemény. Érettségi előtt már ára gyerek voltam, azért ez végig kísérte az életemet.
1: Ez komoly.
0: Mondjuk a papa 60 évesen még odapirított, az papába volt azért lendület, nem?
1: Persze.
0: 60 évesen azért nem feltétlen
1: van
0: akar gyereket.
1: Van nálunk a családban ilyen gyerek amúgy, akinek az édesapja nagyon idős volt, és még a terhesség alatt meghalt, és ez egy nagyon érdekes kérdés amúgy, hogy máshogy csinál-e az ember, hogyha tudja, hogy ez lesz a kifutása.
0: Aha, sem. Hogy ez a vége.
1: Igen, mert hogy tudom, akkor kapcsolódsz egy emberrel, és eljutsz el odáig, hogy figyelj, vele akarok egy gyereket. Ennek akarok szülni egy gyereket ennek az embernek. Utána nehéz szerintem erre úgy gondolni, hogy jaj, bárcsak okosabb lettem volna, mert maga a kapcsolódás az igazi nagy dolog az életben, nem? Tehát, hogy ez meg tud fogadni már a gondolat is, és akkor nyilván ez egy tragédia, meg ez nem lehet tervezni, de hogy szerintem nem racionális alapon döntjük ezeket el.
2: Amit dob az élet.
0: Igen. Aha, igen. Utálom a gyerekeket, szervusz szívesen. ő így van ezzel. Igen, utálom a gyerekeket. Na jól van, gyerekek, oké. Na minden eset azért a tendencia érdekes, amennyire változik a világ.
1: Hát 10 év múlva már sokkal okosabbak leszünk ezzel kapcsolatban. Ugye itt az a sokfajta tézis van, hogy fiatalon tartja-e az embert a gyerek, vagy sem. Tehát, hogy például aki 45 évesen bevállalja a gyereket, az hogyan fog öregedni? Gyorsabban vagy lassabban?
0: Hát ez egy jó kérdés. Szerintem nem is a kor határozza meg, hanem hogy te milyen állapod vagy. Lehetsz 45 évesen még nagyon jó és friss, de lehetsz már nagyon leharcolt, lehetsz nagyon nehéz helyzetben, lehet 3 betegség, amin túl vagy. Tehát, hogy nem feltétlenül az évszám mondja meg, hanem egy fizikai, mentális egészségi állapot, ami vagy 55 évesen is lehetsz baromi állapotba, és lehetsz túl már minden ember úgy megrángatott az élet, nem?
2: Szóval, az hogy is marad egy kérdés, hogy állsz hozzá az egészhez, hogy te aktív szülő akarsz lenni, aki részt vesz a gyerek életébe, ismerek olyan 20 éves szülőt, aki lesz szarja a gyereket, meg olyan 50-est is, aki meg tökre éli ezt az egészet. Igen. Most akkor melyik a jobb? Hogy 20 éves az apád, vagy 50 valamennyi? Hát akkor
1: szerintem
2: inkább
1: mindenre reagálnak a gyerekek, tehát hogy akivel nem játszottak, az abból fog előnyt kovácsolni egy idő után, tehát arra fog a személyisége majd rá forni, ugye? A másik, aki meg nagyon játszottak, aznak ugye akkor fogja csoportosítani a személyiségét, tehát hogy ezért ilyen változatos a társadalom, mert ha jobban megnézed a korunkbeli emberek is, és most nagyon alul voltam veletek.
0: Mi 60-asok tartsunk össze.
1: Igen, hogy tulajdonképpen amúgy mindenki mai napig azért a személyiség ez a gyerekkori sérelmeitből fakad, vagy így arra építkezik, vagy úgy akkori csoportosul, és ezt azért nehéz megmondani előre. A másik, hogy általában azok az emberek, akinek semmilyen szinten nem számít a jövő, ők vállalják a legtöbb gyereket, nem? Tehát úgy vannak vele, hogy így, jóló,
2: nézzem még egyet. Nem is volt program.
1: Igen. Szóval, és nem tudom azt mondani, hogy nincs igazuk, mert lehet, hogy nekik van igazuk, érted? Tehát hosszú távon nem hiszem, hogy ezt nekem kell eldönteni.
0: Igen. Oké, de mi számít jó állapotnak? Hát ez is egy jó kérdés, igen, most ezt nem kezdjük el boncolgatni.
1: Amikor gyerekek, még nem pisilsz be.
0: Igen, nem kezd fel éjszaka háromszor. Igen, és végig tudsz aludni egy éjszakát, az még kifejezetten
1: jó állapot. Amikor reggel felkezd, és még felismer a telefonod, az egy jó állapot.
0: Igen,
1: aki azt akarom neked mondani, nekem nem mindig van így.
0: Néha már pinkódot kell használni reggel?
1: Az annyira rosszul esik, és olyan bunkó dolog.
0: Igen.
1: Szégyell magad.
0: Sajnos újra próbálkozás Face ID, és sebe a pinkódot. Az szarérzés. Az szarérzés, igen. Játszunk, gyerekek, egy jó kis játék. Anna pattintsál nekünk ide egy jó kis játékost, úgyhogy jó, hát meg nem mondom mi ez, de majd összeáll, gyerekek, összeáll. Effektek, Anna, te vágod, hogy mik a szabályok?
3: Észre, hogy ne vágod.
0: Tudod?
3: Föl kell ismerni a különféle takarításos effekteket,
0: aha,
3: és akkor arra rá kell jöjjön, és adunk egy csodálatos porszívót. Egyébként itt van a szobában is, hogy megkuksiztam.
0: Ó, ez a felmosó porszívó.
3: Ez nem akármi, gyerekek.
0: Tudod?
3: Úristen.
0: Tényleg?
3: Hát ez maga az álom.
0: Nagyon
1: sorsoljuk az álmot?
2: Minden házi asszony legjobb barátja.
3: Hát ez, led van rajta, minden van rajta. Ez vizesen.
1: Ugye, annának nem jutott.
0: Mindig itt volt benne, itt állt benne.
1: Ez az enyém, szerintem neked adjam, Anna, szeretnéd?
3: Nem, van porszívom, nem csak így mondom, hogy gyönyörű.
1: De én szívesen neked adom, hogy ezt szeretném, mert én nem vágyom annyira porszívóra, mint ahogy te beszélsz róla most.
2: Ember még ennyire szerelmes nem volt egy ilyen takarító eszközben.
1: Segítek felrakni.
0: Te próbáltad? Kipróbáltad otthon? És? És jó?
3: Yeah.

0: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vén nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autópalasz Dél-Pestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
6: Otthon start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő városrészben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
7: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62 000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
8: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490 000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Fóton, a JP Autónál, a Fehérkő út 4/A szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
9: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
10: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
9: Irány az Auchan! Spórolj okosan!
4: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
1: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
2: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: A Rádió Egyen.
4: Újabb országos razziára készül a rendőrség. Kezdődik az érettségi időszak. AI által írt darabot mutatnak be Franciaországban. Hunyad Ágos vagyok. Jó reggelt kívánok! Újabb országos razziára készül a rendőrség. A héten a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik majd. A nemzetközi roadpool akcióhoz csatlakoztak. Főként arra kíváncsiak, hogy betartják-e a vezetési és pihenőidőket a sofőrök, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. A rendőrök nagyjából 2 hete tartottak hasonló ellenőrzést, akkor a gyors hajtók kerültek célkeresztbe. Több mint 17 ezer sofőr bírságoltak meg. Több mint 140 ezer honfitársunkért izgulhatunk. Ma indul az érettségi időszak. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából vizsgáznak a diákok, szerdán pedig történelmet írhatnak. A vizsgák ezután az idegen nyelvekkel folytatódnak. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 140

0: 8000-en adnak számot tudásukról, közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szintű szóbelikkel folytatódik a vizsgaidőszak, azok június 3-án, a középszintű vizsgák pedig június 15-én kezdődnek. Hatalmas pusztítást végzett a szőlőkben és a gyümölcsösökben a május elsőjei fagy. Több helyen is mínusz 5 fokig hűlt a levegő, emiatt a gazdák szerint hiába védekeztek tüzeléssel, füstöléssel, sok helyen a teljes termést elvitte a fagy. Nem csak a szőlőtőkék fagytak meg, a szilvát, a medgyet, a körtét, az almát és a barackot termesztő gazdák is hasonló károkról számoltak be. Fontos tudni, hogy az érintett gazdák május 31-ig jelenthetik be fagykáraikat, amelyek után kártérítést kaphatnak majd. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában, akinek köze lehetett a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételekhez. Még április közepén találták meg az első mérgezett bébi ételt, azóta Csehországban és Szlovákiában is összesen 5 ilyenre bukkantak. Magyarországon is kivonták a termékeket a forgalomból. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Modern francia komédia az AI tálalásában. Mesterséges intelligenciával készült előadást mutatnak be a Versailles Kastély Színházában. A három felvonásos bohózaton 3 évig dolgoztak a Sorbonne Egyetem munkatársai. Molière művei alapján kérték meg a mesterséges intelligenciát, hogy írjon egy darabot és tervezze hozzá díszletet és jelmezeket. A bohózatot napokon belül bemutatják. Manapos szárazabb időre készülhetünk, délután akár 25-26 fokig is melegedhet a levegő. Holnap is csak fátyol felhők érkezhetnek majd fölénk, esni az nap sem fog. Szerdára is több órás napsütést mondanak, délután viszont több helyen záporok frissíthetik majd a levegő. A hét második felében változékonyabb idő jön, de a csúcsértékek maradnak 20 és 25 fok környékén. Egyre több viszont a pollen a levegőben, a legtöbbet az eperfa félékre érzékenyek tüsszöghetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek. 3:10 lesz, pontosan 6 perc múlva. Galambra lőtt egy nyugdíjas. A madár összecsinálta a kocsiját, elővett egy fegyvert, Magyarországon történt, belőtt a helyi óvodába.
1: A harcát legyen harc.
0: A harcát legyen harc, mondta az öreg Rambó, és majdnem nagyon lőtte az óvodásokat, akik bent aludtak a csoportba. Megbeszéltük a hírt, nem hittük el.
1: Mindenütt
0: nem hittük el.
1: Veszteség, gyerekek.
0: Hát most... Ahol fát vágnak, ott húlik a forgács. Az a galambnyivák, ott azt le kell lőni. Az öreget előállították, érted? Belőtt az óvodába, szenzációs. És okos protézis, Feri felvetetett hírt, hogy varó, mire jó egy okos fogprotézis, elszabadult a pokol, nagyon jó ötleteket kaptunk hallgatóinktól, és hát tulajdonképpen megújítottuk az orvostudományt.
2: Azt meg is jött hozzá a tájszólásod, mert bekapcsolt a protézisödet.
0: Bekapcsolt a protézis, te helye. Megfejtettük, mire jó az okos protézis.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
0: Galamb volt olyan gonosz, hogy összetojta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
1: Fölháborító.
0: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt nyersedéket.
2: Hogy Soros Bélem.
0: Igen, meggyanúsítja, hogy Soros Bélem is azt mondja, hogy háború, és hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
1: Benne vannak még a régi emlékek.
0: A régi emlékek, így van, azért a Donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Ez fogott egy puskát.
2: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
0: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
2: látni mögé. Akarom a kommentjét, ami Facebookra szokott írni, jó, csak az ideg állapot miatt. Igen.
0: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyve. Figyelj, zseniális történet. Lövést adott le a lőfegyverből a nyugdíjas a szemközti ház második emeleti lakásban élő felesége mellett. 71 éves B. János, ugye, hát leadta a lövést, ami ezt a kis galambot nem találta el, mert ez a turpis kis, okos kis galamb, ez túljárt a nyugdíjas, ez megugrott és elrepült. Fogta magát, és ez a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
2: Szeretnék kézzelni?
0: Nem hiszem.
1: Jani bátyám, gratulálunk.
0: Jani bátyám, mi az Isten történik magukással, hogy már Jani bátyám. Elhiszitek ezt a történetet?
2: Délutáni vagy a óvodában, délutános vagy. Hogy jártász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök.
0: Igen, végre csönd van.
4: Ezsi, Józsika is alszik. Alszik.
0: Minden ember.
4: Kezdjük hátra, kávézni, meg cigizni. Jó. Kati, aludjál, Kati! Láttak, Kati!
2: És ezzel csak...
1: Jó, néni,
0: nőnek! Megérkezik a lövedék. Igen. Azt mondta a nyugdíjas bácsi. Száldogált a galamb ide oda, rászart az autójára, ekkor odalőttem, de nem találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesült, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Hát figyelj, az öreg a szenzációs. Belőtt az óvodába, nem találta senkit a lövedék, kijöttek a rendőrök, nyilván azonnal falhoz állították, kiszedték, megbilincselve távozott. Letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték B. Jánost.
1: De kedvesek.
0: Elengedték B.
1: Jánost. Honnan tudta az óvoda, hogy honnan jön a lövés? Látták B. Jánost fegyverrel a kezében?
0: Egyébként ez egy jó kérdés.
1: Vagy ilyenkor kijön egy hogy hívják ezeket?
2: Hogy gyakorlatozni aki... az előkertben.
0: Valószínűleg B. Jánosnak már híre volt Solymáról, hogy néha lemegy a játszótérre, és beleenged néhány lövést a homokozóba.
2: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy egy ilyen légmuskával.
0: Igen, egy cigivel a szájam.
2: Igen.
0: Mindjárt ott van meg, János bácsi előjött.
2: Na, és szerintem ez van, hogy tudták róla, hogy ilyen, meg amúgy vannak jelek, tehát hogy alapból szerintem szereti az ilyesmit, annak gyakran vannak terepmintás cuccai, tehát terepmintás nadrág.
1: Úgy jössz rá, hogy kilőtt be az óvoda ablakon.
2: Igen. Alapból nem látják őt akkor sem, amikor terepmintásban van. Tehát, hogy látod, de nem látod, mert ugye beolvad a környezetébe. Meg tudja, hogy olyan a terasza is, hogy tudod, ilyen katonai hálóval van.
1: Álcázó háló.
2: Álca háló. Biztos, hogy... De nézd csak, hol milyen fit.
0: Ott van fit, ott állítja elő a rendőr, nézd meg.
2: És rendőr. Igazán volt, nézd milyen színű ruhája.
0: Nézd, egy terepszínű ruhába a bácsit éppen előállítják ugye a rendőrök.
2: Miért vagyok egy jós, egy látnok? Miért?
0: De nagyon durva, hogy megmondtam, viszont az alvó óvodások közé nyitott ablakon becsapódott a lövedék. Figyelj! Tehát azért az elég kemény. Tehát, hogy az...
2: Nekem volt légpisztolyom gyerekkoromban, természetesen. És
1: nem is volt kérdés.
2: Figyelj, nálunk ez volt ilyen galamb holokauszt, és a lényeg, hogy légpisztolyom is volt, meg stalpisztolyunk is volt. Nem tudom miért, apukám hozta Csehszlovákiából, és mindig a garázs ajtóra lőttünk, mert arra tettünk fel egy ilyen izét, és akkor...
0: És akkor az, igen, de az nagyon gyerekként az óriási élmény.
2: Óriási élmény, igen. lépisztőm nem volt, ami ekkora hatótávolsága át tudott volna törni egy üveget.
0: Négy vadászlőfegyver, egy légpisztoly, kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye.
2: Itt ez a kitömött vaddisznó a ház előtt, hogy ez az a
0: nép. Rohadjanak meg azok a kis gyerekek az óvodában. De oda akartam belőle.
2: Hagyj kérdezni meg, a fregolin, ezek a terepintásúak, ezek az a nép. A feleségem miért van álcahálóban, kérem.
1: Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami igen? nézi, hogy mit eszel. Igen? És ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
0: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, igen, hogy ne, ez meg ne ez káros. Ez
2: nem, nem, vagy berakod a diót a számára, és akkor azt mondja, hogy egy feldolgozás indul.
0: Oké, okay, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok... jövője az én csak, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány,
1: igen, hogy internet alapú protézis lesz.
0: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
2: Szerintem további lesz az, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgy, hogy... Figyelj, úgy ráharom szitrami egy kígyóborkára, és akkor tudod...
1: Kifaragja.
2: De igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Mert az olyan, mint a betáplálat, hogy a szemfogadban, hogy írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az ugorkát, és a végén benne lesz pont az,
0: amit benne, benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét, igen, hogy azt el tud olvasni.
2: Igen, vagy egy dallamot, aha, vagy bármit.
0: Lehet, hogy összekapcsolatot fog kefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal?
1: De hogy...
0: jelzi, hogy magát nem, hát jelzi neked naponta háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
2: Vagy lesz, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
1: Nem tudom beszélni. Ne igen, jöjjön igen. ki a szag.
2: Igen, igen, igen,
0: az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori szájszag.
2: Az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
1: De néz rám.
2: Sajnos nem erről van szó. Ez egy általános probléma.
1: Este ők
0: na, ugye akkor azt is jelezheti neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
2: És mi van, akkor előfizetésed lesz a fogsoradra? És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor eddig nem tudsz rágni.
0: Zseniás, vagy szájzárat kapsz. Zár. Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a solyveri odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltad.
1: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe. Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
0: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
2: De ez nem ilyen az rezgés, hanem csak a kocogás alatt.
0: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
1: Hogy nem ugye? Tudod elhagyni.
0: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piac ott futja, akkor rendben van. Ha papa való Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
2: gondos
0: hogy papa
2: fogsor.
0: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet jó. küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
2: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat, igen? élesre, így azért,
0: és harapó funkció lesz, igen.
2: És vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. Kiszkurod a szemét.
0: Erős orálnál pedig vibrálása van.
1: Plusz extra.
2: Romantikus üzemmód.
0: Romantikus üzemmód. Mami támad üzemmód. Romantikus üzemmód. Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni. Egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. De óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset. Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzárat tudsz tenni.
1: Magadra.
2: Nem tudsz
0: enni. Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. Tökéletes.
2: Igen.
0: Beszélni tudsz, de nem tudsz enni.
2: Hányásnál meg kiszűri a sűrűjét.
0: Igen.
2: Újrafeldolgozás indul. Fehérre válogat egy...
0: Répa. Csempi, ez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
2: És milyen akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
0: Ú, de jó, tökéletes. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
1: Zseniális.
0: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
2: Veszel egyet a feleségednek és igen? a szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
0: Hogy még köszönjük se tudjanak
1: egymásra.
2: Nem tudjanak
1: beszélni.
2: Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem izé, nem tanul, akkor délután 4-től kúr.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na gyerekek, itt vagyunk, hívjuk még gyorsan a naphallgatóját. Kétségbe esett anyukákkal vagyunk itt körbevéve gyerekeket.
1: Rizsdok.
5: Az unokák.
1: Majd hazajön az ötössel, akkor meg jaj, véletlen.
5: Gyerekek itten érettségiznek, itt Annának is, a gyermeke Julinak is. Hát mire ilyen idősek lettünk, gyerekek, hogy már érettségizik itt mindenki.
2: Jönnek ma unokák.
1: Kicsit ugrottál az időben, de nem rossz.
2: Hát most már megláttuk.
5: Hát nem veszi föl. Az életem olyan, mint egy UNO játék, ezt írta, nem tudjuk, mire gondolt pontosan. Megoldok egy problémát, hirtelen jött meg, vagy plusz négy. Plusz négy. Hát szenzációs plusz négy. Ja, szóval, hogy igen, hát itt belehúztak a fiatalok, belehúztak, mutatjuk, hogy mit nyert volna, de ezt mindenképpen megnyeri.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
5: Jókai Mór, Vas Albert, hát szóljon, gyerekek! Herceg Ferenc.
7: Én azt hiszem, hogy 1923-ban vagyok ebben a pillanatban.
5: Kaptak egyet, oda pirítottak még.
2: Ez egyszerű történelem és magyar. Azért
5: igen.
2: Van.
5: Igen. Azt mondták nekik, túl sokan akartok itt egyetemre menni. Aztán itt okosodni akartok egyetemre. Hát nem mentek egyetemre.
7: Mondjuk egy modernt azért beletettek volna, aki egy kicsit modernebb.
5: Megoldja, Karina, figyeld meg.
1: Hát a múlt az, ami a jövőbe vezet.
5: Ne hozza ezt is, ne aggódjál. Ne izgulja meg, úgy fog jönni.
7: Nem volt jókai korszaka.
2: Hát ez nem most, hát úgy beszélsz, Anna, mint a lefekvéskor nem Vas Albertet olvasnál neki.
7: Jó, mondjuk ez igaz. Na, ott ültem és olvastam neki. Tudja meg.
5: Jókai, ha ember legyen, a gyerek legyen a talpán, aki elbír olvasni.
7: Herceg Ferenc. Hát igen, nagyon jó jókai, tényleg csak valahogy túlhaladta az
5: meghaladtuk. Na, holnap úgyis kielemezzük. Puszi gyerekek, szevasztok, kitartás, ciao, ciao. Sziasztok, hello.
3: De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
8: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
1: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
5: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
1: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
5: Inkább a motorodat.

0: nézzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
8: Nem szeretek este vezetni.
9: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680 200 200-on.

0: te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
1: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
2: Csendből csinálok pénzt.
3: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
1: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 150 g-os csomagolt Iceberg Fitness Mix vagy Deluxe Mix salátakeverék Supershop kártyával csak 529 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
8: Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő város részben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
9: A fesztivál szezon Gyulán, a történelmi fürdővárosban. Kocincsunk együtt a Gyulai Pálinka Fesztiválon május 22-e és 24-e között. visitgyula.com.
10: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk.
11: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
12: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
13: familypark.at.
14: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
15: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
16: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
17: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Szuper napot, jó munkát Magyarország, Györki Attila a stúdióban. Én lennék a hangulat felelősség munkaidőben, és mutatnék egy zenét, jó? Az egyik világsztár fellépőn készítette, aki ott lesz a Rádió Egy születésnapi fesztiválján.

Sugar Daddy. Ebben az órában páros belépőt hoz majd valakinek, amikor megszólal. Úgyhogy tessék figyelni a műsort, bármikor jöhet, bármikor játszhatom. Amikor hallani, akkor azonnal tessék hívni a 0623 111 111-et, mert a 10. telefonáló lesz a nyerő.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játék.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Játszunk egy jót, a forradalom 20-as 311-111. Halló!
1: Jó napot kívánok, Gábor vagyok, Szegedről, szeretnék jelentkezni a játéka.
0: Mert hogy mit hallottál, drága Gáborom?
1: Action, Tóth Abigail, Sugar Daddy, igen, igen, az egy jó szám, az egy szép szám, igen.
0: Ezzel te nyertél, mert 10-ként értél el!
1: Köszönöm szépen, nagyon király, ú, de jó!
0: Hát kérlek szépen, a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára páros belépőjegyet nyertél, már csak mi hiányzik, a Rádió Egy szlogenje?
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Megnyerted, gratulálok!
1: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek csodás napot!
0: Ilyen egyszerű nálunk nyerni, bármikor, amikor érkezik a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, egy dallal. A 20-as 311-111-et kell megcsörgetni, 10-ként tudni kell a szlogent, és adom a páros belépőt a bulira.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: nagyon jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és aki nem dolgozik, az használja ki ezt a jó időt. A napos, nulla csapadékos, maximum a Dunántúlon fájtja a felhős idő. Folytatódik, 26-27 fok is lehet ma a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Balázson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000

0: nézzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel, és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
7: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézzesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasábburgonya bruttó 2799 forint. Négy csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
10: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
11: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
12: Egy óra múlva vizsga. Köszi Datív PC Neo.
13: Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cherry paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: legyen. Csak igazi mai sláger megy. Indítom is a következő dalt. Születésnapi világsztár fellépő? Nem. Még nem, de tessék figyelni tovább. A napos, nulla csapadékos idő egyébként holnap is visszatér, most olvastam. Pontosabban ugyanígy indít, mint ma, de nyugat felől egyre több felhő érkezik majd. Kedd estig viszont biztosan nem fog esni. Holnap már 28 fok is lehet a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És ha már itt zenél a Coldplay, idén lesz először a foci VB-n ugye félidei show műsor, hogy ki lép fel, azt még nem tudni, csak azt, hogy a Coldplay énekese Chris Martin szervezi a műsort.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: pe radio, egy szülinapi fesztiválján!
1: Rádió egy, csak igazi mai slágermester.

0: csak igazi mai slágermegy, remélem szuper jól telik mindenkinél a munkanap. Hölgyeim és uraim, most már tényleg csak pár hét, és mi Rádió 1-esek együtt bulizunk, jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja a Budapest Parkban, május 24-én pünkös vasárnap. A világsztár fellépők ugye Cyril, Samfeld, Accent, a Swedish Disco, és az ő dalai páros belépőjegyet érnek ezekben a napokban, bármikor, amikor hallható a kadásban, 10-ként a 0623111111-et tessék megcsörgetni, és adom a jegyeket. Halló, halló!
1: Szia, Barbie vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Melyik dalt kellett kihallani az adásomban?
1: Accent.

0: de jó volt.
1: Hát ez nagyon meleg volt, de sikerült, megvan.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, az elmúlt években mind ott voltam, és nagyon izgultam, hogy idén is ott lehessek veletek, úgyhogy nagyon örülök, hogy együtt bulizhatunk megint. Nagyon boldog vagyok.
0: Ha más is szeretne ott lenni, hát minden fontos információ megtalálható a weboldalunkon, a radio1.hu-n és a hivatalos

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

7-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kaja, pia, motor, rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
6: A Kikmeán mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Fáj a fejem.
8: Hamar elfáradok.
9: Nem szeretek este vezetni.
10: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
12: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
13: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
12: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
13: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
12: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
15: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A gyémántúlt buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúlt buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a gyémántúlt buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
18: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
17: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
18: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad és irány a kikapcsolódás. Köki. Több, mint vásárlás.
2: Hamarosan költözhető otthonok várnak rád a 13. kerületben. Hozd az egész családot és választatok együtt kínálatunkból. Avico Group.hu.
8: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
20: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
21: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
20: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
21: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
20: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
21: www.citytaxi.hu.
22: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
23: Szia!
24: Hello!
23: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
24: Bonjour!
23: Hola!
25: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
23: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
25: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most!
3: Rádió X!

viszont gőzerővel tessék telefonálni, mert aki tizedikként elér, megkapja tőlem a páros belépőjegyet a szülinapra. A telefonszám ez esetben is 0620 311 111.

küldeni SMS-en a 20-as 311-111-re, hogy hol szól éppen a rádió egy munkaidőben, várom a munkahelyek nevét, meg az üzeneteket. A következő órában sorsolni fogok, és kiderül, hogy

0: itt a Rádió Egyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erre nem lehet dolgozni.
2: Ezen a héten a 89.

0: Onnanne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
2: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
4: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
5: Kataláz. Keresd online vagy a Katalázz weboldalán.
6: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bookbar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy.
0: Mert hogy te is ott leszel, a Budapest Parkban tizedik lettél.
2: Ezt nem hiszem el!
0: Megnyerted a jegyet!
1: Te jó Isten, az is nem szivat, komolyan.
0: Na nézzük meg, hogy szivatlak-e.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Most már elhiszed?
1: Hát most már elhiszem, bár még remegek, de elhiszem.

ez volt a Daily Mix, továbbra is csak igazi mai slágermeccs. A következő órában pedig kiderül majd, hogy kié a nap munkahelye, kik nyernek 50 ezer forint értékű ajándékutalványt a Pattal jóvoltából. Együtt ebédel majd a csapat, akik a Rádió 1-et hallgatják. Úgyhogy jöhetnek az üzenetek, hol szól a műsorom, hol szól a Rádió 1, kérem a munkahelyek nevét SMS-en a 20-311-111-en. És tessék együtt továbbra is hallgatni a műsort, mert adok majd egy újabb dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, nevezetesen a Switch Disco-tól.

0: az egyben leadom, akkor tizedikként kell telefonálni, szintén a 20-as 311-111-en, és adom a páros belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erre nem lehet dolgozni!
2: Ezen a héten a 8

0: rádió egyet, küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között, ott is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: Janne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
6: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
7: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
6: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalat. Látta, hogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Rendelj te is City Taxit egyetlen gomnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
6: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
7: www.citytaxi.hu.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Március 24, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. Az év bulija jön Rádió 1-es DJ-kkel és világsztárokkal. Szemfeld, a Swiss Disco, Cyril a színpadunkon. Hozzuk a meglepetés sztár fellépőket, Accent, Tóth Abigail. Infókért kattint a weboldalunkra, a rádió1.hu-ra és a hivatalos Facebook eseményre. És azt mondom, zenéje most az egyik világsztárunk. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 színpadán május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban élőben a Swiss Disco.
1: Hey, this is Swiss Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in

0: vagy, csak igazi mai sláger megy. Perceken belül sorsolom a nap munkahelyét is, de ezerrel csörög minden vonalunk a 0623111111-en. Ez jelent valamit. Háló, háló!
1: Jó, Jendika, szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: István.
0: István, honnan hívsz? Autóból, az, ahogy hallom.
1: Jó, de ti hangosítóról.
0: Merre felé vezetsz?
1: Bávolna és azt nem mondjam meg, hol.
0: A fogalmat sincs, hogy hol. Egyes főúton, vagy M1-es, vagy mi?
1: Ez egy ilyen mellékút.
0: Egy ilyen mellékút. Tehát Isten háta mögött kettővel. De ott is a Rádió Egyet hallgatott, tök jó. És melyik dalt fedezted fel? Hogy mondod?
1: Fish Disco.
0: Igen, és a dal címe?
1: React. Swiss Disco React.

0: szeretném hallani.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Felhívtál tizedikként, hey!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, köszönöm szépen!
0: És a többiek remélem tudják, ugyanígy telefonálni kell bármikor zenél a műsorunkban a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja. Az biztos, hogy az információk után ezzel a zenével folytatom. Your Love! Tell me what you feel, my
2: sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Erre nem lehet dolgozni!
3: Ezen a héten a 89.5

0: Rádió 1-et, küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között ott is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: Janne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
2: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
2: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges

0: döntés családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi mai slágermegy. Ezen a héten megetetjük a velünk dolgozó mázlistákat, mert hogy a napmunkahelye 50 ezer forint értékben kap ajándékutalványt a Pattájtól. Rengeteg üzenet előttem, 500-hoz közelít azok száma, akik a Rádió Egyet hallgatják munkaidőben, és most írtak, úgyhogy nagyon nagy mázlista az, akinél kicsörög ebben a pillanatban a telefon.
1: Halló, tessék, Varganes!
0: Arival beszélek akkor ezek szerint. Szia, Györke Attila vagyok a Rádió Egytől.
1: Szia!
0: Na, miért csörögtem be?
1: Hát, mert jelentkeztem a játékra.
0: Így igaz.
1: A munkahelye.
0: Ahogy látom, az SMS-edben Botik Autó Kft.
1: Így van.
0: Autózás van a levegőben. Legalábbis így, ebből sejtem, hogy autókkal foglalkoztok. Mit csináltok?
1: Autószerelő műhely.
0: Merre felé szerelitek az autókat?
1: Hát ez Szeged mellett Üvegházán.
0: Hány embert fogunk megetetni? Hányan vagytok?
1: Hároman.
0: Jaj, de jó bőséges ebéd lesz ez. Csak vidáman szeretném hallani tőled a Rádió Egy szlogenjét.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy ti lettetek a napmunkahelye, drága Ari.
1: Jaj, de jó, nagyon örülök neki, köszönjük szépen.
0: A Botik Autó Kft. A napmunkahelye.
1: Így van.
0: További jó munkát, jó autószerelést kívánunk nektek.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: És hát nagyon jó étvágyat ahhoz, amit most adni fogok.
1: Köszönöm szépen.
2: Gratulálunk. A nyereménye egy 50 ezer forint értékű Pad Thai Wokbar ajándékutalvány.
1: Nagyon szépen köszönjük még egyszer.
0: Mi köszönjük, hogy a Rádió Egyet hallgatjátok, és érdemes továbbra is hallgatni minket, drága Rádió Egyesek, drága velünk dolgozók, mert hogy holnap is, sőt egész héten sorsoljuk a nap munkahelyét itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Olajcsere. Kezdje a Bárdi autónál. Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
5: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
0: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Erre nem lehet dolgozni.
6: Ezen a héten a 89.

kérdésedet, küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.

Janne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy. A Balázsék Rúcsó május 14-én megérkezik Dunaújvárosba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az én csak, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
2: Igen, hogy internet alapú protézis lesz.
1: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Azt egyébként adom, az nem hülyeség. Lehet, hogy összekapcsolható a fog kefével, akár az is lehet. De belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

gyerekként nem akart soha klasszikus popstár lenni, mindig is csak énekelni szeretett volna, és sokáig nem gondolta, hogy sztár lehet belőle. Hát, az lett. Akinek ilyen hangja van, az megjegyzi a világ. Ray

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy képenforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Borítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-ét

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kaja, pia, motor, rúgsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. My name is Billy.

0: Hozunk Budapestre minden információ a rádió1.hu-n, az egyikük pedig a legelkötelezettebb környezetvédő a zeneiparban, ő Sam Felt, aki felismerte, hogy a DJ-k életmódja, a rengeteg repülés, a hatalmas energiafelhasználás a koncerteken óriási ökológiai lábnyommal jár, úgyhogy létrehozott egy non-profit szervezetet, amellyel a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezettudatos turnézásra fókuszál. Az a célja, hogy megmutassa, hogy egy nemzetközi karrier is építhető fenntartható módon. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján ott lesz Sam Felt!
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
2: I find my way through the darkness.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és közöttük bármikor zenélhet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja. Amikor hallani a zenéjüket, akár Sirirét, akár Swish Discoét, Accent vagy Samfelt is jöhet, azonnal hívni kell a 0623111111-et, mert a mázista bejut ingyen a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Halló!
1: Halló!
0: Halló!
1: Szia! Dalt szeretném megfejteni, a játékra jelentkeznék.
0: A keresztneved?
1: Zsóka vagyok.
0: Na, fejtsük meg ezt a dalt.
1: Samfelt, Stronger.
0: Ezt a dalt hallottad a műsorban.
1: Igen.

0: bizony Sam Feld, aki ezt a dalt készítette. Zsóka drága, kérném a Rádió 1 szlogenjét még.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy tizedikként hívtál fel!
1: Jaj, de szuper! Nagyon örülök! Köszönöm szépen! Nagyon örülök!
0: Ezzel te bebiztosítottad magad, és ott leszel a szülinapunkon.
1: Köszönöm szépen! Köszönöm, nagyon örülök neki!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Jaj, de ügyes voltál!
1: Nagyon köszönöm, nagyon boldoggá tették. Köszönöm
0: rengetegen,
1: szépen.
0: Rengetegen irigyek rád. 9 emberrel beszéltem, szomorúak voltak. Hát, te viszont befutottál tizedikként.
1: Örülök neki.
0: Ha most nem sikerült, drága Rádió 1-esek, próbáljuk

0: hogy ő is jön május 24-én a Budapest Parkba. Részletek most!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: A gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
2: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Olajcsere. Kezdje a Bárdi autónál. Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újratöltve. Spátrendexpo.hu.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cherry paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
8: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

gyorsan átalakuló projekt. A 2000-es évek legnagyobb kelet-európai exportja volt. Mára Accent egyedül zenél, és a klubokban még mindig imádják a dalait. Hölgyeim és uraim, ő is fellép a Budapest

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: 1-en csak igazi mai sláger megy, és rettenetesen egyszerű a játék. Ha jön a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja egy dallal, 10-ként kell elérni a 0-20-3-111-111-en, és nyerni lehet jegyet a buliba. Hello!
1: Szia, én Székra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Hildi vagyok.
0: Autózol?
1: Igen, autózom.
0: Merre felé?
1: Győrben.
0: Jól van, és a kis kocsidban, az autórádiódban mindig a Rádió 1 szól?
1: Igen, mindig.
0: Akkor hallhattál-e most egy dalt? Melyik volt az?
1: Igen, az Accent-től a Don't Believe.
0: Don't Leave, de ez így nekem...
1: Don't Leave, bocsánat.
0: Ezt én így teljesen elfogadom. Arról van szó, és Accent május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, drága Jödi.
1: Jaj, de jó. És hányadik vagyok?
0: Tudod a Rádió 1 szlogenjét?
1: Igen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: 10-ként értél el!
1: Jaj, de jó. Szuper.
0: Nagy öröm van, ahogy hallom.
1: Igen.
2: Gratulálunk!
1: Köszönöm.
2: Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülünk, megyünk mindenképp.
0: Kivel?
1: A lányommal megyek.
0: A lányzóval, jól van, érezzétek nagyon jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

játszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Futjon minél több virsit a Mesterkút virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsú!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: megy, már is itt a következő nagy kedvenc, és hogy a holnapunk ugyanilyen szuper jó lesz, mint a mai, hát azt nem tudom, a napsütés mellett ugyanis nyugat felől támadnak majd a felhők. Keleten, a keleti ország részben lesz a legtovább szép napos időnk, ott 28 fok is lehet a csúcs, aztán ezek után a következő napok változóan felhősek lesznek 23-24-25 fokos maximumokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyú.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kell
1: jön! Jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: legyen csak igazi mai sláger megy. Na, felkapok most egy telefont a 4-3-2-3-111-111. Halló!
1: Szia, Zita vagyok, és játszani szeretnék.
0: Honnan csörögtél be, drága Zita?
1: Gyöngyösről.
0: És mi folyik ott Gyöngyösön?
1: Hát még a munka.
0: Még a munka? Mit dolgozol?
1: Hát irodán dolgozok.
0: Jaj, de jó, mert hát akkor ott mindig szólhat a rádió egy.
1: Így van, így van.
0: És te hallottál valamit adásban?
1: Igen. A Switch Disco-tól az I Found You-t.
0: Csak nem ezt a dalt?

0: Pontosan tudod ugye a Rádió 1 szlogenjét?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Mert 10-ként értél el!
1: Szuper! Jaj, de jó!
0: Úgyhogy jössz bulizni!
1: Nagyon jó! Nagyon örülök!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Szóval se jutok!
0: Hát akkor ne is beszéljük túl, gyere velünk partizni, pünkös vasár.

0: Itt a Rádió 1-en 5-től Kis Mártival és Lotfi Begivel Rádió 1 Live Mix. Most közlekedési hírek. Somi írta, hogy rottyom van az M1-es Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Kitartás, türelmet mindenkinek. Szintén M1-es. Evelintől tudom, hogy Nagy Szent János Bőny csomópont és Győr között építik a terelést. Mindkét oldalon lassú. Ha vannak még hírek, jöhetnek. Köszönjük előre is. Jó utat a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

0: nézzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérefalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: garázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúgcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
4: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
12: One. KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
13: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 150 grammos Raffaello desszert csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
14: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Erre nem lehet dolgozni.
4: Ezen a héten a

0: van, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány,
1: hogy internet alapú protézis lesz.
0: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró reszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Azt egyébként adom, az nem hülyeség. Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet. Ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1.

Itt a Rádió 1, 16 óra 43 perc, közlekedési infókat kaptam. Józsitól tudom, hogy dolgoznak az 51-es főúton Taksonynál a 20-as kilométernél, úgyhogy aki ott halad, számítson lassabb haladásra. Krisz szólt, hogy Budapesten volt egy baleset a Róbert Károly körúton a Göncz Árpád város központnál, de az Egér úton sem egyszerű, baleset volt a Balatoni úti lehajtó után, írta névtelenül valaki. 5 órától live mix, Lotfi Begivel és Kis Mártival, ez most Pulmex igazi mai slágere a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

0: nézzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúgcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: A gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég, Balázs. Így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: van, jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel, és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek Coop.hu.
5: Szevasz, tavasz, hello Front Pro. Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
6: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
8: Fáj a fejem.
9: Hamar elfáradok.
10: Nem szeretek este vezetni.
11: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézzesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda! Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
13: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
14: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
13: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
14: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
16: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
17: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lánynegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edőnyökkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad, egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
19: Szállj! 100 méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utazz könnyedén a PNG-val.
20: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
21: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu!
22: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda! Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun! Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
23: familypark.at.
24: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
25: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
26: Május 24.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gergi, mi történik? Nem erről volt szó. Hol vagyok? És miért nem a Gergő hangja szól, ami ilyenkor szólni szokott, tűpontosan hajszál ilyen? Keringettél 5 órakor?
1: Én meg azt kérdezem, hogy mi a dátum?
0: Oh, may the force be with you. Jól mondom, jó. Nem vagyok a Star Wars, de ezt még én is tudom.
1: Így van.
0: De csodálatos ez a zene. Ezt Gary. Szóval Beggy. Hát John Williams, hát igen.
1: Igen, és hát ugye nem hivatalosan, de azért erre a napra szokták mondani azt, hogy ez a Csillagok háborúja napja.
0: Hát ezt nekem nagyon nehéz nem végighallgatnom.
1: De nem fogjuk végighallgatni.
0: Mert hogy ez már a rádió egy live mix, ez játszok, nem pedig Lotfi Beggy. Hát Juhász Gergő igazoltan hiányzik ezen a héten. Egy kézzel örökbe fordott egy kutyát.
1: Láttam, Süsű a neve, és nagyon cuki.
0: Nagyon, nagyon jó fej.
1: Tehát akkor azért nincs itt.
0: Igen, igen, szerintem most, hogy összeszoknak a hétet.
1: Peluszt kell cserélni, le kell vinni, össze kell szokni, meg kell, hogy találja a lakásba. Az összes olyan helyet, ahol el lehet rág.

0: más lehetni, ha valami történt. Egy hét Sziget Fesztivál után volt régen ilyen, de hát ma már csak Ovi vírusnak hívom. És Begi, megtapsollak, hogy itt vagy, mivel kezdődik ez az óra?
1: Érkezik a Sugar Daddy itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Hallottam, az itt Just Want You, már a címét is elfelejtettem, de olyan emlékeket hoztál vissza, hogy elképesztő.
1: Abszolút egy igazi Ibiza klasszikusról beszéltünk, aminek most megjelent egy vonalat új remixe. Ez a dal nem fog kimenni a divatból, mert magában foglalja mindazt az érzést, amikor tényleg először kibújunk a klubok falai közül, és szabadtéri rendezvényeken játszunk, vagy akár a tengerpart mellett bulizik az ember. Tehát ebbe úgy ízig, vérig minden benne van, ami a nyári bulizásról szól.
0: Igen, és hogy klasszikus, ez tényleg nekem is azt jelenti, hogy nincs ilyen, hogy generációs határ. Tehát az E, az Y, az X, mindenki beindul rá. Ezeket, jó, nem tudod megfejteni.
1: Ezeket nem mond nekem, mert hogy én ezzel nem vagyok tisztában. Azt tudom, hogy én boomer vagyok, vagy nem vagyok boomer.
0: Mi vagy? Hanyos vagy te?
1: Az más. 82-es.
0: Az már millenniál vagy, idősebb millenniál.
1: Az jó.
0: Tehát ha már bulisztál a dal eredetiére, meg kell szérumot kenned, Peggy.
1: Hát én ott voltam, ennek a dalnak az eredetén ott voltam, még talán Bakelyten is megvolt, és hát tényleg nagyon sok emlék fűződik hozzá. Nagyon örülök neki, hogy ebből van új remix, amit újfent pörgethetek itt a Rádió 1-en a Live Mixben.
0: És ami még ennél is fontosabb, nagyon szeretnek a Rádió 1-esek. Sziasztok, hello Márti és Begi, nálunk a kerti munka közben csak a Rádió 1 szól. Lacus 78, aztán azt írja István, hogy jó, nagyon jó a DJ.
1: Köszönöm.
0: Bárki is legyen az. És szuper volt a ligetes csütörtök, ezt is írja valaki.
1: Ja, tényleg. Ú, de hosszú volt ez a hét. Már szerdán indultunk, és konkrétan 6 bulit nyomtam le a héten. Mindegyik egytől egyik nagyon jó volt. Mindegyik szabadtéren volt, úgyhogy tényleg itt van a nyár a nyakunkon és a szabadtéri bulik sora.
0: Na, és ami nagyon fontos, egy igazi mai slágerrel kezdtünk, egy olyannal, amit május 24-én élőben hallunk majd a Budapest Parkban, egy Exen dal. És a következő órában, hogyha nemzetközi sztárjainak szól egy dala, akkor majd érdemes hívni, mert hogy játszunk páros parti belépőjét a szülinapi fesztiválra.
1: Tudsz nekem is intézni?
0: Tiket, tíz, hogy menjen kétes alakoktól kelljen majd vásárolni a helyszínen. Nálunk lehet nyerni. Na és most mivel folytatódik a Live Mix?
1: Maradunk ennél a hangulatnál, de egy vadonatúj dallal megyünk tovább. Bob Sinclair szintén ebben az időszakban nagyon nagyokat ment és nagyon nagyokat alkotott, és hát nem veszített semmit a tudásából, fényéből. Ez a legújabb kislemeze, aminek az a címe, hogy I Can't Wait. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Mr. Know-it-all, azt is mondhatnám.
1: Imádom. Teddy Sims egyébként még nem tudott olyan dalt kiadni, amire nem azt mondtam volna, hogy bomba. Tehát, hogy a lemezét is hallgattam, de a kis lemezek, tehát ami klippes dal, vagy a rádiónak szánják, azok elég gondos munkába vannak kiválogatva. Elképesztő, elképesztő hang, elképesztő dalok.
0: De tudod, nem csak a hang kell, hogy elképesztő legyen, hanem ez a tengermély hát lélek, ami van mögöttem eddig is. Azért, mert jó hangja sok mindenkinek van.
1: Igen, igen.
0: De azért belőle valami van, más is átjön.
1: Megjárta a poklokat, a poklok útját, és aztán talán az utolsó utáni lehetőség volt az, hogy beadta a demóját. Nem is tudom, hogy hogy történt, de azt tudom, hogy nagyjából egy kanapén aludt, vagy az apukájánál, vagy a haverjánál. Tehát, hogy egy nagyon lecsúszott állapotban volt, amikor végre beütött neki a

0: szereted ezt a műfajt?
1: Én nagyon-nagyon szeretem, és főleg a technológia fejlődésével és az AI előretörésével most már sokkal egyszerűbben le lehet szedni a vokálokat a dalokról, vagy a zenei alapokat külön leszedni a vokáról, tehát hogy most már annyi lehetőség van, és annyi mindent meg lehet csinálni, hogy igazából tényleg csak a kreativitás szab határokat, az meg hát ilyenkor szárnyalhat, úgyhogy én a Switch Discot nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon szerettem az ő kis mashupjaikat, és hát az én szettjeim is tele vannak ilyen mashupokkal, mert hogy...
0: Hálás műfaj.
1: Meg tényleg, hogy összeházasítod a

0: az érettségi előtti nap éjszaka a hétvégi bulinknak a plakátját plakátoztam, és úgy voltam vele, hogy majd lesz valahogy. De hogy a bulinknak azért meg kell történni, és tökre kell, hogy tudják az emberek, hogy buling lesz. Ne ezt csinál Koppány.
1: Koppány, ha ezt számít, én nagyon izgultam, ne izgulj, jó?
0: De én is izgultam, de egyébként meg valahogy lesz. Ha szeretnek a tanárid, akkor meg pláne.
1: Mivel megyünk tovább, Begi?
0: A folytatásban érkezik Purple Disco Machine, és az In The Dark ezúttal Oliver Heldens remixét hoztam el nektek. Itt a Rádió 1-en, a Live X-ben egészen 6 óráig a mikrofon.

0: mondod, Alex Warren a végére a Sweet Child of Mine-nal, ha már itt a Reception-ben bedobtuk. Begi, nagyon jó volt, mikor lehet veled legközelebb találkozni, és hol? Fizikailag, meg az éterben?
1: Az éterben pénteken leszek majd a Birdies Band Radio Show-ban, illetve péntek este Zalaegerszegen, a Zalaegerszegi Sörfesztiválon, illetve szombaton a Bátorkeszin leszek, az pedig ugye Felvidéke van, úgyhogy elindult a nyári turné, nagyon-nagyon örülök neki, kapjatok el valahol!
0: Jó, elkaptalak itt a pult mögött, és indul a kívánság műsor, és nagyon figyelni kell, hogy mikor szól Ed Sheeran Camera dala a Siri Remixben, akkor érdemes telefonálni rádió születésnapi fesztivál belépőkért. Jó voltál, Begi?
1: Köszönöm a figyelmet, szevasztok, szevasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: felépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
3: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textil öblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek Coop.hu.
5: Szevasz, tavasz, hello Front Row, Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Fáj a fejem.
9: Hamar elfáradok.
10: Nem szeretek este vezetni.
11: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
16: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezmény. Mint adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
17: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
18: Csendből csinálom.

0: sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
1: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
2: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás datív PC-Neo-t. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Skoda.
6: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
8: Színész vagyok, nem bajnok.
9: Mi nem térdelünk le!
6: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
10: It's showtime.
6: Május 7-től a mozikban.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cherry paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plus-szal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
12: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Reklám.
13: 100 méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utaz könnyedén a PNGO-val.
14: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
15: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citán kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Fóton, a JP Autónál, a Fehérkő út 4/A szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
16: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
17: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
18: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
17: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
18: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
17: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
18: www.citytaxi.hu.
19: Tökéletes az időzítés a váltásra. Válaszd minden idők legerősebb iPhone-ját, és válts iPhone 17 Pro-ra az iStyle-nál. Easy Upgrade előfizetéssel már havi 20.200 forinttól a tiéd lehet. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek az üzleteinkben és az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
20: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autópalasz Délpestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
5: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled! És ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
21: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: Most! Rádió E! Indul Magyarország!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Juhász Gergő helyett én Kismárti hozom az igazi mai slágereket, teljesítem a dalkéréseket, ja, és játék is lesz páros belépőért a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Ebben az órában a nyerő dal Cyril és az Ed Sheeran féle Camera Remix. Most Joel Corey-t hozom, és hozzá egy üzenet is tartozik.
1: Páromnak üzennék, hogy kitartás, már nem sokára érkezek én is hozzá. Házat újítunk.
0: Az kemény dió. Ha ezt túléli egy kapcsolat, akkor tényleg bármit.
1: Most már lassan egy fél éve csináljuk a hátsalújítást, úgyhogy, és még messze a vége, úgyhogy.
0: Akkor vannak már sztoriaid, mert egy könyvet tudnál
1: vannak,
0: írni.
1: Vannak. Olyan dolgokat tapasztaltunk.
0: 0620 311 111 a hívható SMS és Viber számunk.

Közlekedési információk már is az élő kívánság műsorban. Fót és Csomád között nem működik a vasúti átjáró, ezért bődületesen nagy dugó van. Fót irányába is Csomád és Feresegyház felé is, ezt Barbitól kaptam üzenetben, és élénk a forgalom Budapesten a Hegyalja úton, a Pest-Buda irányba. Hát ez inkább teljesen normális, mert törvényszerű. Egyéb közlekedési info is jöhet, 0620-3111-111 a számunk. A közlekedési infók után pedig egy klasszikus, popklasszikus, a Moves Like Jagger a következő üzenet hatására. Hello Máti apunak és anyunak, üzenem, hogy szeretem őket.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és nagyon fontos, stratégiailag nagyon fontos info, Rádió 1-esek. Ha felcsendül ebben az órában a Cyril féle camera, ugye az Ed Sheeran hivatalos remix, azonnal érdemes hívni minket a 0620-3111-111-es számon, én pedig már írom is az újabb neveket a vendéglistára. Május 24-én együtt bulizunk a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Szóval ez az a dal, amit figyelni kell, bármikor jöhet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évtázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
6: Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
4: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Május

0: Autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon. A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
1: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
5: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitóhétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban!
6: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
7: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
8: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
7: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
8: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
7: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
8: www.citytaxi.hu.
9: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítéssel tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
10: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
11: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlókestéje.
10: Irány az Osan! Spórolj okosan!
12: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval! Mercedes-Benz Citán kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek fóton a JP Autónál, a Fehérkő út 4 perászám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
13: Május 24.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: csak igazi mai sláger megy, és izgalmak a folytatásban. Írom az újabb neveket a vendéglistára. Vagy nem? Hát az el kell találni a dalt.
1: Kata.
0: Kata, hello, itt Márti. Honnan hívsz?
1: Egerből.
0: Nyertél már jegyet a bulinkra?
1: Nem még.
0: Soha életedben?
1: Sose.
0: Tavaly se voltál?
1: Nem.
0: Ó, hát akkor egy új világ fog megnyílni előtted hamarosan, de várjunk. Mi volt ez a dal, amit hallottál?
1: A Szilvétől a kamera.
0: Ami eredetileg kinek a dala?
1: Egy Siren.
0: Már csak arra kérdésre kell válaszolnod, hogy Cyril hogy szereti a vajaspirítóst? Sósan vagy enyhén? Agymásan. Vicceltek.
1: Sósan.
0: Tizedik vagy, az a lényeg.
1: Köszönöm. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Ez igen!
1: Köszönöm szépen!
0: Fontos info még, hogy ne tedd le a telefont, jó? Felvesszük az adataidat. Játék a következő órában is lesz, Sam Feld, Post Malone. Nagyon fontos, hogy tudni kell az előadót és a dal címet is. Ha ez felcsendül, ez a dal, Sam Feld és a Post Malone, akkor érdemes tárcsázni minket tizediként, és már írom is a neveket. A vendég

0: időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Halló, szia Márti, Őrs vagyok megint Finnországból.
2: Jaj, de örülök, hogy hívtál. Hogy vagy, Őrs?
1: Köszi szépen, jó, szép idő van, lehet fagyizni.
2: Pont nem ez lett volna az első gondolatom Finnországgal kapcsolatban, de ennek örülök. Hát ugye ez gyors és lassú gondolkodás, erre szokták azt mondani. Kinek üzensz, kinek szóljon a következő közé ma is?
1: Csillának és Jarinak szeretném, ők a keresztüleim Budapesten érnek.
2: Oké, már továbbítottam is nekik, és köszi, hogy itt vagy velünk hétfő este. Szia!
1: Köszi, szia!
2: Ezzel hamaros

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kükeljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Skoda. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
8: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
7: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
8: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasább burgonya bruttó 2799 forint. Négy csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
11: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márka kereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő városrészben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
14: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitóit

0: magát és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
1: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
2: Familypark.at.
3: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek fóton a JP Autónál a Fehérkő út 4 per A szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
4: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlók estéje.
4: Irány az Osan! Spórolj okosan!
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: közlekedési információk már is a két órás élő kívánság műsorban. Ezt Dolitól kaptam. Ó, sajnos baleset. 31-es főút Maglódnál két személyautó ütközött össze, és jelenleg félpályás korlátozás van a 25-ös kilométernél. Ami a fővárost illeti, a Csalogány utcában erős a forgalom, köszizíti, a Hegyalja úton viszont mindkét irányban primán lehet haladni. 0620-311-111 az elérhetőségünk. A közlekedési infók után.
1: Halló, szép estét!
0: Halló!
1: Szennyi vagyok Püstökladányból.
0: Szia, Márti vagyok a stúdióból.
1: Na.
0: Ah.
1: Van kívánság műsor most?
0: Minden este? A Juhász Gergővel szokott lenni, de ne zavarjalak össze, hogy most én ülök itt, a Gergő pihen. Örökbe fogadott egy kutyát. Egyel több info. Kinek üzensz?
1: Hát, figyelj, úgy akarnék úgy mondanám, Püstökladányok, telefonra fel, mert múltkor már hallottam egy olyan valamit, hogy Püstökladányba küldtek zenét. Tehát hallgassák a rádiót.
0: Igen. Táncolj Püstökladány. Ezt is mondhatnám, hogy DJ lennék a diszkóba Püstökladányban.
1: És telefonra fel?
0: Jó, bármit is jelentsen ez. Neked küldöm a következő igazi mai slágert is. Köszi, hogy itt vagy velünk.
1: Én

0: és ezt a dalt a Post Malone tuti, hogy pörgeti. Majd jön még Cyril, a Swiss Disco, Accent, a Rádió 1-es DJ-k, minden egyéb infót van a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Na gyere, Sam!
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és újabb izgalmas pillanatokhoz érkeztünk.
1: Halló, szia Márti, Tibi vagyok.
0: Hello, Tibi. Tibi, nagyon jól csináltál eddig mindent, de mi volt ez a dal, amit hallottál? Mi a címe, ki az előadó?
1: A Sam Peltől a Post Malone.
0: Tök jó vagy. Hihetetlen, nem, hogy nem sokára élőben hallani fogjuk. Hát, vagyis hát egy DJ setben, ugyebár, hiszen Sam Pelt egy DJ. Képzeld el, hogy 10. vagy.
1: Nem mondod?
0: Dehogy nem.
1: Jézusom. Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Ügyes voltál, gratulálok! Kivel fogsz bulizni, azt tudod? Mert hogy ez egy páros jegy.
1: Természetesen a párommal.
0: Nagyon jó, nagyon jók lesztek. Ne tedd még le a telefont, jó? Hamarosan találkozunk.
1: Nagyon köszi.
0: Mert aztán a buliban a tömegben vigyázni kell, hogy az ember el ne hagyja.

0: csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. A mikrofonnál Kismárti, hát mondanám, hogy Juhász Gergő magyar hangja, most nekem is elkélne egy magyar hang. Valami történt a hangommal. Ó, majd visszajön holnap szerintem. És hogy ki van a vonalban? Ez már is kiderül.
1: Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

7 órás élő kívánság műsor, de most jön még csak a java, a menő DJ mixek. 8-kor indul a diszkósít, aztán a World is My Radio Show, és még egy üzenet. Hello Márti, ha már születésnapi fesztivál lázban égünk, egy korábbi előadótokat, Joel Corit jársz le nekem, léci. Tomi írta SMS-ben a 0620-311-111-re, bizony vele is bulisztunk már, és milyen jó volt. Május 24 Budapest Park, pünkös vasárnap, újra jövünk. Kis Márti voltam, jön nem sokára a diszkósít.

0: gaz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: hallgatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
3: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
2: Irány az Osan! Spórolj okosan!
4: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Láng negyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
5: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
6: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
7: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Shift.

0: Indulunk.
1: Disco! Konvoj PG-vel és Bárány Attilával. Hogy?
2: Szevasztok, szép estét, ez a rádió, egy csak igazi van slágerben, indul a diszkosi trédió, és május 4-e van, May the Force be with you, legyen veletek, meg diszkóval is legyen az erő, ezt kívánom szépen neked. Hanvai PG-t van, bár egyetül a full élőben vagyunk, és Star Wars napon egyébként, ezért így.
3: Hogy mekkora vagy, de komolyan, nagy színpad.

0: Russia may fall. Így van, ez jó fordítottad szóval egyébként. Ez a román angol, magyar,
1: jó, csak nyugodtan, bármikor
2: gondolkodás. Ez a lényeg, hogy túl magyar ezek, túl beszélik. Egy biztos, hogy indul a ma esti diszkosi tédosod, de mivel is?
0: A Cry for You-val, meg a Star Wars címzenével. John Williams zenekarra játszott az elmúlt percekben. Összebesen volt, ami gyorsan. Úgyhogy igen, ott vagyunk TikTokon, most már megyünk. Várjál, rá kell nyomnom az élőzésre. Nem, benn vagyunk gyerekek, meg a YouTube-on is. Jó szórakozás mindenkinek, este 9-ig tartsatok velünk. Ez a diszkosit, itt a Rádió 1-en.

Voltunk egyébként egy orvosnál, aki egy picit biztatott minket, és majd valamikor 2-3 nap múlva kiderül, hogy mi van diszkókutyámmal. Egy biztos, hogy köszönöm tényleg az egész országnak, aggódtok érte. Zseniális gyerekek lerajzolták diszkót, elküldték nekem, kutyás fényképek érkeztek, de egyébként a kedvenc hozzászólásom és ezzel kapcsolatos ilyen megnyilvánulás, ami nagyon mélyen érintett, és ezt szeretem a legjobban. Nem bírtalak sose egyáltalán téged, de Dizsi kutyának minden jót kívánok, szedd össze magad, te is, meg a kis csöpp is.

0: Sok jobbulást kívánok!
1: Ezért azt mondtam, hogy made a for Bibi, jut, hogy diszkó erős legyen, mert erősnek kell lennie, nincs mese. Na, megyünk tovább egy ilyen vidám dal, a Turn the Lights Off, eredeti valódi DJ Juniorban, ez is benne van a pakban, amit holnap majd kirakok, a Facebook oldalamra le lehet majd tölteni, Katóval és Johnnal megyünk tovább, itt a

egy ilyen kerti pizzapartin voltunk, ő csinálta a pizzát, én diszkoztam, köszönöm mindenkinek, aki ott volt. Szombaton egyébként Dombovára játszottam, szenzációs élmény volt, és szombaton volt a fővárosra egy buli. Én egyébként a magyarokra büszke vagyok.

0: 9 órától, és 60 perc lesz az egész, utána pedig megyek Debrecenből a Németi Pistivel, a Volt egyszer egy Egoi Sportin fogok zenélni, bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Egyébként nekem volt egy ismerősöm, aki ezen a bulin ott volt, ő dolgozott, ő legalább pénzt keresett. Ez egy jó hír.
0: Ez jó, és nem aludt el.
1: Remélem,
2: mert csak este hétig volt, képzeld el, tehát korán kezdett.
1: De remélem, nem a hangosító részlegen dolgozott,
2: mert oda kellett volna még szakember.
1: Annyit akartam még mondani egyébként, hogy igen, pénteken a Bárányéka nyomon mezőtúron Diszkosit Legends lesz, szombaton meg ugyanott, ahol az Attila

0: Igen, egy diszkosi trade, és a DJ Juniorral, Bárni Attila, és velem Hambai PG-vel. Én nem tudom fejből, hogy májusban hova megyünk, de egy biztos, hogy most pénteken megyünk mezőtúra, 31-én pedig ugyebár közönség találkozók lesz, diszkosi pizza kóstolás, ahol az első 150 vendég ajándék szelet diszkosi pizzát kap. További infók nem a diszkosi Facebookján.
1: Nagyon fontos, illetve
0: ő fizet. 22-én, azt mondja.
1: Monitor hangfalat viszek pátyra, ez nagyon fontos.
0: Ja, mert diszkozunk is.
1: Így van. Na, és akkor mondom, tehát most

0: este igen. Diszkosít, dalpremier és videoklip premier május 24-én vasárnap a Budapest Parkban.
1: Beszélgettünk itt ilyen nyitott szórakozóekről, mi eszembe jutott, játszok egy Kashmir dalt, vágy rá, a dal nem olyan jó egyébként, de mindegy, játszok meg igazi mai slágert, viszont ez ilyen Riós remix, az van itt ráírva, Riós remix.
0: Jaj, értem.
1: Olyan lesz.
2: Maranyos vagy.
1: Ma nagyon.
0: A főnök hallotta, remélem, hogy
1: ez nem volt. Tudok beszélni? Nagyon jó. Ja, nem.

0: ez nagyon fontos, meg az is nagyon fontos, hogy július 4-én lesz Club Speed Open Air Budapesten.
1: Megyünk.
0: Na, készüljetek, jó? Ott lesz a Schulz is, aki nem sokára szülinapos, meg a Küll is, meg én is, meg szerintem a Flash is.
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és tényleg Hambai Pícsi voltam, búcsúzom ma estére, pénteken ugyebár mezőtúr, játék kint a diszkos, itt Facebooken tessék csekkolni, szombaton pedig a fővárosban várok majd mindenki sok-sok szeretettel a budapesti rezidenciámon, Fatboy-jal és Goldhand-del, szavaztok!
0: Én meg azzal búcsúzom, hogy pénteken a srácokkal ugye a diszkos itt Legends, mezőtúron szombaton, meg ott játszom a Bárány, csak én éjféltől Kisfunhalas főterén, nagyvárosi rendezvényen, és itt meghúzzuk még egy picit a végét, ha van idő. Adam Beyer, Close Your Eyes, mindenki csúszka be a szemét, és élvezze egy kicsit a technozenét, mert ezzel zár a diszkos itt a rádiógyen. Holnap este 8-kor újra jövünk, szevasztok! Cheers!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 10

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kaja, pia, motor, rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúr buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúr buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúr buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
7: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
6: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
6: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
7: www.citytaxi.hu.
5: A Balázsék Rúcsó május 14-én megérkezik Dunaújvárosba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.

0: csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: igazi mai sláger megy.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincs annak, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány,
3: hogy internet alapú protézis lesz.
2: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró reszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Azt egyébként adom, az nem hülyeség. Lehet, hogy összekapcsolható a kefével akár az is lehet. De belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegő.

0: Mutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk innentől ezt a következő három órát. Friss megjelenések, zenehírek, jó sok minden vár rátok. Először Metzger Viktóriával. Hello Viki!
1: Sziasztok, szia Geri!
0: És pontosan 20 nap múlva jön a Rádió egy születésnapi fesztivál. Az Ausztrál Cyril lesz az egyik legjobban várt külföldi sztár fellépő.
1: Bizony, és most tőle fogok hozni egy remixet, amit Ed Sheerannek készített a kamerára, úgyhogy ezzel startol a World Is Mine Radio Show.

0: május 24-én. Ugye ott lesz Cyril, ez az ő remixe volt, Sony Fodero dalára, a Think About Us-ra, most pedig jön Samfeld.
1: Bizony, és igyekszem majd előmelegíteni neki a tereptet, ugyanis én fogok formápolni neki, ami már nagyon izgalmasnak hangzik, nagyon alá fogok építkezni. Egyébként lesznek nekem is saját vendégeim, amiről majd nyilván fogunk beszélni a jövőben, ugyanis lesznek nagy bejelentések, de abszolút house szettel készülök majd Samfeld előtt. Úgyhogy tőle most jöjjön Rosalinnal közösen Hurt Like Mine.
0: És Samfeld üzen is nektek valami fontosat, figyeljetek!
2: What's up, I'm Samfeld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Gyorsan fordítok, Samfeld azt mondta, hogy gyertek és bulizzatok velem a Rádió egy születésnapi fesztiválján május 24-én Budapesten. Erről minden információ a Facebookon, valamint a www.radio1.hu-n. Samfeld, nagyon-nagyon várunk!

0: Vel az előtről neked hogy tetszik, Viki?
1: Hát én nagyon szeretem Bob Sinclair-t. Egyébként Bob Sinclair az, aki nem tud megöregedni, nagyon menő, érzi a trendeket, és nem csak zeneileg, hanem a social médiában is. Nagyon jó videókat szokott egyébként posztolni, mindig röhögök, és amúgy nagyon szeretem a gyerekeit is, gyönyörű gyerekei vannak, és egyébként a lányát tanítja zenélni, úgyhogy én bírom az ilyen apukákat, akik menők.
0: És akkor jöjjön ez a menő apuka.
1: Bizony, Kieszával érkezik a legújabb tőle, ez az I Can't Wait.

0: SMS játszói mögött egy saját dalod jön most, ami napközben is pörög nálunk, és nagyon szeretik a hallgatók.
1: Ó, de jó ezt hallani, Gerikém. Hát hozok majd még ilyen saját dalt. Remélem egyébként, hogy lesz lehetőségem együtt dolgozni azokkal, akikkel érkezik a következő dal, a Stadium X-el és Sam Gray-jel. Ez a Let You Let Me Go.
2: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

0: Anima, Argi és Magnus, ez volt a Higher Power. Mennyire fantasztikus ez a zene, nem igaz? A World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en, és lesz még egy csomó hasonló különlegesség 10 óra után is, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Kanda nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérefalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: garázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: elmúlt este 10, itt is vagyunk újra. Hello mindenkinek, és figyelem, ebben az órában egy nagyon fontos dolgot fogok nektek elmondani Balázsék jövő héten induló délutáni roadshowjával kapcsolatban, ahová természetesen a rádió egy live mixel idén is elkísérjük őket pár perc múlva. Mondom a részleteket, Viki pedig indítja a második kört. Hajrá!
1: Bizony, egy óriási kedvenccel szeretnék startolni, ez a zseniális feldolgozás Sidepiece-től. Itt is van a Cry For You.

0: Héten hétfőn tehát a nagy Jamina rajongókra számítunk Győrben. Ha eljöttök, belépőket is kaphatok majd a helyszínen a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Nafiké, tőled pedig most jön a Dashnek készített új remixed.
1: Nagyon-nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy így szeretitek, bulikba kéritek, úgyhogy most elhoztam ide a Rádió 1-be is az Afro House verziót belőle. Nagy Bogi és Dash, jó leszek újra a saját.

0: el is friss szerzemény tőle. Ez volt a Flow, a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban, Metzger Viktória lemezjátszói mögött, és maradunk a friss megjelenéseknél, a Medúza érkezik, észvesztően jó ez a dal.
1: Nem is szeretnék itt teketóriázni, mert itt is van már a háttérben Medúza, és a legújabb tőle a Don't Wanna Go Home, ez érkezik most itt a Rádió Egyen.

0: visszatérő vendég volt Magyarországon, rengeteg fellépése volt egy időben a fővárosban, most pedig érkezett tőle egy friss dal, és ez a zene mindent tud, amit egy tökéletes nyári slágernek tudnia kell. Szerintem bomba.
1: Igen, úristen, emlékszem, mennyit játszottuk őt, mindenhol dübörgött az Alex Kenji, bármit kihozott, azt mindig játszottuk. És hála Istennek nem fáradt el az úriember, úgyhogy hozott nekünk egy bambolét, amit most előre szeretettel játszunk itt a Rádió Egyen is, csak itt szól nálunk a Verizmár Rádió Show-ban.

0: Rádió 1 és a World is Mine Rádió Show hétfő este. Metzger Viktória mind a két mai szetjét vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, nem fogjátok megbánni, villámgyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Kollár.
1: Bírod még? A World is Mine Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Rádió Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél.
5: Felkészültél.
4: Védj egy nagy levegőt.
5: Védj egy nagy levegőt.
4: One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
4: A Rádió 1-en.

0: starts now. Van, szokás szerint kollár viszi nálunk tovább a hétfő estét. Hello, kollár!
1: Jó estét, drága rádió! Egy boldog májust mindenkinek, megvolt a munka ünnepe, úgyhogy Taylor Swift-tel kezdjük a mai utolsó órát, ami egészen Shakespeare Hamletjéig visszanyúlik, ez a Fate of Ophelia. Ezzel folytatódik a World is My Radio Show.

0: Sinclair dalt, aminek nagyon különös a hangzása, nagyjából olyan ez az zene, mintha mondjuk 15 évvel ezelőtt készítették volna, és szerintem ez az egyik legnagyobb erőssége.
1: Abszolút, ez egy visszatérő hangzás, amit Bob Sinclair használt ebbe a dalba. Egyébként nagyon nagy személyes kedvencem a csávó, egy igazi kretén, ahogy azt szoktuk volt mondani a szakmába. Megmaradt hűséges, maradt az ő motivumaihoz, úgyhogy Bob Sinclair a folytatásban. Jön az IKV-t, ezzel folytatódik a Burris Man Radio Show.

0: az összes rádió egy DJ ott lesz természetesen, és most mutatunk egy remixet az egyik külföldi fellépőtől, aki Ausztráliából repül majd ide.
1: Igen, nagyon kemény menet lesz a rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. A tavaly egyik nagy ágyúja és a rádió egy nagy személyes kedvence, a Cyril, ő is itt lesz velünk május 24-én, úgyhogy jön a Think About Us, ezzel folytatódik a Verizon Radio Show.

0: negyed óra. Gordó érkezik a Loco Locoval. Tudjuk, hogy imádjátok ezt a dalt. Egyébként szerintem kevesen tudják, de Gordó bizony Carnage néven egyszer már meghódította az egész világot. Igen, Gordó egyelő Carnage-el. Egyébként Avicii-nek is egy nagyon-nagyon közeli barátja volt, és akkor jöjjön az a dal, amitől hangos lesz minden buli és minden nagy fesztivál idén nyáron.
1: Loco Loco Loco, így van, Geri, nagyon jól mondja, és szerintem ez a dal azért tudott nagyon nagyot ütni a megjelenéskor, mert már a megjelenése előtt is hatalmas nevű DJ-k pörgették, úgyhogy ezzel folytatódik a World Is My Radio Show, jön a Loco Loco.

0: Nyitunk az ajtót a hétfő estére. Kollár állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Balázs, zseni voltál ma este is, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm, én is várok vissza mindenkit 2026-ban és minden hétfőn este 11-től.
0: Ma pedig Szemfelttel zárunk, akit nagyon várunk 20 nap múlva, május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Ő lesz az egyik nagy nemzetközi sztár fellépő, ez a Heart Like Mine. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát!

0: Gold Is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Balázsi pedig ma reggel is jönnek, a játék pedig folytatódik náluk. Tavaszi nagy takarítás. Elképesztő ajándékokért. Én pedig hozom továbbra is az igazi mai slágereket. Most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Alex Warren a fogyadásban, aki szerintem motivációs előadásokat is tartatta. Nagyon sok hullámvölgy volt az életében, amiből viszont mindig fel tudott állni, ki tudott jönni, és fel tudott érni a zenei világ csúcsára. Alex Warren az igazi mai slágerrel, ez az Ordinary itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság Ray Daltontól. Én nagyon bírom ezt a dalt, meg nagyon bírom egyébként Ray Dalton karakterét is. Akármikor megnézek tőle egy sztorit, vagy bármilyen videót, amit feltöltenek a social-ban, mindig jó kedvű, mindig jó a kisugárzása is. Szerintem ez nagyon sokat számít. Hát meg persze azért az is számít, hogy ilyen jó dalokat kell csinálni. Ray Dalton, Blood Runnin', az igazi mai slágerek között itt a rádió 1-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió, ez csak igazi mai sláger megy. Egy óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között Kashmir. Egy amerikai producer, de indiai gyökerekkel is, ez szerintem a következő dalon is érződik, ami hát nem mellesleg egy óriási sláger. Kashmir Wild.

De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, Balázsik pedig jövő héten indítják a rócsót. A dátumok és a helyszínek: jövő hét hétfő Győr, Kecs, Sopron, Szombathely, Szerda, Dunajváros csütörtök és péntek Debrecen, és nem csak Balázsik mennek, hanem a Rádió 1 DJ-k is, mert 4-től 5-ig Live Mix, 5-től 8-ig pedig Balázsik délutáni rócsó. Most meg igazi mai slágerek, sőt, egy vadjó Joel Corey Galantis, Stay a Little Longer, ezt indítom már is.

0: dies with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: A igazi mai slágert hall.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, május 24-én pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, igazi világsztárokkal érkezik, majd Cyril érkezik, a Swiss Disco, és érkezik Sam Felt is, aki hát ilyen dalokat hoz nekünk. A legnagyobb kedvencek között ez a Heart Like.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan kérdezik, hogy lesz-e ma játék Rádió 1 születésnapi fesztivál belépőkért. Most Viberen legutóbb éppen Zoca aláírással. Gondolom az egyébként Zoca akar lenni, de nekem így is jó. Na, hát a válaszom az Viberen is, meg itt is, hogy lesz bizony. Szóval figyelni kell az előadóinkat. Például ezt is, ha most lenne játék, akkor már lehet-e telefonálni. Accent ugyanis érkezik hozzánk felé.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.